0: valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár negyedik éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Teó Baltimi és Varga Villő. Ideig óráig felkapott tini bálványok, vagy korunk legnagyobb zenészei. A Valmar zenei pályafutása.
1: Valkusz Milán és Marics Peti Kispestről származnak, és gyerekkorok óta szoros barátságot ápolnak. A Valmar 2018-ban alakult, és már-már meghódította egész Magyarországot.
0: Az első nagyobb áttörést Bruno and Spack és Manuellel közös daluk a Visszavérem című dal jelentette. 2022-ben Manuellel közös számuk, az Éget a nap pedig elnyerte az év hangfelvétele díjat.
1: 2022-ben az Ázsia Expressben volt a zenészváros. 2023-ban pedig a Starmasterben voltak, míg Peti a zsűripultban ült, addig Milán versenyzőként szerepelt ebben a műsorban.
0: Pályafutásuk során olyan zenészekkel volt közreműködésük, mint Nem az a lány, Sophie, Jauri, Abosi Barna, Ábrahám, Pixa, Fluor Tomi vagy a Velhello.
1: 2022. áprilisában mutatták be karrierjük eddigi legnagyobb slágerét, melyet Szikora Róberttel közösen készítettek, az Úristen. Közel egy év alatt több mint 34 millióan hallgatták meg, és szinte már nincs olyan ember ebben az országban, aki nem tudná kívülről a refrént.
2: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 95 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Ez a kéziszkenner felismeri a hamisított italokat.
1: A Manchesteri Egyetem kutatói kifejlesztették a világ első hordozható SORS eszközét, amivel könnyűszerrel kiszűrhetők a hamis szeszes italok. Az eszköz ugyanis az üvegen keresztül is meghatározhatja az abban lévő folyadék összetevőit. Az SORS spektroszkópok igen pontos kémiai elemzést végezhetnek, akár áttetsző felületeken keresztül is. A működési elve úgy néz ki, hogy lézerekkel megvilágítják az üveget, és ezekkel elemzik a szeszek pontos vegyi összetételét.
0: Az efféle eszközöket többnyire biztonsági célokra, veszélyes anyagok ellenőrzésére, valamint gyógyszerészeti elemzésre használják. A Manchesteri Egyetem Biotechnológiai Intézetének kutatói elsőként készültek el egy SORS szkenner kézi változatával, amit akár az élelmiszer biztonság területén is használni lehet.
1: A szeszes italok az EU legnépszerűbb exporttermékének számítanak. A szeszes italexport és forgalmazás legalább 23 milliárd eurónyi adóbevételt és 1 millió munkahelyet teremt. Az élelmiszerek és italok hamisítása nagyon komoly egészségügyi, gazdasági és társadalmi következményekkel járhat, különösen az alkohol esetében. A fogyasztók bizalmát csak úgy biztosíthatjuk, ha meggyőzzük őket, hogy ezek a termékek eredetiek, nem hamisítottak és nem szennyezettek.
0: Mondta a Manchesteri Egyetem professzora.
1: Következő témánk, agydaganatot gyógyíthat a Zika vírus.
0: Bár a Zika vírus súlyos agyi deformációt okozhat csecsemőknél, új gyógymódot kínálhat a felnőttek agydaganataira, írja az MTI. Egy amerikai kutatócsoport kimutatta, hogy a kórokozó kiválasztja, megfertőzi és elpusztítja a felnőtt agy rákos daganatsejtjeit. Tanulmányukat egy szaklapban közölték. A kísérletben, a kísérleti egerek agyában a Zika vírus a tumort összezsugorította, az egészséges agysejteket pedig érintetlenül hagyta.
1: Az embereken végzett kutatások még messze vannak, de a szakértők szerint a vírust akkor is be lehetne juttatni az agyba, amikor a tumort eltávolító műtétet végzik. A Kaliforniai Egyetem San Diego-i orvosi karának egyik tudósa, a tanulmány egyik készítője azt reméli, az emberi tesztek másfél éven belül elkezdődhetnek.
0: A vírus emberi agysejt tenyészeteken végzett laboratóriumi kísérletekben jól működött. Az agydaganatoknak többféle típusa van. A felnőtteknél a leggyakoribb és legnehezebben kezelhető a glioblastoma. Gyorsan növekszik, gyorsan terjed az agyban, és nehéz megállapítani, hol végződik a tumor, és hol kezdődik az egészséges agyszövet. Az agresszív sejtek eltávolításához ezért néha nem elég a sugár és a kemoterápia.
1: Az új kutatás szerint azonban a Zika vírusos kezelés elpusztítja az eddigi terápiáknak ellenálló tumorsejteket. A tudósok szerint a glioblastoma őssejtjei tovább növekedhetnek és osztódhatnak, új és új daganatsejteket termelve még a legerőteljesebb kezelés után is. A csecsemők agyában rengeteg egészséges őssejt van, alig hanem ez magyarázza, hogy miért okoz náluk súlyos károsodást a Zika vírus. A felnőtt agyban kevesebb az őssejt, vagyis a Zika vírusos terápia csak a daganatot okozó őssejteket támadja meg, komolyabb mellékhatások nélkül.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonoknál Labádi Hanna és Breznai Aura. A digitális kiégés fontos téma, és most te is megtudhatsz néhány dolgot róla.
1: Kiégészót által a munkai túlterheltsége hozzuk összefüggésbe. Az utóbbi években megjelennek ennek egy újabb formája, a digitális kiégés. Ez arra utal, amikor az állandó online jelenlét, a képernyő használat és a folyamatos információ áradat nem csak mentálisan, de érzelmileg is kimerít minket. Sokan tapasztaljuk, hogy egy hosszú munkanap után nem csak fáradtak, ingerültek is vagyunk, de a fizikailag nem is végeztünk megterhelő feladatokat.
0: A digitális kiégés tünetei közé tartozik a koncentrációs nehézség, a szorongás, nyugtalanság, de akár fizikai tünetek is megjelenhetnek. Például a fejfájás, alvászavar, szemfáradtság. A legveszélyesebb ebben az, hogy sokan azt gondolják, hogy ez csupán fáradtság. Nem ismerik fel időben, hogy ezek a tünetek azért jelentkeznek, mert az agyuk folyamatos készenléti állapotban van.
1: Szerintem a legnagyobb probléma az, hogy a digitális eszközök használata már teljesen beépült az életünkbe, szinte nélkülözhetetlen. Munka, tanulás közben laptop előtt ülünk, a szabadidőnkben telefont görgetünk, ezzel próbálva bepótolni, akár tudatalatt, azt az időt, amit a napi teendők elvégzésére szántunk, hiszen végre azt csináljuk, amit akarunk. Ülünk egy helyben és nézzük, ami éppen érdekel. Emellett még a barátainkkal, családunkkal való kapcsolattartás is sokszor online történik. Ez önmagában nem lenne baj, ha megtanultuk volna tudatosan használni ezeket az eszközöket. A valóság azonban az, hogy a legtöbben engedjük, hogy az értesítések, algoritmusok és közösségi elvárások szabják meg, mikor mit csinálunk. Így tulajdonképpen nem irányítjuk a technológiát, hanem az irányít minket.
0: Én úgy gondolom, hogy a digitális kiégés egyik legnagyobb veszélye a láthatatlansága. Ha valaki túl sokat edz, előbb-utóbb fájdalmai lesznek és pihenőt tart. Ha viszont valaki napi 10-12 órát képernyő előtt van, könnyen elhiteti magával, hogy ez a normális. Elvégre mindenki más ezt csinálja. Csak akkor vesszük észre, hogy igenis baj van, amikor már motiválatlanok, ingellékenyek és kiürösedettek leszünk.
1: És akkor mit tegyünk ellene? Egyik legegyszerűbb és mégis leghatásosabb, hogyha határokat húzunk. Érdemes munka, iskola után kikapcsolni az értesítéseket, vagy csak félretenni a telefont és lenémíteni a közösségi médiákat. Mondjuk egy órára, telefon, tablet, laptop nélkül. Már 2 nap alatt érezni lehet a változást, pedig ez csak annyi volt, hogy 1 óráig nem ért semmilyen információ fönnszeretett digitális eszközeinkből. Ami még fontosabb, azaz, hogy a lefekvés előtt legalább 1/2 órával minden eszközt félretegyünk, így az agyunk is tart egy kis pihenőt, ezt egész nap információval bombáztuk. Fontos az is, hogy valami aktív tevékenységgel helyettesítsük a folyamatos görgetést. Például sétálással, sportolással, olvasással, valamilyen kreatív dologgal, vagy akár barátokkal beszélgetéssel. Ezek nem csak a kiégés ellen jó megoldások, hanem segítenek visszatalálni ahhoz, ami valóban feltölt.
0: Összességében a digitális kiégés egy új, de nagyon valós probléma, ami egyre több embert érint. Szerintem a technológia önmagában nem rossz, hanem az, ahogyan használjuk. Ha megtanulunk tudatosan élni vele, akkor az életünket könnyebbé és gazdagabbá teheti. Ha viszont hagyjuk, hogy uralja a mindennapjainkat, akkor lassan elszívja az energiánkat és a figyelmünket. A döntés a mi kezünkben van. Mi választjuk meg, hogy a digitális világ eszköz vagy tehel lesz az életünkben. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Pali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. Mangó. A mangó egy igazi vitaminbomba. Nem csak finom, egészséges is. Tele van immunerősítő C-vitaminnal, antioxidáns E-vitaminnal, bőrszépítő beta-karotinnal, látásjavító A-vitaminnal és stressz csökkentő B-vitaminokkal. Magas a tápértéke, de alacsony a kalóriatartalma, mert több mint 80% a víz. Életlen állapotban szedik le a fáról, csak később érik be, ezért vásárláskor figyelned kell arra, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha. Hogyan választ ki a tökéletes mangót?
1: Erre figyelj, amikor mangót vásárolsz. Illat. Az éretlen mangó nem illatozik, az érett mangó viszont intenzív, fűszeres aromájú. Amikor válogatsz, a szelennel szagold meg a gyümölcsöt. Ha érzed az erős, éres illatot, akkor bátran vedd meg, mert megérett a fogyasztásra. Súly. Az érett mangó nehezebb, mint az éretlen. Ezért, ha nem vagy biztos a választásban, két közel egyforma mangó közül az lesz a nyerő, amelyik nehezebb.

0: Az érett mangót egy-két napon belül el kell fogyasztani, mielőtt még megpuhulna és erjedni kezdene. Nem tesz jót a mangónak, ha hűtőszekrénybe teszed, mert hidegen 8 Celsius fok alatt elveszíti jellegzetes zamatát.
1: Három módszer a mangó meghámozására. Mielőtt felhasználod, alaposan mosd meg a mangót, és töröld szárazra. Vágd három részre. A középen fekvő lapos mag két oldalán egy-egy csíkban. Így kapsz két gerezdet és egy szeletet, amiben benne marad a mag. Kockázás. A héjában maradt gerezdeket vagdosd be végig hosszában és keresztben is úgy, hogy a héjet ne vágd át. Utána egyszerűen fordíts ki a mangót a héjánál fogva. A gyümölcshúsos kockákat leválaszthatod késsel, vagy kikanalazhatod.
2: Második szeletelés. Mint a dinnyénél, vágd le nagy szeleteket a mangóból a héjával együtt. A héjat késsel, kanállal, vagy akár egy üvegpohárral is leválaszthatod, a szélénél kezdve és óvatosan végighúzva. Hármas, hámozás. Választhatod az egyszerű, hagyományos módszert is, vagyis a zöldséghámozóval való pucolást.
3: Az édes, zamatos mangó önmagában is kiváló desszert, de remekül illik rákételekhez, sonkához, lazachoz, sajtokhoz és sültekhez is. Készíthetsz belőle gyümölcssalátát, sörbetet, fagylaltot, teheted műzlibe, sütibe, turmixolhatod frissítőként, vagy keverhetsz egy isteni koktélt. Az egzotikus mangót bátran társ is pikáns, tüzes, csípős ízekkel. Szereti a curryt, a chilit, a cikóriát és az avokádót is.
4: 97.5 Táskarádió.
5: Táskarádió.
4: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Mindenhétfő Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jazmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Mióta világ a világ, az emberiséget mindig is foglalkoztatta, hogy mit jelentenek az álmaink, ezek az aktív, izgalmas, sokszor pedig egyenesen félelmetes jelenségek, amelyeket éjszakánként látunk. Mi az álmok jelentése, és hihetünk-e az álmainkban megjelenő képek jövendőmondó erejében, vagy értelmezzük őket egy egészen más módon, pszichoanalitikus megközelítésben?
1: Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentőséget tulajdonítottunk. Az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képes sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk éjjeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Azonban arra, hogy pontosan miért álmodunk, még mindig nem derült fény. Az álomkutatással foglalkozó tudományák hivatalos neve az onorológia. Azonban maga az álomfejtés, mint tevékenység szerves részét képzi a különféle pszichológiai kutatásoknak. Az álmok rendszerint a REM fázisban jelentkeznek, amikor szemmozgásunk felgyorsul, az agyunk pedig hasonló aktivitást mutat az ébrenléthez. Egy alvási ciklusban átlagosan 3-5 alkalommal, de akár 7 alkalommal is álmodhatunk. Ezeknek a többségét azonban ébredés után szinte azonnal elfelejtjük. Egy álom hossza terjedhet egy pár másodperces bevillanástól, egy egészen hosszú, akár 30 perces időintervallumig, amíg átéljük az érdekes, sokszor akcióban gazdag, vagy akár egészen rémes képsorozatokat.
0: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban az álmok értelmezése, az álmok jelentése mind a mai napig heves viták tárgya. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhetőek az álmok jelentése. Az álmok jelentése kapcsán két markás irányzatot különböztetünk meg. Az egyik a pszichoanalitikus álomfejtés, amelynek atya a híres Sigmund Freud, a másik pedig a kollektív álomszimbolikai értelmezés, azaz az univerzális álomszótárak létrehozása és alkalmazása.
2: Sigmund Freud, aki figyelmet fordított az álmok jelentésének és megfejtésére. Ő volt az első olyan tudós, aki elrugaszkodott a klasszikus szimbólumelemzéstől, más néven álomkódolástól, ugyanis Freud szerint az álmok tudatalatti lelki tartalmak leképződései. Szerinte az álmok képében olyan elnyomott vagy tudattalan vágyak, késztetések állnak, amelyeket az ember nem szeretne önmagának bevallani. Azt az ébrenlét fázisban nem meri megtenni. Ebben az értelmezésben az elfojtott emberi vágyak, gondolatok nem szűnnek meg létezni, a háttérben folyamatosan arra törekszenek, hogy kielégüljenek, így a vágyakból származó lelki energia a gondolkodót nyugtalansággal tölti el. Freud elméletei szerint az álmok jelentése a képzelet, a fantáziálás, az álmodozás formájában létrejövő vágy kielégítési kísérlet, így az álmok gyakorlatilag megmutatják a bennünk elfojtott vágyakat, sőt, beteljesedve ábrázolják azokat.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bodonyi Dániel és Hanti Márton. A Portugal The Man nevű együttest a legtöbben csak tavaly óta ismerik, amikor világhírnevet szereztek a Feel It Still című dalukkal. Ennél viszont sokkal régebben léteznek, most pedig megismerhetitek a teljes történetüket. A banda eredetileg Alaszkából, Wasilla városból indult útjára. John Gurley, a mai együttes frontembere és néhány barátja itt alapították meg ezt a formációt, aminek akkor még Anatomy of a Ghost volt a neve. Ez magyarul azt jelenti, egy szellem anatómiája. Kezdetben Johnnak nem volt semmi ének tapasztalata, és dobosuk sem volt, ezért szintetizátort használtak dob helyett. De néhány hónap után ismeretlen okok miatt ez a formáció

Görli ekkor vetette fel a Portugal The Man ötletét, ami akkor még csak egy mellékes projekt volt. A név eredete egyben nagyon érdekes és egyszerű is. Valami olyat akartak kitalálni, ami az összetartást fejezi ki, és az emberek tudnak azonosulni vele. Így az első országnévre esett a választás, ami eszükbe jutott, ez pedig a Portugal volt. A The Man pedig azt fejezi ki, hogy a Portugal gyakorlatilag egy ember, és az országra, illetve rájuk is vonatkozik. Viszont a névnek egy személyesebb jelentése is van. John egy könyvet akart írni apja életéről, és ennek a könyvnek lett volna a címe a Portugal The Man. Ez a könyv végül soha nem jött létre.

0: következő 6 évben több albumot is kiadtak, de egyikkel sem sikerült nagyobb áttörést elérniük. 2010-ben adták ki első stúdióalbumukat In the Mountain in the Cloud néven. 2011-ben a Lollapalooza Fesztiválon a fellépésük után ellopták a turnébuszukat minden felszerelésükkel együtt. Szerencsére néhány nap múlva megtalálták a buszt, viszont a hangszereknek csak egy része volt benne. Jonas mondta az esetről, hogy gyakorlatilag minden pénz, amit eddig szereztek, abban a buszban volt.
1: 2014-ben éppen a 8. albumukon dolgoztak, amikor nem találtak már semmi inspirációt a dalok megírásához. Több évig dolgoztak rajta, de sehogy nem találták elég jónak, így végül minden ötletet elvetettek. Egy évvel később hazalátogattak Alaszkába, Görli pedig meglátogatta az édesapját. Amikor az új albumról beszélgettek, apja megmutatta Johnnak az eredeti 1969-es Woodstock fesztivál belépőjegyét. Azt mondta neki, szerinte innen fognak tudni inspirációt szerezni. Igaza lett. Az új albummal egy év alatt sikerült végezniük. Főleg a hippi korszak azon nagy zenészei inspirálták a dalokat, akik a Woodstockon is felléptek, mint például Jimi Hendrix.

Phyllis Steele-el felléphettek a tavalyi American Music Awards-on, ahol a koncert elején egy felirat volt látható a kijelzőkön, a színpadon nincsenek számítógépek, csak igazi hangszerek. A koncertjeiken sosem használnak playbacket, illetve számítógéppel létrehozott hangokat sem. A Live in the Moment pedig első lett a Billboard Top 100-as listáján. Nem sokkal az album megjelenése után, 2017 szilveszterén John és Zoe Manville összeházasodtak. Az együttes az indie rock műfaj és különleges hangzású zenéjük miatt mindig is kicsit különcnek számított a mindenki által ismert popslágerek között, de így is nagyon sokan rajonganak értük.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csík Rézi. A Real Madrid Klub a világ egyik legismertebb és legsikeresebb labdarúgó csapata. A klub 1902. március 6-án alakult Madridban, és azóta is a spanyol foci egyik legnagyobb eredményét érte el.
1: A klub története során számos sikert ért el. A Real Madrid 34-szer nyerte meg a La Liga bajnokságot, ami a legtöbb győzelmet jelenti a spanyol labdarúgás történetében. Emellett 19-szer nyerte meg a Copa del Rey-t és 13-szor a spanyol szuperkupát.
0: A nemzetközi porondon is kiemelkedő sikereket érte a Real Madrid. A csapat 13-szor nyerte meg a bajnokok ligáját, ami a legtöbb győzelmet jelenti a sorozat történetében. Emellett 4-szer nyerte meg az UEFA kupát és 3-szor a világkupát.
1: A klub történetében számos legendás játékos játszott, akik a futball világában ikonikus státuszra tettek szert. Ilyen például Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás és Cristiano Ronaldo.
0: A Real Madrid hatalmas rajongótáborral rendelkezik és a Santiago Bernabéu stadionban játszik, ami 81.000 férőhelyes, ezáltal Európa egyik legnagyobb stadionja.
1: A klub története során számos kihívással nézett szembe, de mindig sikerült visszatérni a csúcsra. A Real Madrid, a spanyol és a nemzetközi labdarúgás egy.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina.
1: A mai témánk a magamutogatás a közösségi médiában. Egy olyan korszakban élünk, ahol a nők tárgyasítása elleni küzdelem kezd teret hódítani, vagy mégsem? A közösségi média nagyban hozzájárul a fiatalok testképének torzulásához. Miképp mindenhol az úgynevezett tökéletes alakot látják, és úgy gondolják, hogy ez az alapvető elvárás feléjük is. Önbizalomhiányban szenvedők keresik a megerősítést saját képeik feltöltésével. Kicsit úgy tűnik, ha nem mutatjuk meg magunkat, olyan, mintha nem is léteznénk. A legveszélyeztetettebb a Z-generáció, vagyis az 1997 és 2012 között születettek, akiket gyerekkoruktól körülvesz a közösségi média világa.
0: Csökken az önértékelés is. Nem elég, hogy influencerek ezrei mutatják meg filterek segítségével magukat, vagy a plasztikai beavatkozásokkal tökéletesített testüket. Követőik előszeretettel másolják le, amit a képernyőn látnak. Sokszor volt már téma, ám nem győzzük hangsúlyozni, hogy a közösségi média nem a valóságot tükrözi. Sokkal inkább egy idealizált szórakoztatásnak szánt platformnak tekinthető. Ezért is fontos emlékeznünk, hogy nem a részesei, hanem a szemlélői vagyunk ezeknek a tartalmaknak. És akár tetszik, akár nem, vissza kell térnünk a valóságba.
1: A közösségi média legveszélyesebb része a cyberbullying, amit sajnos senki sem tud elkerülni, ha jelen van bármilyen platformon. Soha nem lehet tudni, hogy ez hogyan hat egy emberre. Nem tudjuk felmérni súlyosságát. Minden ember máshogy reagál, ha megtapasztalja a bántalmazás valamilyen formáját. Ez kezdődhet eleinte egy-két sértő kommenttel, üzenettel, azonban ha nem állítjuk meg időben, könnyen elfajulhat. Ha bármilyet tapasztalunk, mindent meg kell tennünk, hogy megállítsuk. Ha kell, akár külső segítséggel, hiszen egyáltalán nem szégyen segítséget kérni.
0: A legfontosabb tudnivaló, hogy senkinek sincs joga bántani a másikat. Fontos, hogy akár már kiskortól beszélgessünk nyíltan erről a problémáról. Ezek a beszélgetések ne prédikációk legyenek, hanem hétköznapi párbeszédek. Azt, hogy kiből hogyan lesz áldozat, nem lehet megjósolni. Mindenki lehet kiszolgáltatott helyzetbe bármitől függetlenül. Ilyen esetben jó az önismeret, szociális kompetenciák, és nem utolsó sorban az önértékelés. Merj nemet mondani. Bori, te szoktál képeket feltölteni bármilyen platformra?
1: Instagramra szoktam.
0: És gyakran?
1: Hát nem gyakran, inkább csak, hogyha készül egy-két jó kép, akkor szeretem megmutatni másoknak, de egyébként nem.
0: És ezeket meg szoktad szerkeszteni?
1: Igen, szoktam.
0: Milyen módon?
1: Hát különböző alkalmazásokkal, de ilyen különösebb, ilyen FaceApp vagy Photoshopot nem igazán használok. De mennyire vagy aktív a közösségi médiában?
0: Ez eléggé változó, én inkább szemlélő vagyok, mint posztoló. De elég gyakran pörgetem az Instagramot vagy a TikTokot.
1: És mi a helyzet a TikTokoddal?
0: Hát TikTokon jelen vagyok, oda töltök fel tartalmakat is, de már nem olyan gyakran, mint régebben.
1: Nektek mi a véleményetek a gyakori közösségi média használatról és annak veszélyeiről? Írjátok meg Facebookon!
2: 97 Táska Rádió. Te is beleférsz!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pimasz alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légiközlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Időfutár Plusz. Folytatódik az Időfutár. Az első Időfutár Plusz Szegeden kap helyet, ahol vöröshajú hősnünk Tekla és vörösszőrű kedvenc macskánk Schrödinger újabb kalandba keveredik.
1: Most egyedül az Időfutár egyik díjnyertes koponyája, Tekla történetét ismerhetjük meg, szóval Hannaék most nem kapnak olyan nagy szót a történetben. Ellenben kijut bőven az eseményekből.
0: Miért ne kezdjük mindjárt a gardróbban pipázó Móra Ferenccel, a 20. század nagy polihisztorával, hogy aztán ne is beszéljünk a szegedi boszorkányégetésekről.
1: A svájci órásmester Hóhéról és a romantikus lelkű Hóhér segéd fiáról meg pláne ne. Persze nem lenne időfutár a történet, ha nem lenne egy kis gigszer a visszajutással.
0: Ennek következtében hőseink a 20. századi magyar szocializmusba érkeznek. Boldogulásuk nem könnyű, Máriusz nevű segítőjük nélkül nem is élnék túl.
1: A fiú akkor is kitart mellettük, amikor már mindenki gyanút fog, és álmóra Ferenceknek, valamint hamisítóknak tartják őket. A könyvnek ezen része elég realisztikusan mutatja be a diktatúrát és az akkori mindennapokat.
0: Megismerhetjük Tekla család történetének egy kis részét is, egy régi nagynénivel, akit végül legyőztek a félelmei, de legalább Móra Ferenccel találkozhatott.
1: A könyv méltó folytatása az Időfutárnak, remélem a többi szereplővel is várható hasonló, remélhetőleg a régi kedvencek felbukkanásával.
0: Ajánlom az olyan Időfutár fanatikusoknak, akik titkon reménykedtek egy hasonló folytatásban, de azoknak is, akik a sorozat előző részeit nem olvasták, és szeretnének egy jó kalandregényt a kezükbe venni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfi Janka és Szigetvári Máté. A Halloween eredete ősikelt a hagyományokon nyugszik. Pontosan egy Savigny nevezetű ünnepre lehet visszavezetni, amikor is a hiedelmek szerint a holtak lelkei visszatértek a földre. Ezen az ünnepen az emberek tüzeket gyújtottak és jelmezekbe öltöztek, hogy elűzzék a szellemeket. A történelem során ez a kelta ünnep különböző népek szokásaival keveredett, például a rómaiakéval, míg elnyerte a ma ismert formáját. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, de ma már szinte az összes országban ünneplik. Elhoztunk nektek pár tradicionális halloweeni szokást.
1: Jelmezbeöltözés. Az emberek maszkokat vesznek és jelmezbeöltöznek. A tradicionális halloween jelmezek természetfeletti figurák, például vámpírok, szörnyek, szellemek, csontvázak, boszorkányok és ördögök alapján készülnek, de manapság népszerűek a szuperhős és hercegnő jelmezek is.
2: Töklámpafaragás. A házakat feldíszítik halloweeni dekorációval, aminek fontos kelléke a jack-o'-lantern, azaz a faragott töklámpás. A töklámpás érdekessége, hogy az ír bevándorlók általában karolrépából készítettek faragott lámpát. Amikor ez a szokás megérkezett az USA-ba, ahol a tök őshonos, a karórépát felváltotta a tök, mivel a tökből sokkal könnyebben lehetett látványosabb lámpákat faragni. A farmerek már direkt olyan fajtákat nemesítenek, amik a legideálisabbak a tökfaragáshoz.
0: Édességgyűjtés, csokit vagy csalunk. A csokit vagy csalunk a tévének köszönhetően talán az egyik legismertebb Halloween szokás. Ez elsősorban a gyerekek programja, mikor jelmezbeöltöző bekopogtatnak a házakba, csokit vagy csalunk felkiáltással és csokit gyűjtenek.
1: Halloween party. A Halloween partik a 20. század elején kezdtek elterjedni, mikor a Halloween sokkal inkább egy közösségi ünnepé vált, mint vallásivá. Felnőtteknek és gyerekeknek is rendeznek partikat különböző játékokkal, halloweeni ételekkel és jelmezekkel.
2: Halloween babonák. Halloween kapcsán több babona és hiedelem ismert a világ számos táján. Íme néhány híres halloweeni babonafajta. Babonák a szellemekről, babonák a denevérekről, babonák a fekete macskákról.
3: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. Nemrégiben egy kutatás kimutatta, hogy a kevésnél is egyre kevesebbet olvasunk.
1: Általában 100 emberből csak 13-an ragadnak a kezükbe könyvet rendszeresen. Ez a tendencia nem újdonság, hiszen évtizedek óta megfigyelhető, hogy fogyatkozóban a könyvolvasók száma. Legtöbben az angol, szépirodalmi vagy a kalandregényeket választják, de természetesen akadnak olyanok is, akik sohasem olvasnak el egyetlen könyvet sem egész évben.
0: Ők legtöbbször arra hivatkoznak, hogy egyszerűen nem szeretnek, vagy nincs rá idejük. Hát igen, milyenkor az, amikor már az ember olvasni sem akar? És ha bár a mai rohanó világunkban tényleg nehéz, mégis érdemes megpróbálnunk időt szakítani kedvenc folyóiratunkra, akár egy csészete amellett. De miért is jó olvasni?
1: Először is, mert oldja a stresszt. Egy hosszú, megterhelő munkanap után nincs is jobb, mint hátradőlni a fotelünkben és elmerülni egy izgalmas regényben. A könyvek által kizökkelhetünk a mindennapi mókuskerékből, új világokat fedezhetünk fel, ami segít ellazulni és elfeledni gondjainkat.
2: Másodszor javítja a memóriánkat. Egy regény olvasásakor rengeteg dolgot kell észben tartanunk, a különböző történeteket, fő- és mellékszálakat, az egyes alakokat, a köztük lévő kapcsolatokat, melyekre meglepően jól emlékszünk, még akkor is, ha hetekig tart, mire túljutunk aktuális olvasmányunkon. Ezen felül az új emlékek új agyi szinapszisokat hoznak létre, melyek felturbozzák rövid távú memóriánkat.
0: Az olvasás fejleszti a gondolkodásunkat. Előfordul, hogy egy bűnügyi regény olvasásakor előre kitaláljuk, ki volt a tettes, hogyan követte el a gyilkosságot. Észre sem vesszük, de ilyenkor agyunk rögtön munkába lép. A történetek fogyasztása fejleszti a kritikai gondolkodást is, melynek nagy hasznát vehetjük, ha épp egy adott könyvről kell szót váltanunk másokkal.
1: Végül pedig nyugalmat ad. Amellett, hogy maga az olvasás is jelentős stresszoldóként hat, egyes könyvek segíthetik spirituális fejlődésünket és megnyugtathatják lelkünket.
2: A könyvekre szükség van. Mindig és mindenhol. Múltunk és jelenünk részei, sőt jövünk záloga, ha minél többen olvasnak, ráadásul igényes, jó műveket. Mert abból nincs hiány.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Szűcs Lili. Sokan küzdenek a tanulással, vagy csak nem találják a megfelelő módszert. Íme 10 módszer, ami segíthet a tanulásban. Első, célkitűzés és tervezés. Tűz ki konkrét, elérhető célokat a tanuláshoz. Például, ha megtanulok 3 verszakot. Készíts időbeosztás, hogy a tanulás rendszeres legyen.
1: Második, jegyzetelés. Írj saját jegyzeteket az anyagról, mert a kézzel írás segíti a megértést és a memorizálást. Használj színeseket vagy kiemelőket a fontosabb részek hangsúlyozására.
0: Harmadik, aktív tanulás. Kérdezd magadtól a tanulás közben, miért fontos ez, vagy hogyan kapcsolódik ez más anyagokhoz. Tanítsd meg valakinek, amit tanultál, ez segít mélyebb megértést elérni.
1: Intervallum tanulás. Oszd be az anyagot kisebb egységekre, és tanulj rövidebb időszakokban, például 20-30 perc, majd tarts szünetet.
0: Ötödik, ismétlés. Rendszeresen ismételd át az anyagot, az adott ismétlés segít hozzá távú memorizálásban. Alkalmazd memóriakártyákat vagy kvíz kérdéseket.
1: Hatodik, kapcsolódás keresése. Kapcsold az új ismereteket a már meglévő tudásodhoz. Ez segíti az információt hosszabb távú tanulásra, például. Ez a fogalom hasonlít arra, amit korábban tanultam.
0: Hetedik, vizuális tanulás. Használj diagramokat, térképeket, ábrákat vagy más vizuális eszközöket. Rajzolj gondolattérképeket a tananyag összefoglalására.
1: Nyolcadik, aktív emlékezés. Próbáld meg visszaidézni, amit megtanultál anélkül, hogy belenézél a jegyzetekbe. Teszteld magad rendszeresen.
0: Kilencedik, környezet optimalizálása. Teremt csendes, kényelmes tanulási környezetet. Minimalizáld a zavaró tényezőket, például a telefon vagy a közösségi média használatát.
1: Tízes,

mozgás és pihenés. Tanulás közben időnként mozog, sétálj egyet, hogy felfrissüljön az elméd. Ügyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert a pihenés kulcsfontosságú a tanultak rögzítéséhez.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Hedvig Míra, Töreki Léna, Vörös Senge, Virághalmi Kristóf, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Matkó Rebeka.
1: Ellátogatott hozzánk a 024-ben dolgozó Rescue 24 mentőszolgálat két fontos tagja, Pavelec László és Klupács Péter, akik többek között azt is megtudjuk, hogy mindenkiben lakozik egy hős.
2: Mi a célja a Hős benned van programnak?
3: A Hős benned van azért jött létre, hogy egy olyan generáció nőjön fel, akik képesek lesznek segíteni, tudnak és mernek segíteni. Ez tulajdonképpen a segítségnyújtásnak az alapjait tanítja meg játékos módon, otthon gyakorolható módon.
0: Ki vehet részt ebben a Hős benned van programban?
3: A Hős benned van programban, mint oktatók, ketten a Lacival veszünk per pillanat részt benne, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk bővülni, és nem leszünk egy többen és többen. Akik pedig igényelhetik a képzést, azok munkahelyek, iskolák, nyári táborok, baráti társaságok, bárkihez nagyon szívesen elmegyünk, és elmondjuk, hogy mit is kell tenni, hogyha baj van.
4: De mondhatjuk azt, hogy nullától a 99 vagy 100 évig. Tehát bárki részt vehet benne, örülünk neki, ha részt vesz benne, hiszen nagyon sok emberben van feszültség azzal kapcsolatban, hogy embereknek segítsenek, és hát ugye ez pont arról szól, hogy megtanítsuk azt, hogy mivel, ha valaki nem mer belenyúlni egy sérülésbe, vagy egy újraélesztésbe, akkor is megvan annak a módja, hogy benne a hős felébredjen és segítsen.
5: Mi az első dolog, amit tenni kell, ha valaki bajban van?
3: Ez egy nagyon kemény kérdés. Ez egy nagyon kemény kérdés, de hogyha lebontjuk, hogy mi az első dolog, akkor azt kell mondanom, hogy a tanulás. Az első dolog az, hogy biztosak legyünk önmagunkba, mint minden egyes mentésben. Az első dolog az, hogy megismerjük a lépéseket. És ha arra vagy kíváncsi, hogy magának az életmentésnek mi az első dolga, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a biztonság. A biztonság, hogy te is biztonságban legyél, illetve az a sérült is, vagy bajba jutott, nem biztos, hogy sérült, az a bajba jutott is, akin segíteni akarunk, nagybetűkkel fölírva a tetejére, hogy biztonság.
6: Benned is benned van a hős, és ne felejtsd el, hogy az új protokoll szerint nem szájon át lélegeztetünk, hanem a kiskarácsony, nagykarácsony ütemére kompresszálunk.
7: 97.5 All the time. Táskorát.

0: próbálnánk.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Hajnal Norton. Most bemutatjuk Cristiano Ronaldót, aki a semmiből lett világsztár. Ronaldo teljes nevén Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én látta meg a napvilágot. Egy viszonylag szegény családból származik, volt, hogy éttermek ajtajánál kéregetett, hogy ételhez jusson.
2: 15 éves volt, mikor szívritmuszavart állapítottak meg nála. Egy ideig úgy tűnt, hogy fel kell hagynia a labdarúgással. A csapat viszont mindenben támogatta a családot. Kényes lézerműtétre került sor, amely megoldotta a problémát, és így folytathatta a labdarúgást.
1: Sporting CP-nél kezdte el a pályafutását, az edzője pedig egy román edző volt, név szerint Bölöni László. Ennél a csapatnál a 2002-2003-as szezonban mutatkozhatott be. Ez alatt az idő alatt 31 meccsen 5 gólt ért el.
2: Következő klubja a Manchester United volt. 2003-tól 2009-ig játszott ebben a csapatban. Ez alatt a 6,5 év alatt összesen 196-szor lépett pályára, és 84-szer sikerült gólt szereznie.
1: Erre a tehetséges labdarúgóra már a Real Madrid is felfigyelt. A 2009-es évének nagy részét már a Realban töltötte. Karrierjének csúcspontját itt érte el, mivel 292 pályára lépéséből 311-szer juttatta a labdát a hálóba. 2018-ban azonban ott hagyta a csapatot.
2: 2018. július 10-én az olasz Juventus gárdájához szerződött 100 millió euróért cserébe. További 12 millió eurós díjat, illetve egyéb pénzösszegeket adtak Ronaldo régebbi klubjainak. Nagyon jó barátja lett az argentin profinak, Paulo Dybalának.
1: 2021-ben Ronaldo úgy döntött, hogy visszatér a kezdetekhez, így visszaigazolt a Manchester Unitedba. Egyelőre 30 mérkőzése és 18 gólja van, ám ez még biztos gyarapodik, mivel a mai napig oszlopos tagja a csapatnak.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, az mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Jázmin és Péntek Jázmin. A magyar lakosság 73%-a legalább alkalomszerűen olvas, 15%-uk pedig napi szinten. Számomra ez megdöbbentő tény, hogy lakosságunk több, mint egy negyede egyáltalán nem olvas. Kutatások szerint a könnyű műfajt, regényeket, krimiket és romantikus történeteket fallják legszívesebben az olvasók. A fiatalok körében hatalmas népszerűségnek örvendenek az önfejlesztő könyvek is, amiket leginkább ismerő ajánlására választanak. A mi korosztályunkra jellemző már az idegen nyelven való könyvolvasás is. Megoszlanak a vélemények olvasási szokások területén. Gondolok itt arra, hogy könyvformátumban vagy e-bookban jobb olvasni. Természetesen mindegyiknek megvan a maga előnye, illetve hátránya. A könyv sok helyet foglal, viszont van egyfajta hangulata. Lapozgatás közben az új nyomtatás illata érezhető.
1: Az e-bookra letölthető több könyv is különböző formátumokban. Olvasás után törölhető, nem foglal helyet a szekrényen, illetve könnyű. Az olvasni vágyók érdeklődése is több rétű. Azaz a tájékozódás más-más csatornákon érkezik hozzájuk. Van, aki Facebook csoportból, mások könyvajánlókból vagy sikerlistákból választanak, de az is bizonyított tény, hogy sokan könyvborító alapján választanak könyvet.
0: Több vélemény alapján az elmúlt évek, az elmúlt időszak legnépszerűbb könyvei. Az utóbbi időben nagyon nagy sikernek örventek Ellie Hazelwood könyvei, különösen a Szerelem képlete című könyve. Továbbá Colin Hoover regényei, Holly Jackson krimiei, Jenny Han klasszikus romantikus könyvei, amiből több film és a jelenleg is futó sorozat is készülőben van. És persze töretlenül tartja magát a Harry Potter sorozat is az élen.
1: A magyar írókat is szeretném megemlíteni, mert az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tettek szert, mint például Lakatos Levente, aki a felnőtteknek ír szórakoztató könyveket. A mostanában elhújt írónő Erkelényi Angelikának krimi sorozata is igen nagy rajongótábort szerzett magának. Továbbá az ifjúsági irodalom kategóriát meghódította Leiner Laura és a mostanában feltörekvő Kollár Betty is a romantikus történeteivel.
0: Esetleg valamelyik szerző felkeltette az érdeklődésedet, ne félj belekezdeni. Lehet, hogy megtalálod a kedvenc könyvedet.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. 4 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nar Barbara és Töreki Almira. Most bemutatjuk Millie Bobby Brown-t.
1: Millie Bobby Brown 2004. február 19-én született Marbellán, Spanyolországban. Robert Brown és felesége Kelly harmadik gyermeke. Mielőtt betöltötte volna 5. életévét, családjával visszaköltöztek az Egyesült Királyságba, majd 4 évvel később 2011-ben az USA-ba, Orlandóba, hogy vállalkozást indítsanak. Itt fedezte fel egy hollywoodi tehetségkutató, így hát Los Angelesbe költöztek, hogy valóra váltsák lányuk álmait. Az ezt követő 3 hónapban Millie meg is kapta élete első televíziós szerepét.
0: 2013-ban láthattuk először a képernyőn az ABC-n futó fantasy drámasorozat a Once Upon a Time spin-offjában. A Once Upon a Time Wonderland-ben, azaz az egyszer volt, hol nem volt csodaországban, hol a fiatal Alice-t alakította.
1: 2014-ben főszerepet kapott a BBC dráma thriller sorozatában az Intruders-ben, mint Madison O'Donnell. Szintén ebben az évben vendégszereplőként jelent meg az NCIS-ben. 2015 két kisebb szerepet jelentett Millie számára a Modern Family című vígjátékban, majd a Grey's Anatomy dráma sorozatban. Nagyobb szerepek hiányában családja anyagi gondokkal küzdött, ezért kénytelenek voltak visszaköltözni nagynényéhez az Egyesült Királyságba.
0: 2016 viszont meghozta az igazi sikert és áttörést. Megszerezte Eleven szerepét a Netflix világszerte nagy sikert arató sci-fi dráma sorozatában, a Stranger Things-ben. A szerep kedvéért még gyönyörű hosszú haját is leborotváltatta. Mindez nem volt hiába, hiszen az Elevenként nyújtott kimagasló teljesítményét számos díjjal és jelöléssel is elismerték. A sorozat már a 3. sikeres évadán is túl van, és a 4. évadra készülnek.
1: 2017-ben Emmy díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő dráma sorozatban kategóriában, majd Saturnus díjat nyert fiatal színész legjobb sorozatbeli alakítása csoportjában. 2017. januárjában kezdte meg modell karrierjét Calvin Klein by Appointment elnevezésű kampányában, majd a következő hónapban már leszerződött az IMG Models ügynökséghez. 2018 áprilisában a Time magazin beválasztotta a 100 legbefolyásosabb ember listájára, ezzel ő lett a legfiatalabb személy, aki valaha a listán szerepelt. 2018. november 20-án a Gyermekek Jogainak Világnapján jelentették be, hogy Millie-t hivatalosan is az UNICEF jószolgálati nagykövetévé választották. Ekkor csupán 14 évesen ő volt a legfiatalabb, akit a szervezet valaha kinevezett.
0: 2019. májusában Godzilla King of the Monsters című filmben játszott főszerepet Sally Hawkins és Vera Farmiga mellett. Szintén 2019. júniusában kezdték el Nancy Springer, Enola Holmes Mysteries című könyvének filmes adaptációját. Millie a címszerep mellett producerként is tevékenykedett a film munkálataiban, amely 2020. szeptember végén debütált. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 társk rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf, Janka, Bali, Villő és Hedrik Mira. Hogyan élj túl egy tornádót? A tornádókat nem mindig könnyű észrevenni, ugyanis a szél bármilyen erős is, láthatatlan, átlátszó. Talán hallani lehet, de a mai világban kifigyel már oda a szél zúgására, ha hallgathat metal rock zenét is. De se baj, ha nem hallod, nem sokára látni fogod, ugyanis a tölcsér által felszívott víz, por és törmelékek hatására nagyon is láthatóvá válik. A tornádók erősségét az Enhanced Fujita skálán mérik 0-tól 5-ig, ám ezt csak visszamenőlegesen tudja kikalkulálni a szélsebesség és a tornádó által okozott károk felmérése alapján.
1: Az évtizedek során a tornádókról készült videókon látható, hogy akár a házak tetőszerkezeteit, autókat is, tehát szinte bármit fel tud kapni és pár mérföldet arrébb cipelni. A túlélők beszámolói alapján, bár traumatizáló lehet az élmény, a legrosszabb tornádok esetében is 99% körüli a túlélés aránya. Ami azért nem rossz ahhoz képest, hogy hány zongorát és gerendát vághat hozzád.
2: A tornádó akkor szippanthatja be az embert a tapasztalatok szerint, ha nem marad olyan felület, amiben megkapaszkodhatnánk, mint például egy lebetonozott közlekedési tábla. A tölcsérbe kerülve a szélsebességével megegyezően keringhetnek a tárgyak, amelyek ellen alig ha lehet védekezni. Egy texasi nő 2019-es beszámolója szerint például több tárgy és egy gerenda is eltalálta, mégis túlélte. A zongorát tuti nem élte volna túl, szóval szerencséje volt.
1: A leérkezés után azonban a lehulló törmelékek és tárgyak miatt nagyon kell vigyázni, ez ugyanis akár veszélyesebb is lehet, mint maga a tornádó. Az NOAA szerint tornádó esetén kerülni kell az ablakokat, és ha lehetséges, mielőbb védett helyre kell húzódni, például pincehelyiségbe.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Benes Hoszki Csongor és Víg Ádám Botond.
1: Ma közelebbről is szemügyre vesszük a vízbe fulladtak éves statisztikáit.
0: A természetes vizekben például tavak, folyók, a fulladásos halálozások száma a kiszámíthatatlan környezet miatt kifejezetten magas.
1: 2016-ban 108, 2017-ben 138, 2018-ban 85, 2019-ben 102, 2020-ban 117, 2021-ben 100, 2022-ben pedig 118 fő fulladt vízbe.
0: Magyarország medence és strandjain viszont évente átlagosan 1-2 fő veszti életét figyelmetlenség következtében.
1: Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarország szakszolgálatának vezetője szerint a vízbe fulladásnak két csoportja van.
0: Az egyik, amikor idősebb, valamilyen alapbetegséggel rendelkező emberek lesznek rosszul a vízben, és ennek következtében veszítik el életüket.
1: Emellett vannak klasszikus vízibalesetek, amelyek legtöbbször a helyismeret hiányából, illetve az úszástudás nem megfelelő felméréséből adódnak.
0: Tehát, ha biztonságos fürdőzésre vágyunk, csak eresszük le a medence vizét bokáig.
2: Kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
3: Az a helyzet, nem nagyon, mivel profin úszok és vízilabdáztam, úgyhogy nem, de közvetlen veszélyhelyzetet láttam már.
4: Úszás közben még nem kerültem veszélyhelyzetbe, de már láttam vízi veszélyhelyzeteket.
2: Ezt kifejtenéd bővebben?
4: Láttam egyszer egy vitorlást elsüllyedni, ami nagyon durva volt. Három hajóval húzták fel a víz alól, mert olyan nehéz volt, mivel ugye rajta volt a víz.
2: Te kerültél már úszás közben közvetlen veszélyhelyzetbe?
5: Hát lényegében az történt, hogy úsztam, és valami megfogta a lábamat, és hirtelen lerántottam a víz alá, és elkezdtem fuldokolni, és rájöttem, hogy csak a testvérem volt, de megrúgtam az arcát, szóval igen.
6: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Kígyó nélkül sikerült gyógyító kígyómérget előállítani.
1: A kígyómérgek gyógyszer alapanyagként és az ellenmérgek kutatásához is fontosak, de eddig csak a kígyók méregfogának lefejésével juthattunk hozzájuk. Holland kutatók most kígyó organoidokat, őssejtekből petri csészében növő mini szerveket hoztak létre, amelyek mérget termelnek.
0: A hollandiai Hubrecht intézet Hans Clevers vezette kutatócsoportja nemzetközi együttműködéssel olyan módszert fejlesztett ki, melynek segítségével laboratóriumi körülmények között lehetséges kígyómérget előállítani.
1: A módszer alapját szövegkultúrában tenyészhető miniszervek képzik, amelyek a kígyó méreg mirigyének miniaturizált másai, és annak rendje és módja szerint termelik a kígyó mérgek toxinjait. Ezek egyaránt lehetővé teszik a kígyómarások pusztító következményeinek enyhítését és a mérgek gyógyászati célú kutatásokat.
0: Mindmáig évente legalább 100 000 emberrel végez kígyómarás, és további 400 000 tartósan károsít. Miközben mérgeik, amelyeket az ókori görögök óta hasznosít az orvoslás, számos létfontosságú gyógyszer alapanyagai. A kígyóméregből készülő, vagy azok által inspirált gyógyszerek között szerepelnek például vérnyomás csökkentők és vérzéscsillapítók.
1: Mostanáig azonban komoly technikai nehézségekbe ütközött a kígyómérgek teljes potenciájának kihasználása a gyógyszerfejlesztés és ellenméreg kutatás számára. Az egyik akadályt a kígyómérgek lefejésének körülményes és veszedelmes procedúrája jelentette, de hasonlóan nehézkes a mérgek szerkezetét és termelését befolyásolni egészen addig, amíg a folyamat a kígyóban zajlik.
0: Clevers-nek és a laboratóriumában dolgozó három doktorandusz hallgatónak az organoidok e miniatűr szervutánzatok adták az alapötletet, amelyeket ma már világszerte számos laboratóriumban növesztenek és tanulmányoznak. Az organoidok rendszerint apró üreges sejtlabdacsok, amelyek tartalmazzák egy szerv létrehozásához szükséges valamennyi alapvető sejttípust, és a hosszas tenyésztés során az eredetihez hasonló szöves struktúra alakul ki bennük.
1: Kicsit módosítani kellett az emberi organoidok növesztésére optimalizált tenyésztési körülményeket, de végül sikerült olyan feltételeket találni, amelyek mellett a méreg-mirigy labdacsok korlátlan ideig fenntarthatók a laborban. Mivel a kígyók testhőmérséklete alacsonyabb az embernél, a méreg-mirigy organoidok 37 Celsius fok helyett 32 Celsius fokon érzik jól magukat.
0: Az organoidokat nagy felbontású mikroszkóp segítségével vizsgálva a kutatók megállapították, hogy az őket alkotó sejtek tele vannak olyan tömör struktúrákkal, amelyekkel a méregtermelő sejtek méregtároló hólyagocskáraira emlékeztetnek. Többféle analitikai módszerrel sikerült is megerősíteni, hogy az organoidok valóban termelik a kígyóméreg összetevőinek túlnyomó többségét, köztük a hatásért felelős toxinokat.
1: A kutatók azt is észrevették, hogy az organoidok tápoldatába adagolt faktorok változtatásával befolyásolni tudják a méreg összetételét. Más kutatócsoportokkal együttműködve bizonyították, hogy az organoidok által termelt idegmérgek aktívak, vagyis a kígyók valódi mérgéhez hasonlóan le tudják állítani az idegsejtek tüzelését. A méregnek ez a funkciója a természetben az áldozat megbénítását szolgálja.
0: A Clevers csoport eredményei messzire ható következményekkel bírnak a kígyó mérgekkel folytatandó további kutatásra. Az organoidok megtermelhetik az eddigi fáradtságos és veszélyes kígyófejéssel kinyert mérget, az ellenmérgek és a mérgeken alapuló gyógyszerek fejlesztése számára.
2: 97.5. Táskará.

0: szerinted miért kapod reggelen te, hogy
1: Rozi Hozbort? A tükör előtt Van Gogh festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok épp egy váltáska. Már hiszem, hogy van serelem első látásra.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Az Asperger-szindróma egy neurobiológiai pervazív fejlődési zavar. Az egyéb autizmushoz tartozó betegségekkel ellentétben jellemző a normális ütemű nyelvi fejlődés, valamint az átlagos vagy annál magasabb intelligencia szint. Diagnosztikai elemei közé tartozik a szociális válaszkészség hiánya, a mások iránti teljes érdektelenség, az árkozottság, még napjainkban sem tudják helyesen értelmezni, diagnosztizálni a szakemberek. Az esetek felét általában nem fedezik fel. Az ebben a szindrómában szenvedők felismerik, hogy miben másak, és le tudják győzni nehézségeiket, anélkül, hogy tudnák, hogy aspergeresek. Pontos okai és előfordulási gyakorisága ismeretlen.
1: Mennyiben hasonlít az Asperger-szindróma és a jól funkcionáló autizmus? Mindkettő igaz, hogy az ebben szenvedők nehezen fejezik ki érzelmeiket, nehezen létesítenek kapcsolatot, nehezen olvassák le az érzelmeket, gesztusokat a mások arcáról. Jellegzetesen rázzák a kezeiket, gépszerű érzelmhiányos beszéd, illetve ennek ellenkezője, az éneklős affektált. A rutinhoz, megszokotthoz való kényszeres vagy görcsös ragaszkodás. Egy adott tárgy, gondolatkör vagy téma iránti tanúsított megszállottság érdeklődése. Abban való elmélyedése, miáltal az illető az adott terület kiemelkedő ismerője, szaktekintélye lesz. Valamint különböző dolgok iránt tanúsított érzékenység, ellenszenv, ezek lehetnek akár ruhák, ételek, hangok, színek. A különbség leginkább az IQ szintben mutatkozik meg. Klasszikus autizmusban szenvedők jelentősen diszfunkcionálisabbak.
0: A beszédükben, nyelvezetükben is lehetnek eltérések. Jellemző az elmondottak szó szerint értelmezése, túlzott bővözédűség, a finom árnyalatok félreértése és a mások számára érthetetlen metaforák használata. A hangmagasság, a hangerő, a hanglejtés és a ritmus egyaránt érintett lehet. Gyerekeknél gyakori az éneklő affektáló hanghordozás, angolul sing-song voice, valamint a másoktól hallott szavak vízhangszerű ismétlése. Az Asperger-szindrómás gyerekek már korán nagy szókincsel rendelkezhetnek. Nehézségük támad a humor, irónia és csipkelődés értelmezésével.
1: A kutatások megerősítették ezt a megfigyelést, és azt sugallják, hogy az Asperger-szindrómának genetikai okai vannak. Az elméletek szerint az autizmus kifejlődése több génen múlik. Bár még nem találtak ilyen gént, a kutatók ezzel megmagyarázhatnának a tünetek sokféleségét. Genetikai okra utal a családi halmozódás és a hasonló, de enyhébb formában meglévő rendellenességek a családban, mint például a kisebb nehézségek a társas interakciókban, az olvasásban vagy a nyelvhasználatban.
0: Az Asperger-szindróma kezelése arra irányul, hogy elmúljanak a stresszelő tünetek, és az érintett személy szociális és kommunikációs készségei a korának megfelelően fejlődjenek. A fejlesztéseket testre szabottan végzik. A kezelés hasonlít a jól funkcionáló autizmus kezelésére, de leginkább a kommunikációban érdekelt. Kezelés során figyelmet fordítanak a szociális képességek fejlesztésére a hatékonyabb interakciók érdekében. Kognitív viselkedés terápiát is alkalmaznak a stresszkezelés javítására.
1: Persze ez a betegség jóval összetettebb, mint el tudtuk mondani, de reméljük, hogy valami újat tudtunk mondani nektek.

0: 95.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Kabai Tamás. 2024-ben lesz 10 éve, hogy a BMW lerántotta a leplet az S1000R első nemzedékéről azzal a felkiáltással, hogy itt az RR Supersport gép csupasz kivitele.
1: Akkoriban igazi presztízs kérdés volt, hogy egy-egy gyártó meddig tudja fokozni a teljesítményt. Most viszont sokkal szofisztikáltabb csomagra van szükség ahhoz, hogy egy motor átütő legyen.
0: Mert hogy a második generációs S1000R abban a nem éppen egyszerű helyzetben van, hogy vetélytársai egytől egyik kivételes gépek. Olyan modellektől kell vásárlókat elcsábítania, mint például a MotoGP nagyvadak, hangján énekelő Aprilia Tuono V4-es, a kompresszoros Kawasaki ZH2-es, a légkalapásként emlegetett KTM 1290 Super Duke R, vagy a versenytechnikát használó Triumph Speed Triple.
1: A BMW koncepciója azonban kicsit eltér attól, amit a legtöbb márka képvisel ebben az elit klubban. Egyrészt nem egy karcsú gép, élőben annyira masszív és robosztus, hogy vetélytársai szinte törékenynek tűnnek mellette. A másik, ami fontos, hogy a BMW inkább kiegyensúlyozottságra törekedett. Hogy mit értek ez alatt? A hasonszőrű modellek annyira csúcsra vannak járatva, hogy a vezetőnek valamilyen szempontból kompromisszumot kell kötnie.
0: Ilyen például az utcára szinte nem való, betonkemény futómű, vagy akár az is, hogy nem lehet alacsony fordulaton felkapcsolni, mert a blokk csak felül él. Az S1000R 165 lóerős teljesítmény ellenére olyan finoman és egyenletesen adja le a teljesítményét, hogy nem ijesz rá a vezetőre. A legszűkebb fordítókban sem kell kuplunggal bűvészkedni, a 990 köbcentiméteres erőforrás ugyanis a nagysoros négyhengeresekre jellemző nyugalommal azonnali reakcióval húz alapjárattól.
1: Azonban szó sincs arról, hogy a BMW egy japán iskola szerinti sor négyest alkotott volna. A Bajor erőmű nem jár villanymotorszerűen finoman. Van egy jellegzetes, magas frekvenciájú vibrálás a korábbinál 5 kg-mal könnyebb blokkban, amely elsőre kellemes, de a hosszabb menetek után már bizsereg a kezünk.
0: Az is érdekes, hogy a BMW mennyire bolondbiztosra hangolta az elektronikát, alapbeállításban azonnal megfogja a kipörgésgátló a motort, ami csúszós, világos szürke burkolatú körforgalomokból kijövet, különösen jól jön. Nyilván azzal a gyártó tökéletesen tisztában van, hogy aki ilyen motort vásárol, az ki akarja használni a teljesítményt.
1: A dinamik módot akár vidámpark programnak is nevezhetnénk, ugyanis ilyenkor enged a rendszer egy kis csúszást, és agresszív gázkezeléssel kontrollált egykerekezés is lehetséges.
0: Hihetetlen, hogy ekkora teljesítményt ennyire intelligensen szabályoz a vezérlés, a hattengelyes IMU-val működő elektronika tényleg zseniális. Természetesen ebben az üzemmódban megveszve toll a négyhengeres, és olyan tempóra gyorsulhatunk szempillantás alatt, hogy az embernek a sisakban szinte leesik az álla. 97.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Elmai Szigül Barnabás. Mindennapjaink önvezető járművei. Az automatizálás és a digitalizáció egyre több szektorban jelent kihívást, és egyben megoldást is a különböző folyamatok menedzselésére. Világunk egyre jobban fejlődik, és megállíthatatlan a járművek területén is. Most elhoztunk nektek pár példát, ami lassan napjainká válik. Nem kivétel ez alól a szárazföldi autózás sem, Magyarországon az autózásban már egyre inkább elterjednek az elektromos és önvezető autók, valamint zajlik újabbak tesztelése.
1: A villamos vonalakon ugyan még nem jelentek meg, van rá példa, hogy teszteltek pár önvezető villamost a világban, ám ez még nem elterjedt. A metróvonalakon mindennapi életünk részévé vált az autonóm, vezető nélküli kocsik használata. Erre példa a budapesti M4-es vonal Alstrom szerelvényeire is, addig a vasúti közlekedésben nem találkozunk ilyen irányú fejlesztésekkel. Pedig egy magyar mérnökcsapat már rendelkezik az ehhez szükséges technológiával, ami nem csak műszaki megoldást nyújt, de az ágazatok fokozottan sújtó szakember hiány enyhítésében is szerepet játszhat.
0: A Parallel Systems moduláris felépítésű önjáró szerelvényeinek segítségével sokkal gazdaságosabbá lehet tenni a rövidtávú vasúti áruszállítást, egyben megoldást találva a vasutak egyik rendszer szintű problémájára is. A következőekben bemutatunk pár járművet, ahova ezt a tudást majd fel lehet használni.
1: Metrók esetében önvezetést jóval könnyebb megvalósítani, lévén, hogy azok zárt pályán közlekednek. Nincsenek kereszteződések, körforgalmak és optimális esetben gyalogosok. Kutyák és elektromos rollerrel ingázó környezettudatos polgárok sem vágtatnak át vadul a síneken. Percenként jön gyors, viszonylag környezettudatos. Amiért szintén fontos ez a tervezés, az az, hogy a metróvezetők arra panaszkodnak, bezártság érzetet tapasztalnak magukon az egyfolytában alagútban ingázás miatt, de ez nem azt jelenti, hogy mindenki utálná a munkáját. Összességében viszont az önvezető metrónak nincs tehát különösebb dolga, mint a kijelölt megálló helyeken megállni, biztosítani az utasok számára a le- és felszállás lehetőségét, majd a folyamat végeztével tovagördülni a következő állomásra.
0: Vezetés támogató rendszer. Így hívják azt a több részből álló szerkezetet, amit a Siemens épített be egy fővárosi kombinóba. Egyrészt azért abba, mert ez a típus a cég sajátja, másrészt azért, mert ezek a szerelvények a világ egyik leggyakrabban használt vonalán közlekednek a nagy körúton, vagyis a legbiztosabb körülmények között tesztelhető. Az STA rövidítésű kütyű a járművezető munkáját segíti azzal, hogy felismeri a kockázatos forgalmi szituációkat, és ezekről azonnal figyelmeztetést ad. A rendszer jellegzetességét az adja, hogy a járműre telepített szenzorok a villamos haladási irányát, valamint a forgalmi közeget is pásztázzák. A lezajlott úgynevezett néma üzemmódú, vagyis a hang- és fényjelzés nélkülöző tesztelést az egyik utasforgalomban lévő kombinón végezték, az elsődleges cél pedig az adat és tapasztalatgyűjtés volt, ezek kiértékelése után pedig a cél a rendszer finom hangolása. Ma már több új, szintén fővárosi KAF villamos is ezt a rendszert használja, valamint a Hódmezővásárhely és Szeged között húzódó tramtrain hálózat hibrid villamos motorvonatai is ezt használják.
1: Összegezve az önvezetés már szélesebb körben jelenik meg, kötött pályás járműveknél is, például vonatoknál, metróknál vagy éppen villamosoknál. Többek között ezek a járművek fogják meghatározni jövőnket és határozzák meg már mindennapjainkat.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Töreki Léna, Győrösi Antónia, Rónai Kitti és Vargasagát Csaba. Katona Klaudia színésznővel beszélgetünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és hogy voltak-e nehéz pillanatai a színpadon.
1: Mindig is színésznő akartál lenni?
2: Igen, 6 éves korom óta szerettem volna színésznő lenni, mikor a szüleim elmentek megnézni a Rómeó és Júliát az Operett Színházba, és hazahoztak egy CD-t. És akkor onnantól kezdve én színésznő akartam lenni, vagyis szerettem volna lenni. Gyerekkori álmom volt.
1: Milyen érzés volt először fellépni?
2: Most mondanám azt, hogy nem emlékszem rá, de emlékszem, mert nagyon-nagyon izgultam. Talán az első fellépésem az óvodában volt, és emlékszem, egy mondatot se tudtam elmondani, mert nagyon-nagyon sírtam, szóval szerintem senki nem hitte, hogy színésznő leszek egyszer. Nem tudtam elmondani, elfelejtettem a szöveget, sírtam. Katasztrofális érzés volt.
1: Csinálsz valami más is a színészkedés mellett?
2: Igen, jelen pillanatban az ELTE-n tanulok, joghallgató vagyok, 4. éves, és szinkronizálok emellett.
1: Mi volt a legnehezebb a pályafutásod során?
2: Először le kellett küzdenem önmagamat, a saját démonjaimat, meg a sok embert, aki esetleg nem olyan kedves, vagy azt akarja, hogy ne legyél ott, ahol vagy. Szóval nagyon sok érdekes emberrel találkozol a szakmád során, de majd ezt ti is megtapasztaljátok. Ezeket nehéz kezelni, illetve az, hogy megtanulj magadban bízni, és elhidd azt, hogy jó az, amit csinálsz.
1: Mikor kapszod az első főszerepet?
2: 15 éves koromban kaptam az első főszerepemet, méghozzá a Mária Főhadnagy című operettben Máriát.
1: Támogattak a színészi karrieredben?
2: Igen, a szüleim támogattak nagyon, de szerintem amúgy így mindenki a környezetemben, vagy nem vettem észre, hogy valaki nem támogatott. Igen, szerencsére én egy támogató közegből jöttem.
1: Hány évig tartottak a képzéseid, hogy színésznő lehess?
2: Hát ez úgy történt, hogy 14 évesen felvettek a Budapesti Operett Színház Broadway stúdiójába, ahol egy ilyen musical színész utánpótlást képeztek, és a tanulmányaim alatt 4 évig tanultam ott. Hát kaptam szerepeket, kisebbek, nagyobbakat, aztán főszerepeket, tehát aktívan gyakoroltam a szakmát a suli mellett, utána pedig konzervatóriumba jártam 2 évig klasszikus énekszakra.
1: Kitől kaptad az inspirációt?
2: Láttatok egy jó filmet, és amikor megnézed, és azt érzed, hogy úristen, én ezt akarom átélni, amit ott a színpadon átélnek. A zene, a gyönyörű párbeszédek, ruhák, és szerintem minden lány álma, meg fiú álma is, hogy egyszer egy herceg legyen, vagy egy királynő, hercegnő, és szerintem mindenki szeretne ott állni, és átélni ezeket a mesés dolgokat.

0: 97.5 Task Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtország ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: Storik, pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: És most híres sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gerlang Gergő és Kötél Doroti. Legyél óvatos, ha okosórát veszel.
1: A gyerekeknek készített okosórák között vannak olyanok, amiket biztonsági hibáit kihasználva a hackerek átvehetik az irányítást az eszköz felett. A norvég fogyasztóvédelmi tanács tesztelt néhány gyerekórát, elsősorban a Gator és a GPS for Kids márkából. Szerintük a feltárt sebezhetőségeket kihasználva a támadók megfigyelhetik és lehallgathatják a gyerekeket, sőt, akár kommunikálhatnak is velük. A gyártók szerint kérdéses sebezhetőségeket már elhárították, vagy tudnak a létezésükről. A brit viszonteladó John Lewis visszavonta az egyik megnevezett terméket vizsgálat után. És ha már okosórák, akkor jöjjön egy kis történelem. Az első Linux okosórát 2000. február 7-én mutatták be, ahol az órát bemutató Steve Mann-t a hordozható számítógépek atyának nevezték el. Az első ASUS okosórákat pedig 2014. szeptember 3-án mutatták be Berlinben.
0: Életet mentett az okosóra. Drága, fölösleges, haszontalan. Az okosórákat általában ezekkel a jelzőkkel illetik. Van benne igazság. Mégis, ahogyan a következő történet bizonyítja, előfordulhat olyan eset, amikor egy okosóra életet menthet. A 62 éves brit építész Dennis Alzamut felesége le akarta beszélni az óravásárlásról. Most már egyikük sem bánja, hogy megvették az Apple legmenőbb tárgyát. Anselmo épp a kerítés helyét jelölte ki egy építkezésen. Az ebédidő befejezte után alig 10 perce dolgoztak, amikor váratlanul rosszul lett, az órájára pillantott, és azt látta, pulzusa percenként 210-es értéket mutat. Anselmót mentőszállított a kórházba. Az orvosoktól tudta meg, ha rosszul létekor hazamegy, könnyen lehet, hogy egy második halálos szívroham végzett volna vele. Megkérdeztünk benneteket is, hogy ti mit gondoltok az okos órákról.
2: Én nem nagyon szeretem őket, megmondom őszintén, még az okos telefonokkal is bajban vagyok, de biztos jó lehet annak, aki ért is hozzá.
1: Te szeretnél egy okos órát?
3: Én nem szeretnék okos órát, mert ugyanazt tudja, mint a telefonom, és még ráadásul drága is, és telefon nélkül nem működik.
4: Az okos óra az egy pénzkidobás, megy a kicsike vacakér, kiadsz nem tudom hány százezer forintot, és erre még nincsen telefonod, akkor nem is tudod használni, érted? Szerintem semmi értelme.
5: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Nagy Dorina, Bódis Bence és Töreki Almira. Ma az IKEA-ról és alapítójáról tudhattok meg többet. Az alapító Ingvar Kamprad 1926-tól 2018-ig élt. Már fiatal fiúként kezdett vállalkozást fejleszteni. 5 éves korában kezdte el eladni gyufáját, majd 7 éves korában elindult távolabb kerékpáros útján, hogy eladja szomszédos városokban. Megállapította, hogy nagyon olcsón vásárolhat gyufákat Stockholmból. Külön-külön alacsony áron eladhatja, és továbbra is jó profitot hozhat.
1: 17 évesen nagybátyja konyhamásolatát adta el, ezután 1943-ra megszületett az IKEA. A rövidítés Ingvar Kamprad nevének kezdőbetűiből, Elimtarid, a családi farm E-jéből és a közeli Agunarid falu nevéből áll, ahol felnevelték. Kamprad első felesége Kerstin Wadling volt. Örökbe fogadtak egy kislányt is, Annikát. Majd az 1960-as években feleségül vette második szerelmét, Margareta Kamprad Stennert, akivel 30 éves korában találkozott. 3 fiúk született, Peter, Jonas és Matthias.
2: 1948-ban megjelent az első bútor. A garnitúrát a közeli erdőkben tevékenykedő helyi gyártók készítik. A piac jól reagált rájuk, ezért a választék bővült. Svédországban 1958-ban nyílt meg az első üzletük. Mivel jól ment a vállalkozás, külföldre is elkezdtek terjeszkedni Ingvarék. Azt pedig már mindenki jól tudja, hogy mára már a világ egyik legnagyobb bútorgyártójában nőtte ki magát, számtalan üzlettel világszerte. Az IKEA az első magyarországi áruházát 1990. március 21-én Budapesten az Örs vezérterén nyitotta. Ezt követte a budaörsi, majd a soroksári üzletük. Hazánkban is rendkívül nagy népszerűségnek örvend a svéd bútorgyártó, rengetegen látogatják mindhárom áruházat nap mint nap. 2018-tól pedig már a termékeik nem csak az áruházakban, hanem online rendeléssel és országos házhoz szállítással is elérhetőek.
0: Szintén nagy vonzerővel bír az IKEA éttermi része is. A legtöbb IKEA áruházban van vendéglő, ahol tipikus svéd ételeket is árulnak, például húsgombócokat. Ők jelenleg a legnagyobb svédországi félkész és készétel exportálók. Az alapító szerint is fontos az étterem, hiszen mondása alapján
1: üres gyomorral az ember nem köt üzletet.
0: Továbbá a pénztárak mellett megtalálható svéd finomságok boltja, ahol skandináv országok különleges édességeit lehet megkapni. Az éttermet mi is nagyon szeretjük, ezért megkérdeztük egymást, kinek mi a kedvence innen.
2: Bence, te melyik svéd kaját bírod a legjobban?
1: Hát általában nekem a svéd húsgolyók jönnek be a legjobban, ha arra járunk, akkor ezt szoktam enni, de például sült kacsacombot is azt hiszem lehet ott kapni, és azt is szeretem nagyon, és alapvetően nagyon finom dolgok vannak ott.
0: Végül jöjjön pár érdekes tény az IKEA-ról, amit valószínűleg nem tudtál.
1: Bár legtöbben azt gondolják, hogy csak bútort lehet vásárolni náluk, lakásokat is árulnak, természetesen kívül kék-sárga színű falakkal, belül pedig kizárólag IKEA-s bútorokkal.
2: Népszerűbbek, mint Jézus. IKEA katalógusból eddig többet nyomtattak ki, mint Bibliából világszerte.
1: Az Egyesült Királyságban évente több, mint 11 milliárd húsgolyót adnak el.
2: Biztos neked is feltűntek már a furcsa bútornevek. Nem véletlen, hiszen a kanapék svéd városokról, az asztalok finn földrajzi helyekről, emellett a székek svéd női nevekről lettek elnevezve.
0: Európában átlagosan minden tizedik gyerek IKEA ágyon vagy matracon fogant.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Lendvai Mátén, Pál Péter és Bognár Lilla. A mai adásban megtudhatjátok, hogy miben jó és miben rossz a Black Friday.
1: A fekete péntek, angol nevén Black Friday, a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely ott néhány évtized a hagyományosan a karácsonyi bevásárlási szezon kezdete. A kifejezés 1966-ban keletkezett, használata 2009-re vált általánossá. Mivel a hálaadás az Egyesült Államokban november 4. csütörtökére esik, a fekete péntek így november 23-29-e közé esik.
2: Magyarországon első alkalommal 2013. november 29-én tartották meg a kiskereskedelemben a Black Friday nevű akciót, amelyen átlagon felüli árkedvezményeket kínálnak a vásárlóknak. A városokban megszokott a nagy leértékeléssel nyitó üzletek előtt órák hosszat várakozó emberek sora. Amikor bejutnak, a vásárlók lerohanják a boltot, és amit tudnak, megragadnak, mivel a legvonzóbb termékekből rendszerint csak néhány darab van.
0: Mindez időnként sérülést, olykor halált is okoz. 2008-ban egy bolti alkalmazottat halálra tapostak az egyik New York-i áruházban a vásárlók. Egy kismamát ugyanitt kórházba kellett szállítani. Ugyanezen a napon két ember meghalt, amikor a vásárlók két csoportja között kialakult vita lövöldözésbe torkolott.
1: Ennek a vásárlási őrületnek van előnye és hátránya is. A fekete péntek valójában jó lehetőség arra, hogy a karácsonyi ajándékokat időben és olcsóban szerezzük be. Magunknak és szeretteinknek is kedveskedhetünk olyan termékekkel, melyekre az év legtöbb napján nem költenénk, de ilyenkor megengedhetjük magunknak.
2: De a hatalmas kedvezmények sok embert vonzanak a boltokba, érdemes azonban ekkor is figyelmesnek lenni, hiszen nem biztos, hogy jól járunk az adott termék megvásárlásával. Figyeljünk oda, hogy mennyit bír el a tálcánk. Érdemes tehát időben mérlegelni, hogy részt akarunk-e venni a fekete pénteken, azonban számolnunk kell azzal, hogyha nem is érdeklődünk ez iránt, akkor is találkozni fogunk a sok hirdetéssel, hírlevéllel, reklámmal már jóval a megadott időpont előtt. Vigyázzatok, és nézzétek meg az eredeti árat is mindig a termékek vásárlása előtt, ugyanis néhány bolt a Black Friday előtt felárazza a terméket, hogy olcsóbbnak tűnjön.
0: Ti is szoktatok a fekete pénteken vásárolni? Írjátok meg nekünk Facebookon és Viberen.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Szigöld Barnabás és Szigetvári Máté. Trópusi antidepresszáns hangulatba hoz az ananász. Gyakran vagy lehangolt és édességgel próbálod jobb kedvre deríteni magad? Nassolj ananászt! Ez a különleges trópusi gyümölcs természetes hangulatjavító anyagokat tartalmaz, ráadásul alacsony a karóliatartalma és csökkenti az édesség utáni vágyat, a falási rohamokat is.
1: A gyümölcsök királynője. Az ananász a banán után a legnépszerűbb trópusi gyümölcs. Édesen fanyar, pikáns íze mellett az egészségre és a szépségre gyakorolt pozitív hatása miatt vált a gyümölcsök királynőjévé. Gazdag ásványi anyagokban, antioxidáns C-vitaminban és bőrvédő beta-karotinban. A benne található bromelin nevű fehérjére bontó enzim pedig az egyik legegészségesebb gyümölcsé teszi. Az ananász a hangulatodat is javítja. Boldogsághormonként ismert szerotonint és élénkítő, eufórikus hatású vanillin tartalmaz. B-vitaminjai emellett támogatják az erős idegrendszert, a kiegyensúlyozottságot, fogyasztásával így elkerülheted a lehangoltságot, szorongást, sőt, még az idegesség miatti túllevést is.
2: Szépülj ananásszal! Az ananász nem csak a hangulatodra van pozitív hatással, de a bőrödet is megszépíti. A friss ananászlé segít a napfoltok, a szeplők és az időskori bőr elszíneződésének elhalványításában. Sok kozmetikai készítmény tartalmaz ananász enzimeket, amelyek felfrissítik hidratáltan és rugalmasan tartják a bőrsejteket. Tipp: száraz bőrre készíts ananászpépes arcmaszkot. Eltávolítja az elhalt hámsejteket és ragyogóvá teszi a bőrödet.
0: Erre figyelj, amikor ananászt vásárolsz. Kinézet. Lehet, hogy első pillantásra egyformának tűnnek, de sokféle színű és nagyságú ananász létezik. Az éretteket leginkább sárgásséjükről és élénkzöld levelükről ismerheted fel. Keménység. Az ananász héja tapintásra enyhén benyomódik, de inkább a leveleket teszteld. Ha a belső levelei könnyen kihúzhatók, akkor már érett a gyümölcs. Illat. A szára körülszagolt, az érett ananász illata erős és aromás. Tárolás. Az ananász nem túlérő gyümölcs, beszedés után már nem érik tovább. A többi egzotikus gyümölcshöz hasonlóan nem szereti a hideget, a 8 fok alatti hőmérsékletet, ezért ne tedd hűtőszekrénybe. Érettségtől függően 1-2 hétig szobahőmérsékleten tárolhatod, felvágás után azonban tedd a hűtőbe, 1-2 napig még eláll.
1: Az ananász felbontása. Első lépésként vágd le az ananász tetejét és alját kb. 1-2 cm vastagon. Utána választhatsz. Vagy héjastól négy felé vágod, eltávolítod a belső csutkarészt és elválasztod a húsát a héjától, vagy először fentről lefelé, csíkokban haladva levágod a héját és csak ezután vágod négy felé.
2: Felhasználási ötletek. Az ananász sokoldalúan felhasználható gyümölcs. Fogyaszthatod magában, hozzáadod salátákhoz, desszertekhez, készítesz smoothie-t, gyümölcsturmixot is. De nem csak az édes ízekhez passzol. Próbáld ki az ananász grillezve, curryhez vagy pácolj vele húsokat. Ananászos pác, keverj össze 200 g apróra vágott ananászt, egy hagymát, két új hagymát, 5 evőkanál szójaszószt, 2 kanál olajat, ízesíts gyömbérrel, csilivel, fokhagymával és csípetnyi borssal.
1: Dióhéjban az ananászról. Erre figyelj, amikor a

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Kiképzett rendőrsorokat vetnek be drónok ellen Svájcban.
1: Bár Hollandiában nem jött be korábban a hasonló kísérlet, a genfi rendőrség most újra próbálkozik. A jövőben sasokat vetnek be a légtérben repülő nem kívánatos drónok ellen. A sas elvileg simán lekaphat egy drónt, hiszen a természetben jobban manőverező madarak sem okoznak gondot neki, de a gyakorlatban ez mégsem olyan egyszerű. Ha a Hollandiában kiképzett sasok figyelmét sokszor elterelt egy számukra izgalmasabb zsákmány vagy esemény, de még nagyobb probléma volt az, hogy a drónok propellerei többször megsebesítették a sasok szárnyát.
0: Ehhez képest a francia légierő is sasokkal kezdte összekapkodni az illegális drónokat, most pedig Genfben indul újra a kísérlet. A helyi rendőrség állományában már két drónvadászatra kiképzett sas is tartózkodik, a két ragadozó madár még idén szolgálatba áll.
1: Rendőrsasok után felboríthatatlan hajó.
0: A Thunder Child egy nagysebességű hullámtörő hajó, amit kimondottan azzal a szándékkal terveztek, hogy lehetetlen legyen felborítani. A hajót egy ír cég tervezte, elsősorban katonai, rendészeti célokra. Legalábbis erről árulkodik, hogy főleg a hadirendészet és más rendfenntartó erők érdeklődnek iránta.
1: A legkeményebb időjárási körülményeket is elviselő Thunder Child 10 fős legénységgel utazhat, van hálófülkéje, és még a hullámzással járó rázkódásokat is elnyeli. De a legmeghökkentőbb képessége mégis az, ahogy hanyat fekvésből azonnal talpra vágja magát. Na de mitől lesz felboríthatatlan a hajó? Először is a Thunder Child súlypontja igen alacsonyan

0: A hajótest teljesen vízzáró, így ha a hajó fejjel lefelé fordulna, a kabinba akkor sem szivároghatna be egy csepp víz sem.
1: A Thunderside akkor is villám gyorsan visszafordul az eredeti helyzetébe, ha 180 fokot forgatunk rajta, azaz fejtetőre állítjuk.
0: Maradjunk a tengeren, aksi és ivóvíz készülhet a tengervízből.
1: A tengervíz tele van értékes anyagokkal, ezeket viszont elég nehéz kiválogatni, és a legelterjedtebb módszer a fordított ozmózissal működő membránok használata nagyon energiaigényes. Az ausztrál és amerikai kutatók kitaláltak egy új szűrőrendszert, ami sokkal hatékonyabban állítja elő az ivóvizet, miközben az aksigyártás egyik legfontosabb alapanyagát, a lítiumot is összegyűjti.
0: Ennek az új módszernek az alapját a fémszerves szerkezetek adják, és ezek arról híresek, hogy hatalmas a belső felületük. Az anyagot MOF, Metal Organic Framework néven ismeri a szakirodalom. A különleges struktúrájú anyagot használják metán vagy széndioxid tárolására, kémiai szenzorként és anyagok szétválasztására.
1: Ahogy a tengervíz áthalad ezen a MOF-on, meghatározott ionokat tudnak kivenni belőle, így többek között a tengervízben nagy mennyiségben megtalálható lítium is fennakad a rostán. Ennek a módszernek ez az egyik fő előnye, hiszen az elektromos autóktól elkezdve a telefonokig minden eszköz akkumulátorához erre az alapanyagra van szükség. Ez pedig most egy nem túl hatékony kémiai eljárással nyeri ki a kőzetekből és sósoldatokból.
0: A módszer másik előnye, hogy a vizet elég átereszteni a MOF-on, ezért az eljárás sokkal energiahatékonyabb, mint a fordított ozmózisos rendszer, amelynél nagy nyomáson kell átpréselni a vizet a membránon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Radikálisan új módszer teszteltek Parkinson kórosokon.
1: Merőben új módszer dolgoztak ki brit kutatók a Parkinson kór kezelésére. A betegek koponyájába furt lyukon egyenesen az agyba juttatták az új típusú gyógyszert, írja a BBC. Az orvosok két csoporttal kísérleteztek. A tesztcsoport gyógyszert, a kontrollcsoport pedig placebót kapott a radikális módszerrel.
0: A kutatást a Parkinson's UK brit kutató és segítő jótékonysági szervezet pénzelte, a kutatásból tanulmány is született. A szerzők a kísérletek alapján látnak arra reményt, hogy a Parkinson kor által megtámadott agysejteket az új módszerrel regenerálni is lehet. A kutatók szerint a közvetlenül az agyhoz vezető gyógyszeradagoló pont más betegségek esetében is hasznos lehet, így például agytumoros betegek kemoterápiás kezelésében, vagy Alzheimer-kóros agyvérzéses betegek gyógyításában is.
1: A kísérletben résztvevő páciensek robotasszisztált sebészeti beavatkozáson estek át. Négy csüvet ültettek az agyukba, amiken keresztül az újfajta gyógyszert kapták a kezelés során. A koponyában kialakított adagolójuk segítségével a kutatók képesek voltak nagy precizitással eljutatni a gyógyszert a megfelelő agyi területhez. A kutatás kezdeti, biztonsági kérdéseket tisztázó szakaszában 6-an vettek részt, ennek végezetével 35 főt vontak be a kutatásba. A 9 hónapig tartó kezelés alatt a csoport egyik fele GDNF gyógyszert, a másik fele placebót kapott.
0: A kutatás során mindkét csoport mutatott valamilyen szintű javulást, azaz egyelőre nem világos, hogy a tesztelt gyógyszernek köszönhető-e bármiféle hatás, és egyelőre csak arra kapta bizonyítékot, hogy az érintett agyterületeken javulást tapasztaltak. Az első 9 hónap után a kísérletben résztvevők további 9 hónapig tartó kezelés mellett dönthettek. Akik folytatták a kezelést, azok közepes és nagyfokú javulást mutattak mindkét csoportban. A kutatók egyelőre óvatosan fogalmaznak az eredményekkel kapcsolatban, nem zárják ki a placebo hatás erős jelenlétét.
1: Egy, a kutatástól független tudós szerint kiábrándító, hogy az eredményekben nem mutatkozott szignifikáns eltérés a teszt és kontrollcsoport között, bár elismerte, hogy az új módszerhez nagy reményeket lehet fűzni.
0: Most pedig rugaszkodjunk el egy kicsit a Földtől, szénmonoxid jelzővel keresnek Földön kívüli életet.
1: Egy friss kutatás megcáfolta az eddigi feltételezést, miszerint a szénmonoxid jelenléte egy-egy bolygó atmoszférájában jó eséllyel ellehetetlenítette ott az élet kialakulását. A legújabb feltételezés szerint viszont pont, hogy az élet jelenlétére utalhat.
0: Erre az eredményre a University of California Riverside kutatói jutottak, akik szerint űrbe telepített szénmonoxid jelzővel kellene keresni a Földön kívüli élet nyomait. Az Astrophysical Journalben közölt tanulmányban dr. Edward Schwitzerman csapata két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel, amiben szénmonoxid halmozódik fel egy bolygó légkörében.
1: Az első verzió szerint ugyan a Föld légkörében magas oxigén tartalma mellett nem tud jelentősebb szénmonoxid felhalmozódni, 3 milliárd évvel ezelőtt ez még nem így volt. Mert bár a tengerekben már hemzsegtek a mikrobiális életformák, a légkörben még ellenyésző volt az oxigén mennyiség. A szimulációjuk szerint mégpedig ilyen körülmények között jóval magasabb lehet a szénmonoxid koncentrációja.
0: A második forgatókönyv alapján a vörös törpék közelében keringő bolygók esetében írja le a szénmonoxid felhalmozódás lehetőségét, ami csak akkor fordulhatna elő az oxigén jelenléte mellett, ha élő szervezet állította volna elő azt. Persze nem a földi élethez hasonló létformákra kellene gondolni, a hasonló körülmények ugyanis lakhatatlanok lennének számukra. Ilyen csillag egyébként a Proxima Centauri is. Schwitzerman szerint a friss kutatás azért lényeges, mert csak a tejútrendszerben több százmilliárd bolygó lehet, és egyáltalán nem mindegy, melyikeket vizsgálják a Földön kívüli élet nyomára bukkanás reményében, és hiba lenne olyan bolygókat kizárni, amiken akár ki is alakulhatott az élet valamikor. 97.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Festi Zsófia és Marosán Dorka. A tánc a sportnak számít-e, vagy nem? Gyakran előkről ez a kérdés, hogy akkor most a tánc a sport, vagy nem sport. Van, aki szerint igen, van, aki szerint nem. De akkor most hol van az igazság?
1: Ahhoz, hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, meg kellene válaszolnunk azt a kérdést, hogy mi is a tánc valójában. Ez viszont újabb rengeteg kérdés vett fel, és még senkinek nem sikerült ezek végére jutni. A tánc az ősibbnél is ősibb. Talán mondhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős formája az önkifejezésnek, gyógyításnak és az inger feldolgozásának. Ezért lett a táncból is hozzá hasonló ősi tevékenységekből a művészet elnevezésű gyűjtőfogalom, mivel ezeket a cselekvéseket máshova nem lehetett besorolni.
0: Nem orvostudomány, nem sport, a kettőtelésnél több, hiszen esszenciális emberi szükséglet, ám attól, hogy művészetként van számon tartva, nem esik ki a sport definíciójából, sokkal inkább magába foglalja azt, egy sokkal nagyobb halmazként.
1: Mitől sport a tánc? A tánc a fizikai megterhelés szempontjából abszolút sportnak minősíthető, méghozzá a megterhelőbb fajtából. Az 50-es években a táncot, mint munkakört, fizikai igénybevétel szerint ugyanoda sorolták, ahova a bányászokat is. Szabadidős tevékenységként pedig nem kevésbé intenzív a hatása, mint bármelyik sportos hobbinak.
0: Csökkenti a stressz és a szorongást, illetve csökkenti a depresszió kialakulásának esélyét. Segíti az autizmussal és a hiperaktivitásos figyelemzavarral küzdők állapotának javulását. Fejleszti az önbecsülést, az önképet, sőt az intelligenciát és a tudományos teljesítményt is. Segíti a karakter és a személyiség fejlődését.
1: Fizikai szinten a tánc serkenti a keringést és segíti az emésztést, támogatja a szív- és érrendszert, a hormon egyensúlyt, karbantartja az ízületeket, javítja az erőnlétet, az állóképességet, az egyensúlyérzéket, emellett csönketti vagy késlelteti az időskori demencia kialakulását. A mai napig számos kutatás alapján képzi, hogy mire van még kedvező hatással a tánc, mint mozgásforma.
0: Mitől lesz terápia a tánc? Terápia lehet bármi, amit terápiának élünk meg. Nem kell hozzá feltétlenül a rendelőben ülnünk egy szakemberrel szemben. A végrehajtás módja az, ami terápiás funkciót ad egy tevékenységnek. Éppen ezért egy körfutás a Margit-szigeten, vagy egy Grove óra is ugyanolyan erőteljes terápiás hatású lehet, mint egy kineziológus. Ugyanakkor a művészeteket és mozgás egyaránt magunkba foglaló tevékenységek sokkal több lehetőséget adnak a terápiás jellegek kihasználására. 97.5

0: 95.5 Táska Rádióta is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. A mai adásban Macaulay Culkint ismerhetitek meg.
1: Macaulay Carson Culkin, amerikai színész és zenész, 1980. augusztus 26-án Manhattan Yorkville nevű körzetében született. Anyja Patricia Brentrap és apja Kit Culkin egy korábbi, a Broadway-en nagy karrierbe futott színpadi színész. Nagy családban nőtt fel, ugyanis rajta kívül még 4 fiú és 2 lány is született.
0: A korai gyermekkorában a család csak egy kis házat engedhetett meg magának. Az anyja telefonközpontos, az apja sekrestés volt a helyi katolikus templomban. Ír katolikusként nevelkedett, vallásos iskolába kezdte meg tanulmányait, tanult még balettet is az amerikai balettiskolában.
1: Legismertebb alakításai gyerekszínészként nyújtotta a Reszkessetek betörők, a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban és a Richie Rich Ross John Befort című filmek főszereplőjeként. Pályafutása csúcsán a legsikeresebb gyerekszínésznek tartották Shirley Temple óta. Ezt erősíti meg az is, hogy a VH1 csatorna minden idők 100 legnagyobb gyerek szája között a második helyet foglalja el.
0: Első színészi élménye 4 évesen volt, amikor megjelent a Bach gyermek című színpadi produkcióban, mely a New Yorki filharmonikusokkal készült. A 80-as években folytatta szereplését színpadon, tévében és filmekben. Ebben az időszakban fontos szerepet játszott egy népszerű sorozat, az Equalizer, melynek egyik részében egy gyermekrablás áldozatát játszotta. Szerepelt még a Belevaló papa pótló című filmben, amiben az általa megformált karakter a főhős után nyomozott, azzal az alappal, hogy gyerek vagyok, ez a dolgom.
1: Culkin akkor tett szert nemzetközi hírnévre, amikor Kevin McAllistert játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek betörők című filmben, ahol újra együtt dolgozott a Belevaló papapótló írójával és rendezőjével John Hughes-zal. Az 1992-es folytatásban tért vissza Kevin szerepébe a Reszkessetek betörők 2 elveszve New Yorkban című filmben, amely szintén nagy siker lett.
0: Ebben az időben kötött barátságot Michael Jacksonnal, a Black or White című klipjének forgatása közben. Jacksonnal több nyarat együtt töltött, például Bermudán vagy Disney World-ben, és rendszeresen tartózkodott az énekes Neverland nevű birtokán is.
1: Főszerepet játszott még a Diótörő megfilmesített változatában is, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy a Madame Melville-beli szereppel, mely az 1954-es New Yorki balett rendezés alapján készült. Pár év pihenő után 2000-ben tért vissza egy Madame Melville-beli szereppel, melyet a londoni West End színházban adtak elő. 2003 tavaszán vendégszerepet vállalt az NBC egyik tévékomédiájában, a Virlés Grace-ben. Karen Volker válási ügyvédjének szerepe ígéretes meghallgatásokat hozott számára.
0: 2003-ban ismét a mozgókép felé fordult. A Parti szörnyekben ugyanis egészen más szerepet játszik, mint amikről megismerettük. Egy parti reklámozót, aki drogozik, és elítélték gyilkosságért. Hamarosan egy mellékszereppel folytatta a Rosszak Jobbak című filmben, ahol egy tolószékes ateista tanulót játszik egy konzervatív keresztény iskolában. Habár a film csak mérsékelt sikert aratott a jegypénztárakban, Culkin mégis pozitív visszajelzéseket kapott, és jó következtetéseket vonatott le a felnőtt színészi pályájának jövőjéről.
1: 15 éves volt, amikor szülei elkezdtek harcolni a felügyeletért, és ez ahhoz vezetett, hogy Culkin legálisan függetlenedhetett családjától. Az apja lett a menedzsere. 1998-ban feleségül vette Rachel Minert, akitől 2000-ben el is vált. Bár egy ideig római katolikus hitben nevelkedett, Macaulay mára inkább azt vallja, hogy nem vallásos, de hisz Istenben. 2002-től kezdve rendezvúzatott Mila Kunisszal, és már 2006-ban a rajongók azt találgatták, hogy tervezik-e a házasságot, de 2010-ben ez a kapcsolat véget ért. Mostani élettársa Brenda Song, akivel 2017 óta van együtt.
0: 2004. szeptemberében letartóztatták kábítószerbirtoklás miatt, de kiengedték 4000 dolláros óvadék ellenében. Hamarosan azonban ismét vádat emeltek ellene különböző kábítószer visszaélések miatt. Az ügyvédeinek sikerült lefaragni a büntetését 3 évről 1-re, valamint részt kellett vennie egy intenzív elvonókúrán is. Ma Los Angelesben él, de még mindig sok időt tölt New Yorkban. Imádja a profi birkózást, és számos ilyen eseményen megjelenik.
1: Szerintetek is a Reszkessetek betörőkben volt a legjobb? Írjátok meg nekünk Facebookon!

0: Harry, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie Puth.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
7: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légiközlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár negyedik éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
7: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
7: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
2: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul, indul,

97 a Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Bekker. A mikrofonoknál Dúrján Benedek, Sarfi Anka, Bali Villő és Kovács Jászmin. A következő fél órában megtudhatjátok, hogy a világ legdrágább sajtos szemvicse az mennyibe kerül, és hogy miből is készül, valamint, hogy egy macska polgármester lett. De előtte hallgassuk meg Sabrina Carpentertől a tésztet.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A macska, aki polgármester lett. Az alaszkai Talkeetna városában 20 éven keresztül egy Stubbs nevű macska volt a tiszteletbeli polgármester. A helyiek annyira elégedetlenek voltak a húsvér jelöltekkel, hogy inkább a cicát írták be a szavazólapra. Stubbs minden napot egy helyi étteremben kezdett, ahol vizet ivott egy poros pohárból. Ti elfogadnátok azt, hogy egy macska legyen a polgármesteretek?
1: Simán. Én még szavaznék is rá.
2: Hát ugye olyan tiszteletbeli polgármester lett, szóval nem ő hozza a döntéseket, bár amúgy szerintem fán lenne. Ha tudod, így mint a, vannak ilyen videók, hogy kutya elé kiraknak két tálat, és akkor amelyikbe beleszik, akkor mit tudom én, mondjuk egy ilyen versenyen, amelyik tálba beleszik, az a csapat fog nyerni, és akkor így kitalálnak valamilyen törvényt, vagy megszavaznak valamit ott a izébe, a városba, és akkor a macska dönti el végül, hogy melyik tálba lesz.
1: Vagy akkor mondják neki, hogy oké, nyávok kettőt, hogyha elfogadod, és nyávok egyet, hogyha nem.
0: De ez amúgy jó ötlet, meg ez szerintem így aranyos is abból a szempontból, hogy tényleg nem egy ember a polgármester.
1: Meg biztos ez különlegessé teszi a várost.
0: Igen, hogy legyen valamilyen kincse a városnak.
1: Lehet, hogy lesz arra kabalája is.
2: Nekem erről, ami még eszembe jutott, volt egy magyar város, és nem tudom, talán Lajos Mizsert, de nem vagyok benne biztos, ahol nem volt szerintem tiszteletbeli polgármester, de volt egy macska, ami mindig ott volt a hivatalban, és már azt mondták rá, hogy a macska a polgármester, mert hogy mindig ott volt. Szóval ilyen Magyarországon is
1: igen, olyan másra is történnek.
0: Nagyon sok helyen az állatokat helyezik előnybe, meg előtérbe. Mert sokkal cukibbak, meg ők nem tudnak beszélni.
2: Jó, de mondjuk ezért ilyen poén jellegű dolog, de hát igen, így szerezték magunknak egy kis nevet a macska polgármestere.
0: A macskától eltekintve ti milyen állatot szeretnétek ilyen tiszteletbeli polgármesternek most, ahol laktok?
3: Egy hangyát.
0: Miért?
1: Nehéz lenne megtalálni.
3: Mert hangya.
0: Te ilyen hangya fan vagy?
2: Ilyen hangyás?
1: Bogaras.
3: Az még nem, vagy nem tudom. Még nem őrültem meg. Hát nem, még van egy másfél évem.
0: Janka, neked mi?
1: Amúgy azt mondják, hogy a delfinek a legokosabbak, mert tudják használni több, szerintem a 10-20%-ot kárt az agyuknak.
0: Amúgy ez menő lenne.
2: Egy delfin lenne a polgármester.
0: Egy delfin.
2: Egy delfin lenne a polgármester, az egyébként extra lenne. Én nem is tudom, milyen állatot akarnék egyébként.
1: Majmot. Csak mondd ki.
2: Nem, amúgy majmot nem akarnék polgármesternek. Szeretem a majmokat, de nem akarnék majmot polgármesternek. Vagy
1: most
2: nem az lenne az első gondolatom.
1: Fili, most elárultad a majmokat.
2: De úgy is. Nem is akarnának polgármester lenni. Szerintem
0: nekem ezek a gyűrűs farkú makik, meg a szurikáták tetszenek nagyon.
2: Legyenek ők a polgármesterek?
0: Igen.
2: Így kaptak kis cilindert, meg nem tudom.
0: Én több polgármestert szeretnék.
1: Nem, ilyen egész országgyűlés lesz.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti kit szeretnétek polgármesternek, most pedig menjünk tovább Miles Smith és Niall Horan közösével a Drive.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A világ legdrágább sajtos szendvicse. Egy New Yorki étteremben újra kapható a Queen Essential Grilled Cheese szendvics. Nem aprózzák. Nem aprózzák el. 24 karátos ehető aranyfüsttel vonják be. A kenyeret pezsgővel kelesztik, a sajtot pedig ritka olasz tehenek tehéből készítik. Az ára? $214, azaz körülbelül 78 000 forint. Ti kiadnátok ennyi pénzt egy
1: nem, biztos, hogy nem. Miért? Úgy is megeszed. Biztos, úgy is megeszed. Nem igen, fogod az többet látni.
2: Igen, nem, soha én többet egyébként, nem én egyébként ezzel az ehető aranyjal vagyok, úgyhogy én ezt láttam már, hogy így, meg hogy rászórják ilyen sütire, meg mit tudom én, és hogy ez jaj, de jó, oké, de most ehető arany, bevonod vele, megeszed, nem ad hozzá semmit, csak rohadt drága, és megetted a helyet, hogy a, nem tudom, az aranyból csináltál volna aranygyűrűt, vagy fingom nincs.
0: De igen, hogy így, szóval, hogy elrakhatod volna későbbre is mondjuk.
2: Tehát, hogy szerintem ez a, az aranypor, ez ilyen gazdagoknak hülyeség. Tehát, hogy ennek tényleg szerintem semmi értelme.
0: Hát ez a tipikusan nem is csak
1: vesznek egy banán helyet,
0: hanem a hülye gazdagoknak.
1: Több millió.
2: Igen. Tehát, hogy
0: ez olyan, mint vannak a márkáknak is, például az, hogy eladnak egy szemetes zsákot, nem tudom én, 1 millió forintért.
2: Szemetes zsák táska.
0: Igen, és hogy ez milyen menő? Hát ez konkrétan olyan. Meg már bocsánat, de az se normális, aki ezt tényleg így megveszi, és meg is eszi. Mert otthon is el tudod készíteni, de nem lesz rajta arany. Most jó, értem, pezsgőbe kelesztik a kenyeret. Rá,
1: pezsgő, meg tudom én. Mert az ilyen
2: igen,
1: nagyon fancy,
2: igen, tehát az, hogy igen, más az íze, vagy nem tudom, vagy a, annak a tehénnek más a tejei, amiből
1: tudod
2: lesz
1: a tehén,
2: nem tudom mi a sajt, vagy a sajt benne, igen, a sajt benne, tehát hogy ezt mondjuk megértem, de tényleg ez az aranypor, ez tényleg
0: de igen, az aranyfólia tesz hozzá amúgy ennyire sok.
2: A hülye gazdagoknak a hülyeség.
0: Hát igen, mert most, de amúgy szerintem nem is biztos, hogy finom, mert ennyire cicomázzák az egészet. Szerintem
1: ez elég már van, hogy pénz íze van.
0: Igen.
2: Hát mondjuk, ha ilyen fémes íze van, akkor még csak meg se kóstolnám. Tehát ha ingyen dobnak oda, akkor se.
0: Hát meg azért egy szendvics 78 000 forintért. Azért az se.
2: Hát de azt mondom, ha ingyen dobnak oda, de tudom, hogy mondjuk ilyen vasízű, vagy ilyen fémízű, akkor így köszönöm.
0: Igen.
2: Ezt nem kóstolom meg, mert én azt nem szeretem. Hát akkor olyan íze van, mint egy kanálnak.
0: Igen, én például alapban nem is szeretem ezt a sajtos szendvicset. Mert mint hogyha lenne benne
1: még
0: sonka,
1: még 24 aranykarátos bevonással sem.
2: De mert ez annyi,
0: nem
2: hogy szendvics, és csak sajt van benne.
0: Igen.
2: Tehát semmi más nincs, csak egyfajta sajt benne.
1: Pezsgőkenyér és csodatehén. És
2: csodatehén
1: sajt és arany.
0: Hát mi akkor ezt megvitattuk, hogy egyikünk se enne ebből, vagy nem adnak ki rá ennyit. Most viszont haladjunk tovább Kaigo és Éva Max közösével, a Whateverrel.

0: Hittök sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette hetedik stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rá jellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár negyedik éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.

97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Wecker, a mikrofonoknál Bali Villő, Kovács Jászmin, Dúrján Benedek és Sarfianka. Most arról fogunk beszélni, hogy az AI békává változott egy rendőrt, és arról, hogy börtönbe ment egy papagáj, mert falazott a gazdáinak. De előtte érkezzen Heaven és Caitlyn Aragon közöse az Iron.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Börtönbe ment a papagáj, mert falazott a gazdáinak. Brazíliában a rendőrség őrizetbe vett egy papagájt, akit arra tanítottak ki a drogkereskedő gazdái, hogy kiabáljon, ha jönnek a zsaruk. Amint meglátta az egyenruhásokat, teli torokból ordította, hogy mama rendőrség. A madarat végül letartóztatták, de a hírek szerint azóta egy állatkertben tölti a büntetését.
1: Hát ez érdekes.
0: Igen, én nagyon meglepődtem, amikor ezt a hírt olvastam, mert hát ilyenről még nem hallottam, hogy egy papagájt erre tanítottak volna.
2: Nekem erről letartóztatták volna.
3: Várjál, nekem erről tudjátok, mi jutott eszembe? A Rio jutott eszembe. Abba van a, nem tudom, hogy hívják a fehér kakadót, most nem jut eszembe. Ugye, igen, aki tudom, a gonosz, és ugye és vannak benne ugye a madár kereskedők, meg az ilyen, akik ott kereskednek, igen, az állatokat, és ugye ott is az a kakadó arra van, hát gyakorlatilag így betanítva, hogy ottan megoldja a dolgokat. Hát ugye ott kicsit el van túlozva olyan szempontból, hogy ő kapja el a többi papagájt, meg ilyenek, de hogy ott is így ilyen összedolgozik a gonoszokkal.
0: Én mondjuk egyszer vigyáztam egy papagájra, és nagyon rüheltem. Szóval életem legrosszabb döntése volt egy papagájt babysitterkedni. Először is csilit, imádja a csilit. Nem tudom miért.
2: Mármint a paprikát, vagy azt a...
0: A csili paprikát, igen. Mm-hmm. És mindig azzal kellett etetnem. Viszont nem jöhetett ki a kalitkájából, és mindig be kellett zárnom a kalitkát, és figyelnem kellett, hogy nem tud-e kijönni. Hát egyszer nem zártam be, és kijött, és majdnem kirepült a lakásból. Én olyan szívrohamot kaptam.
2: Ja, azt hittem, azt mondom, hogy megette az összes csiliteket.
0: Nem. Viszont amikor meg tanulni akartam, akkor mindig beszélt hozzám. Szóval konkrétan folyamatosan beszélt.
2: Ilyen, egyenlő, B-szer, C-szer, tényleg ilyen.
0: Nem. Viszont nem csak így mondta. Nem is tudom, mit mondott. Na mindegy, lényegtelen.
2: Elrontottad.
0: De tényleg, és amikor meg beszélni akartam vele, vagy bármi,
2: akkor meg csöndbe
0: volt. Akkor csöndbe volt, és így elfordult. És így néztem, mondom, oké. Utána bekapcsoltam a tévét, azt is végigbeszéltem, mondom, köszönöm szépen igazából. Nagyon sokra mentem vele, szóval azóta megfogadtam egy papagájt, biztos nem fogok babysitjózni.
2: Nekem ez alapvetően eszembe se jutna.
0: Nekem a mamám egyik barátnőjének van papagája háziállatként, és elmentek, nem is tudom, Madridba vagy valahova, és nyilván nem vitte magával a papagájt. És
2: eddig repülhetett volna ott a repülővel.
0: Hát mondjuk kaptam rá pénzt, szóval... Én szerintem olyan idegbeteg lettem attól a papagájtól, hogy soha többet nem szeretném látni.
3: Én azon gondolkodom, hogy én szerintem állatkerten kívül nem is láttam még papagájt. Mármint, hogy így házi állatként, vagy ilyesmi. Azt tudom, hogy anyukáméknak volt egyébként, amikor kisebbek
0: nekem
3: voltak, volt papagájuk, de szerintem azon kívül nem is láttam, amit állatkerten kívül.
0: Minden esetre ez egy meglepő hír volt, azonban most hallgassuk meg Wisdom Sea, Bees and Honey közösét a Show Me Love.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Az AI, ami BK-vá változtatta a rendőrt. A utahi Heber City rendőrsége nemrégiben kezdett el tesztelni egy új mesterséges intelligencia szoftvert, amelynek az a feladata, hogy a járőrök testkamerás felvételei alapján automatikusan megírja a rendőrségi jelentéseket. A rendszer alapvetően jól működött, amíg az egyik jelentésben azt nem állította, a helyszínelő tiszt hirtelen BK-vá változott.
1: És mi van, ha megtörtént? Mi van, ha BK-vá változott?
0: Hát azért ezt így nehéz elképzelni, de nem akarom elrontani a te tündérmese fantáziádat.
1: Aztán éve. Pedig az amúgy
0: BK-vá volt herceg. Amúgy ez egy jó ötlet, mert én nézek egy ilyen rendőri sorozatot, és tényleg mindig ez van a végén, hogy ugye
1: írják a nap végén
0: írják a jelentéseket.
1: A papírmunka.
0: Nagyon sok papírmunka. Én alapból se szeretek nagyon így írni. Mondjuk jobban szeretek kézzel írni, hogy őszinte legyek, mint gépelni.
1: Én
0: lassabban gépelek, mint írok.
1: Kézzel. Én már megtanultam úgy gépelni, hogy oda se nézek.
0: Ja. A mamám tudott ilyet régen.
1: A nagymamát tudott gyorsan gépelni.
0: Igen, hát mert voltak írógépek, Janka, akkor is. Nem a számítok. Igaz.
2: Én aránylag jól gépelek, de azért lehet még ebbe fejlődni. Nekem anyukám az, aki megtanult vakon gépelni, de könyvből. Könyvből tanult meg vakon gépelni, és mert ugye ő kórházban dolgozik, és, uh-huh. és nekik is nagyon sok ilyen leletet, meg mindenfélét kell írniuk, és úgy jár a keze ott a billentyűzeten, tényleg oda se néz, és ír mindent. Úgyhogy ő is rohadt gyorsan gépel. Egyébként, ha már írni kell, akkor én is, nem tudom, szívesebben írok papírra.
1: Szeretek görcsöl a kezem.
2: Ahogy kinéz.
1: Csak az ilyen fájdalmas.
2: Jó, ha sokat kell írni, és begörcsöl a kezem, akkor én is úgy vagyok.
0: Jó, mondjuk valahogy, nem kösz. Igen, nem egy ilyen 600 szavas eszét.
1: Igen.
0: Jó, tehát mondjuk még szerintem az se sok, de amikor mondjuk időre kell írnod, az mondjuk rossz.
1: Igaz.
2: Tehát attól függ egyébként.
1: Életemben először szerintem tök ilyen nyugodtan írtam ilyen eszét órán, és nem is görcsölt be a kezem, konkrétan tök nyugodtan, és aztán meg utána meg vele kellett húznom, és akkor meg már az nagyon rossz volt.
0: Én mindig úgy írom a töridogák mellé az eszét is, hogy így, ilyen nagyon gyorsan, és utána meg a felénél annyira begörcsöl a kezem, hogy el kell kezdenem így rázni.
1: Ja, igen, én is azt szoktam.
2: Egyébként ez nagyon, mert én töridogánál, vagyis olyan dogánál, amiben van eszé is, meg teszt, és mindig előbb az eszét írom meg.
0: Én is.
2: Mindig előbb azt csinálom meg, és akkor utána tesztem, mert azt tudom én gyorsan, amit tudom én az eszét, ha nekiállok vele sietni, akkor csak összekavarodnak a fejembe a gondolatok, és akkor...
1: Én felefelé csinálom. Elkezdem írni az eszét, aztán gondolok egyet, csinálom a dolgozatot, aztán megint folytatom az eszét, aztán megint átmegyek a dolgozatra, és akkor...
2: Egy kis ADHD-s sugárás ide-oda.
0: Annyi jobb abból a szempontból, mert már nagyon sokan nem tudnak helyesen írni, hogy a gép az ugye kijavítja, vagy aláhúzza, hogy
1: már
2: mi a helytelen. Ilyen autokorrekt, igen.
0: Mondjuk azt is ki lehet kapcsolni.
2: Igen, meg az is tud nagyon idegesítő lenni. Tehát amikor leírsz egy szót helyesen, csak neki nem tetszik, akkor átírja valami teljesen igen. másra. Tehát hát az én... például nagyon idegesítő.
0: Én mindig azt szoktam használni, ezt az XD kifejezést, és nekem az folyamatosan átjavított a CD-kre. Hogy lesz az XD-ből CD, azt nem tudom, de most menjünk tovább. Hunchrix

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pimasz, alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légiközlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Bekker! Ébredj ezzel!

a Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Kovács Jászmin, Sarfranka, Dúrján Beni és Bali Villő. Digitális méregtelenítésért jár pénz, és egy férfi 47 évig volt betegszabadságon. Mindjárt hozzuk a részleteket, de előtte hallgassátok meg Blackpinktől.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A férfi, aki 47 évig volt betegszabadságon. Egy olasz kórházi alkalmazott a Lógás királya néven vált híressé. 15 éven keresztül felvette a fizetését, összesen több mint 500 000 eurót, de egyetlen napot sem dolgozott. Egyszerűen nem ment be, és valahogy senkinek nem tűnt fel a HR-em.
1: Akkor most 47 év vagy 15 év?
0: Hát lehet, hogy a 47 évig volt betegszabadságon, az vagy mondjuk 47 éves, és akkor, hogy amíg nem dolgozott, akkor se dolgozott, és akkor úgy a betegszabadság, vagy nem tudom. Ezt egyébként én sem értettem, hogy jött össze a 47 év, meg a 15 év, de...
2: Lehet elfelejtették...
0: Lehet, hogy 15 éven
2: keresztül kapott fizetett betegszabadságot, és utána meg nem fizetett betegszabadságon volt, mert elfelejtették mondjuk...
1: Hogy létezik.
2: Igen.
0: Hát de akkor...
2: Vagy lehet, hogy kirúgták. Én azt is el tudom képzelni, hogy kirúgták, csak nem szüntették meg mondjuk az ilyen információkat a gépben, tudjátok.
1: Az bőven lehet, persze.
0: Hát nem tudom, érdekes. De mondjuk azért
1: hogy
0: a sok mindent...
1: észre?
0: Igen, ezt akartam hát mondani, hogy azért a sok mindent elárul, hogy 15 évig nem vették észre, hogy valaki egy napot nem dolgozik, de mindig felveszi a fizetését.
2: Igen, és azért 500 euró...
1: Lehet,
2: azért...
1: hogy ott dolgozik az igártásféle, és sosem tudták, hogy melyik őket látják.
0: Hát meg, hogy érted most, hogyha valakit felvesznek valahol dolgozni, akkor biztos volt próbaidőn, vagy valami, tehát csak látták, és akkor mondjuk ott van egy hónapig próbaidőn, aztán felveszik, és egyszer sem megy be, azt csak észreveszi
2: igen,
0: valaki.
2: De a munkatársak
0: persze.
2: Igen, a munkatársaknak se tűnt fel az, hogy amúgy...
0: Nem vagy feltűnnek, csak nem szóltak.
2: Úgy lehet
1: falasztak neki. Úgy igazol, nem is annyira érdeklés.
2: Ja, de lehet, amúgy ez milyen lett volna, ha többiek is mondjuk lekoppintják, és akkor senki nem megy bedolgozni.
0: Na, mondjuk az vagy csak észrevették volna.
2: Hát
0: ha még az az meg
2: mondjuk
0: már elég.
2: Ki tudja, igen, lehet van olyan főnök, lehet van olyan cég,
0: akit annyira nem érdeklik a dolgozói, hogy észre se veszi. Hát mondjuk az ő neki van kára belőle, hogy
2: hát igen.
0: 15 évig felvett a fizuját.
2: Igen, az, hogy 15 évig havonta 500 000 euró, azért a sok pénz, hogyha így egybe összeszámoljuk, hogy azért
0: úgy, hogy nem
2: az a vesztesség.
0: Csinál, amit akar otthon.
2: Igen, az hogy nem vette észre, na mindegy.
0: Hát igen, de így, hogy kiderült, gondolom ebből lesz ilyen nagyobb ilyen botrány már, mint hogy biztos bíróság meg ilyenek.
2: Igen.
1: Vagyis gondolom, nem éri meg.
2: Abból a szempontból igen, hogy sikasztott.

0: 95-ös rádió, te is beleférsz. Digitális méregtelenítésért pénz. Egy amerikai cég pályázatot hirdetett, 10 000 dollárt, vagyis körülbelül 3,6 millió forintot adtak azoknak, akik vállalták, hogy egy teljes hónapig egy okostelefonmentes buta mobilt használnak, és bezárják az okostelefonjukat egy széfbe.
1: Vállalták, vagyis akkor ez már múlt idő is, már nem lehet pályázni?
0: Igen, azt hiszem.
2: De erre amúgy én is pályáztam volna, mert...
0: De ez rohadtul megéri.
2: Igen.
0: Tehát, nagyon. Hogy ez nagyon durva.
2: Egy hónapig egy... buta mobil.
0: Tehát még csak nem is az, hogy nem lehet nálad semmi, hanem van egy buta mobil, telefonálni, vagy ilyesmi, azt tudsz. Szóval igazából, ha...
2: tudsz beszélni barátokkal.
0: Igen, tehát okostelefonmentes, az gondolom, hogy nincs ilyen, nincs internet, és nem tudsz mindenféle nézni, meg ilyenek.
1: Vagy nem tudsz játszani rajta, vagy ilyenek, persze.
2: Amúgy nekem ez nem lenne olyan nagy veszteség. Jó, én is szoktam nyilván fennlenni a social media, meg minden, de egy hónapig szerintem.
0: Hónapig simán ki lehet bírni.
1: Ki lehet bírni.
0: Meg mondjuk
1: szóval.
0: Mit tudom én, nyáron egy hónap, amikor mész ide-oda, mit tudom én.
2: Észre se veszem, hogy nálam
0: mi
2: van
0: mondjuk
2: a telefon.
0: Táborokban, vagy ilyesmi. Igen, tehát hogy akkor nem is bújom annyit.
1: Na jó, én azért még suliban is elhagyom.
0: Hát én... akkor neked végképp. Még a laptopodon is tudsz egyébként így telefonálni.
1: Simán, persze.
0: Tehát, hogy
2: meg ez az, hogy telefonálni, azt tudsz, és akkor tudsz beszélni a barátaiddal, meg minden, szóval szerintem...
0: Igen, tehát ez simán lett volna.
2: Igen, naponta egy órát beszélek, meg csinálom a teendőimet, szóval szerintem elmenne az idő.
0: Igen, meg egyébként azért se lenne baj, mert akkor legalább lehet nekiállnék a dolgaimat csinálni, amit kéne.
2: Tehát, igen, meg lehet észrevennék olyan dolgokat a világban, amiket amúgy meg nem, mert mondjuk... Jó, mondjuk én sétálás közben nem szoktam annyit telefonozni, de például zenét hallgatok, vagy valami.
0: Ja, azt én is szoktam, de azt meg hát attól függ, milyen a butamobil, de akár azon is tudsz. Lehet
1: nem,
0: az,
1: én
0: finom butamobil
1: az ilyen billentyűs, ilyen légnyomogombos, vagy ilyenek. Aha.
0: Nyomogombos? Hát igen, lehet, de...
1: De vannak MP3-ak a világon.
0: Igen, tehát hogy sok mindenen hallgathat zenét, hogyha neked most olyan ott
2: majd
0: van.
2: Majd egy magnót fogok magammal, meg CD-kel.
0: Az persze, a bakelit lemezen hallgatom majd. Sétás közben, hogy viszed a válladon.
1: Én amúgy most már 2 hete nem hallgatok zenét így fülesen, sehol.
2: Fjellel.
1: Mert hogy nekem, nem tudom, így rosszat tett a fülemnek, és úgy vagyok valahogy most egy kicsit így nem hallgatok zenét.
2: Nekem nagyon rosszat tett, nagyon rosszat tesz a fülemnek.
0: Igen, jó, de azért, mert te max hangerő hallgatod, te nagyon hangosan hallgat zenét.
2: De azért hallgatom max hangerőt, mert ki lát, most van a fülhallgató. Szóval ezt azért tudni kell, hogy a fülhallgatóm az ki lát mosva, és így halkabban szól, vagy lehet, hogy én hallom halkabbnak, mindegy, halkabban szól, és ezért majdnem max hangerőn, amúgy nem max hangerőn hallgatom.
0: Jaj, csak kettővel
2: ja,
0: lejjebb.
2: Meg edzésen meg edzésen azért ott max hangerőn hallgatom, mert megy a gép, és akkor zúg.
1: Persze, hát, biztosan vannak ennek okai.
0: Hát nekem erre van, hogy ilyen zajszűrős a fülesem, szóval, hogyha...
2: Igen, most
0: szóval,
2: én is szeretnék egy újat, mert
0: igen, tehát,
2: hogyha
0: magamba csinálok valamit, tehát, hogy nem kell hallanom ott a körülöttem lévő embereket, és közben zenét hallgatok, akkor inkább berakom a zajszűrőt, és akkor halkabban hallgatom, és nem zavar semmi, és akkor úgy tök jó. Egyébként sétálás közben én se szoktam telefonozni. Írjátok meg, hogy ti bevállalnátok ezt, és mennyi szoktatok telefonozni egy nap. Mi most menjünk tovább, Tét Mekrétől a Tit Forte.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rá jellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.

9-5.5 Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Kovács Jazmin, Sarfrenka, Dúrján Beni és Bali Villő. Az utolsó fél órában elhoztunk nektek 5 olyan filmet, amik garantáltan felvidít, illetve szó lesz egy kutyákkal kapcsolatos Guinness rekordról is. De előtte hadd szóljon The Weeknd-től a Popular itt a 97.5-ön.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Guinness rekord, a legtöbb high five egy perc alatt. Egy Kaiser nevű kutya és gazdája tartja a rekordot. A kutya egy perc alatt 108-szor adott pacsit a gazdájának. Ez majdnem 2 pacsi másodpercenként.
1: Ez amúgy nagyon durva. Én megtanítottam pacsizni a kutyámat. Hogy őszinte legyek, amúgy nem tudom, hogy tanulta meg, mert így egyszer megmutattam neki, és megtanulta. És azóta meg mindig pacsit ad, még amikor nem is akarom, hogy pacsit adjon, és ez amúgy télen borzasztó volt, amikor esett az eső, és tiszta saras volt a kutya, és kimentem, és így meg akartam simizni, ő meg így nekem ugrott, meg pacsit akart adni. Úgy mentem be, mint aki megfürdött a sárba konkrétan. Anya teljesen ki volt.
0: Én arra emlékszem, hogy mesélted, hogy meg akartad tanítani, hogy ilyen megvédjen, hogy ilyen őrzővédő kutya legyen, és akkor nekiállt,
1: hogy így harapja meg a betörőt, tudod, itt a kezén.
0: Hogy a karját, igen.
1: Igen, szoktam ilyen videókat látni, és mondom, ha én megtanítom a kutyámat, hát nem sült el jól, mert azóta csak az én kezemre támad. Jó, most már nem, most már megtanítottam neki, hogy erről szokjunk le, most már okos kutya.
0: Rászoktattad, most leszoktattad.
1: Igen, de... Ja, ilyeneket ne tanítsatok a kutyáitoknak.
0: Nem tudom, nekünk szinte mindig volt kutyánk, most egyébként pont nincs se anyána, se apánál, és hát hiányolják is amúgy rendesen, nekem is apa nagyon, de nekünk szinte mindig volt kutyánk, és egyébként mindegyikük ilyen kis jámbor volt, ilyen kis cukki, ilyen kis barátkozós, tehát volt egy kutyánk, aki ő olyan volt, tehát hogy ő így a macskákkal is nagyon haverkodott, szegény, vele a macskák annyira nem akartak, de ő még hozzájuk is így oda ment meg minden, és eddig minden kutyánk ilyen kunyerálós volt, tudod, hogy így eszel, és így, uh-huh. és így ül, és így néz ilyen nagy szemekkel, hogy így mintha éheztetve lenne, tudod, és akkor kunyíznak, tehát nagyon durva kunyíztak, de nagyon kis cukik voltak.
1: Nálunk ez egyszer történt meg, hogy így boci szemmel néztek, mert nálunk nem bentiek ugye a kutyák, hanem kintiek, és nyáron volt olyan, hogy egy-két alkalommal beengedtük meg télen, amikor nagyon rossz idő van, meg szilveszterkor tűzi játék miatt.
0: Ja, igen. Nálunk is amúgy főleg kintiek voltak mindig, csak néha volt nem kis tűzi játék, nem volt, hogy bejöttek, meg hogy volt, hogy a teraszon ettünk kint, tudod, ilyen nyáron jó időben.
1: Igen, nálunk is úgy volt, és nekünk is ugye legesleg hátul vannak a kutyák, és így elkerítve. És amikor előre hoztuk a teraszra, akkor így végignézték, és ott sorgatták a nyálukat, és így tényleg olyan volt, mint hogyha éheztetnénk, pedig amúgy nem, mert kapnak egy csomó kaját, és szegények már olyan dundik amúgy, hogy ilyen meg lehet őket zabálni, nagyon szeretem őket. De hát igen, ennyi kaját már ők se kaphatnak.
0: Írjátok meg, hogy ti szeretitek az állatokat, most következzen Alex Warrentől a film.

0: skies. 95.5 rádió, te is beleférsz. Zárásként hoztunk nektek 5 olyan filmet, ami elvileg garantáltan boldoggá tesz. Ezek közül az egyik a Mamma Mia, ami ugye hát az ilyen musical.
1: Igen, igen, igen.
0: És én tudom, hogy nagyon sokan szeretik, nem tudom, Janka, te hogy vagy a Mamma Mia-val?
1: Én szeretem, amúgy nálunk otthon ilyen családi film. Mi azt nagyon sokat néztük, még meg is adtam CD-ben, meg ilyenek.
0: Mert őszintén szóval nekem a Mamma Mia az annyira nem egy ilyen nagy szám. Tehát, hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki tök szerette, és az volt, hogy akkor ment a második rész moziba, és akkor megnéztük a másodikat, úgyhogy nem
1: láttam. Nem láttad az elsőt?
0: Várjál, de utána aztán megnéztük a másodikat, úgyhogy akkor még nem láttam az elsőt, és hogy így amúgy nem hiányoltam különösebben az első rész.
1: A második nekem sem tetszett. Én mindig összekevertem, hogy ugye ott vannak ilyen időugrálások, és én azt minden egyes alkalommal összekevertem. Annyira régen láttam akkor a Mamma Miát, hogy konkrétan nem tudtam megkülönböztetni a két színész. Szőke, szép arca van, nem tudtam megkülönböztetni. És akkor én mindig így néztem, hogy oké, most akkor 50 évvel előtt vagyunk, vagy most akkor a jelenben vagyunk.
0: Hát nekem, tehát hogy én ugye azokat így láttam, de így, tehát hogy nem is nagyon emlékszem, tehát a sztorira nem is emlékszem, az van meg, hogy ezek ilyen romantikus musicalek, szóval nekem egyébként ez pont egy olyan film, ami annyira így nem ragadott meg. Aztán a másik van még a Család kicsi kincse, azt nem tudom, te láttad.
1: Amúgy nem, az miről szól?
0: Én láttam, az így nagyjából arról szól, hogy van egy ilyen család, és van a család, hát mindenki egy kicsit ilyen kis kattós, vagy nem is tudom, és a kislány a családban megy egy szépségversenyre, és akkor, vagyis szeretne menni, viszont messze van, és akkor azt találja ki, hogy akkor mindenki együtt, családostól mindenestül mennek oda, és aztán, hát ugye mindenkinek van egy ilyen kis defektje, mindenféle kiderül. Hát mi ezt egyébként iskolában néztük meg, és őszintén szólva nekem kicsit az egésznek volt egy ilyen nyomott hangulata, mert valamiért mindegyiküknek rossz, de aztán a végére egy kicsit így összerázódik a kicsit így egymástól eltávolodott családtagok, így kicsit összerázódnak. Szóval úgymond ilyen kedves a vége. Tehát, hogy igazából, igazából nem rossz, de nekem kicsit az egész filmnek volt egy ilyen nyomott hangulata, de amúgy annyira nem egy rossz film. Aztán vannak még a Paddington filmek.
1: Na, azokat láttam, mert a nővérem rávett és elöltetett.
0: És milyen volt? Mert én egyébként nem láttam. Én azt hallottam, hogy tök cuki.
1: Igen, amúgy cuki, mindig van a kalapjában egy szendvics.
0: Azt tudom.
1: Előveszi a kalapjáról a kis
0: nekem unokatesom még szeretik nagyon a Paddingtont egyébként. Van még egy olyan is, hogy Julie és Julia, két nő, egy recept. Én őszintén leszek, én ezt nem ismerem.
1: Én csak annyit tudok róla, hogy Meryl Streep játszik benne, és én nagyon szeretem Meryl Streepet.
0: Na, akkor...
1: Ő nagyon jó színésznő, igen.
0: Na, akkor majd ez lesz a programunk, majd megnézzük ma a Julie és Juliet. És az ötödik, vagyis hát ez nem egy ilyen rangsor, de az ötödik film, amit azért hagytam végére, mert én ezt imádom, az Emily csodálatos élete. Na, ez tényleg egy olyan film, legalábbis számomra, amit megnézek, és akkor tényleg ilyen tök boldog leszek, mert annyira egy cuki film. Tehát, igen? Tényleg ilyen, igen, nagyon ilyen aranyos, tehát, hogy tényleg abból áll, hogy nem is tudom pontosan, de, már nem emlékszem egészen, de úgy van, hogy ugye Emily így valahogy úgy van, hogy mindenkit boldoggá szeretne tenni. Mármint, hogy vannak ilyen emberek, akikkel így megismerkedik, és közben van egy ilyen kis romcsiszál, és azt hiszem, hogy így bele szeret valakibe, és vele is így össze akar jönni, így tudom én, és happy end a vége, tehát a végén egyébként minden összejön, de az annyira egy aranyos és tökre hangulatos film, úgyhogy én azt például tényleg nagyon szeretem. Írjátok meg,

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pimasz, alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légiközlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Tudtad, hogy a régi mobilod akár fel is gyulladhat, ha nem használod és rosszul tárolod? Ideje kivenni a poros fiókból és visszaereszteni az újrahasznosítás körkörös áramlatába. Szerencsére egyre tudatosabbak vagyunk a különböző hulladékok szétválogatása és helyes leadása tekintetében, hogy újrahasznosíthatóak legyenek. Azonban az elektronikai hulladékokat még mindig nem kezeljük helyesen, és ez veszélyes következményekkel járhat. Egy friss országos kutatás arra derített fényt, hogy a magyarok nagy többsége rengeteg használaton kívüli e-hulladékot tárol otthonában.
1: A magyarok, mint kiderült, vagy nem tudják, hogy mit kell csinálni a már nem használt elektronikai eszközökkel, vagy tartaléknak őrizgetik a lecserélt holmikat, esetleg egyszerűen csak nem akarnak foglalkozni a kérdéssel, így a fiók mélyére süllyesztik. Néhány hulladékot szó szerint is, ugyanis a lakosság 63%-a pont itt tárolja a régi mobiltelefonját. Ezen kívül a leggyakoribb e-hulladéknak egy 2019-es kutatás szerint a háztartási kisgépek és a kisméretű számítástechnikai és telekommunikációs eszközök számítanak. Tehát valószínű, hogy ha átmész a szomszédba, akkor ő is kidobásra várakozó mikrót, porszívót, vízforralót, GPS-t, routert, számológépet vagy mobilt rejteget a spájzban. Mert hova máshova sovasszuk el, a jó lesz ez még valamire vackokat, a fiókon kívül persze. A régi, nem használt mobilok veszélyesek lehetnek, ha nem megfelelően tároljuk őket. Inkább adjuk le újrahasznosítási pontokon.
0: Hogyan lehet újrahasznosítani a mobilokat? Ezzel a trenddel csak két probléma van, de azok legalább jó nagyok. Egyrészt a 10-15 éves használaton kívüli mobilokban olyan anyagok vannak, amelyek, ha nem megfelelően tárolják vagy a kommunális szemétbe kerülnek, károsak lehetnek a környezetre, de az egészségünkre is. Az is előfordulhat, hogy a készülék magától feldúzzad, megreped és felgyullad, ha a lítium-ion akkumulátorháza korrodálódik és reakcióba lép a levegőben található oxigénnel és nedvességgel. Könnyen el tudjuk képzelni, hogy ez milyen következményekkel járhat, ha éppenséggel egy fakomót fiókjában kerül sor mindenre.
1: Másrészt hatalmas gondot jelent a környezet számára, hogy az elektronikai hulladékok egyre csak halmozódnak és nem kerülnek vissza a körforgásos gazdaságba. Egy-egy számítások szerint körülbelül 350 millió tonna e-hulladék hányódhat a Földön. Összehasonlításképp ez több mint 55 ezerszer meghaladja a budapesti Erzsébet híd 6300 tonnás tömegét. Tavaly közel 58 millió tonnával gyarapodott az e-hulladék mennyisége, és évente előre láthatóan 2 millió tonnával több fog keletkezni. Sajnos azonban ennek együttöde sem kerül vissza a körforgásos gazdálkodásba. A begyűjtött e-hulladék 17,4%-a hasznosul újra.
0: Ez azért aggasztó, mivel a Föld természeti erőforrásai végesek, mint amilyenek például a mobilokhoz felhasznált arany, ezüst, réz, alumínium és palládium forrásai is. Sokkal gazdaságosabb lenne egy-egy anyagot újrahasznosítani, mint kibányászni. Szemléltetésképp 5 g aranyért 1 tonna ércet követ kell megmozgatni, míg 1 tonna leselejtezett mobiltelefonban nagyjából 120 g arany van. Ezt azonban csak speciális technológia segítségével lehet kinyerni a használt eszközeinkből, amellyel Európában mindössze 3 kohó rendelkezik.
1: Összességében tehát sokkal jobban járunk, ha összegyűjtjük a használaton kívüli elektronikai eszközeinket, és hulladékudvarba vagy elektronikai szaküzletbe visszük. Vigyázzunk magunkra, egymásra és a környezetre. Hasznosítsunk újra, amit csak lehet.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: Táncait a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigő Barnabás, Bali Villő és Sarf Janka. A zene. Sok tanulmányban volt már szó a zene testre gyakorolt hatásáról. Például ilyen lehet a libabőr. A borzongás, amit zenehallgatás közben érzel, leginkább annak köszönhető, hogy az agy dopamint szabadít fel, miközben a dal csúcspontját várod. A dopamin egy, az agy által felszabadított vegyi anyag. Ez a vegyi anyag kapcsolódik az eufória érzéséhez, amely a függőséggel és az evéssel is összefügg. A dopamin az, ami lehetővé teszi, hogy az ember az ilyen dolgok okozta örömöket érezze. Egy kizárólag instrumentális zenét hallgató tanulmány bizonyítja, hogy a zenei mámorra való várakozás ugyanolyan reakciókat vált ki az agyban, mint az étel ízének várakozása.
1: A kedvenc dalok gyakrabban kontextusfüggőek, bár sokan gyakran változtatják kedvenc dalukat a legfrissebb kiadások függvényében, bizonyított, hogy a hosszú távú preferenciák elsősorban a dalhoz kapcsolódó emlékekhez való érzelmi kötődésnek köszönhetőek. Ráadásul a zene modulálja a szívritmust, a vérnyomást és a légzést is. A szív- és érrendszer 24 önkéntes bevonásával végzett vizsgálatában a deflatáló decrescendókat és a duzzadó crescendókat tükrözte.
2: Vannak itt még érdekes tények, amikről nem biztos, hogy tudtál. A leggyorsabb rap énekes nem Eminem, hanem No Clue. Mindössze 51 másodperc alatt 723 szót sikerült elolvasnia, ami 11,1 szó per másodperc, míg Eminem a Rap God című művében a leggyorsabb részen 10,65 szót tudott kimondani másodpercenként.
0: Az emberi történelem leghosszabb koncertje 2001-ben kezdődött egy német templomban. A tervek szerint 2640-ben készül el. Ha mindez megtörténik, akkor 639 évig fog tartani. Ez John Cage, amerikai szerző darabja As Low As Possible. Miért pont 639 év? Halberstadtban 1361-ben építettek egy orgonát, amit az első modern billentyűs hangszerként tartanak számon. 639 év telt el 1361 és 2000 között, és Cage művét ennek a hosszának megfelelően 639 éve tervezték.
1: A statisztikák szerint a legtöbb rockzenész fiatalon hal meg. Általában körülbelül 25 évvel kevesebbet élnek, mint egy átlagember. Egy 2012-es brit tanulmány több ezer híres zenész életét vizsgálta, és azt találta, hogy a rock és pop zenészek átlagosan 20-25 évvel korábban halnak meg, mint az átlagember. A 27-es klub kifejezés innen ered. Több híres zenész, például Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Amy Winehouse 27 évesen halt meg. Az amerikai kutatások is kimutatták, hogy a zenei hírnév jelentősen növeli a halálozási arány, különösen az első 5 évben, miután valaki híressé válik.
2: A brit hadsereg Britney Spears dalait használta a szomáliai kalózok elriasztására. Több 2013-as sajtóhír számolt be arról, hogy a brit haditengerészet néhány tagja Britney Spears dalait, például az Oops I Did It Again és a Baby One More Time című dalokat használta elrettentésként. A szomáliai kalózok ellen, mivel a hírek szerint a kalózok gyűlölik a nyugati popzenét, különösen az ilyen típusú számokat.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Érdekel, vagy már ki is próbáltad magadat a reppelésben? Most mélyebben belevezetünk ebbe a világba.
1: Tarts velünk, és tudd meg, mit rejteget magában ez az izgalmas műfaj, és azt is eláruljuk, mik azok a hibák, amit a kezdő rapperek védhetnek.
0: A rap lehet előre megírt vagy improvizált. A számoknak van tartalma, flója és egyfajta közvetítése. A lényeg, hogy jól megírt frappáns sorok, jó rímpárok és slangben bővelkedő sorokat tartalmazzon a rap szöveg, melyet egy dallamos alap kísér.
1: A rap egyfajta ének stílus, ritmikus szövegmondás általában beat kíséretében. Az 1970-es évek végén a New York-i lemezlovasok és a város afroamerikai közössége körében fejlődött ki. A ritmikus dalszövegmondás azonban évszázadokkal korábbról ered. Alapjai visszavezethetők akár a középkori, nyugat-afrikai, griót énekmondókákig. Ők a történeteiket dobok és más ritmus hangszerek ütemére adták elő.
0: A rappet utcai zenének nevezik, a dalszövegek lázadó magatartással és antirendszerekkel kapcsolatos társadalmi kérdéseken alapulnak. Ez a zenei műfaj jellemző a teljesen lírai, ritmikus, beszédes vagy beszámolt történetek elbeszélésére, amelyet a ritmusdoboz és a szekvenáló kísér.
1: DJ Q-Herz és Kóklárok nagy hatással voltak a rappelés stílusára azzal, hogy egyszerű, rövid verseket ritmizáltak a funk dalok kiállásaira. Az MC-k változatos előadásmódokat kidolgozva rövid rímekkel, akár durva témájú szövegeikkel szórakoztatták a közönségeiket.
0: 1972-ben adták ki Adriano Calentano dalát, melyet az első rap dalnak tekintenek, sok évvel a műfaj amerikai kialakulása előtt. A The Sugar Hill Gang 1979-es Rappers Delight című dala pedig az első rap hip-hop szám volt, amely bekerült a top 40-be az amerikai Billboard Hot 100 sláger listán.
1: Híres rapperek, akik meg annyi embert inspiráltak, például Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kanye West, Travis Scott, Lil Peep. Magyarok közül ismert rappelek például Majka, Curtis vagy épp Gangsta Zoli. De a nők sem maradhattak ki a felsorolásból, hisz Nicki Minaj, Megan Thee Stallion és Cardi B is szenzációs rapperek.
0: És most jöjjenek a hibák, melyek elkerülésével lehetsz igazán jó rapper.
1: Általában azok a rapperek, akik csak most tanulják, hajlamosak jobban összpontosítani a flóra, mint a szövegeikre. Mivel mind a kettő ugyanannyira fontos rappelésnél, ezért egyaránt oda kell figyelni ezekre.
0: A rappelés megtanulásánál van egy bizonyos sorrend, amit követni kell, hogy az eredmény jó legyen. Az ütemek számlálása az alapja ennek, és erről lehet minden mást felépíteni. Ha az alapja nincs meg, akkor arról igen nehéz lesz építkezni. És az egyik legnagyobb hiba, ha egy rapper nem szorgalmas, nem gyakorol elget, a minimummal megelégszik, mert emiatt sose fog fejlődni.
2: A 97. Táskarádió bemutatja.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. A mai adásban a függőségekről lesz szó. A szenvedélyek, függőségek sokféleségen lehetetlenné teszi, hogy mindegyiket egyformán kezeljük. A szenvedélybetegségek közös eleme többnyire a menekülés, ezen a nyomon elindulva kell keresni a gyógyulást.
1: Vannak különböző függőségek, ilyen például az alkoholfüggőség is, ahol a leszokás két szakaszra lehet bontani. Az első a megvonási tünetek kezelése, ez sok esetben gyógyszeres, illetve pszichiátriai osztályos kezelést igényel. A második lépés egy hosszabb időszak a szerről való lemondás. Ebben akár egy orvos vagy pszichológus is segíthet.
0: Azonban a függőségekkel való megküzdéskor nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Az sokszor csak a jéghegy csúcsa. A háttérben szorongásos panaszok, depresszió bújhat meg, ezek mögött pedig megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találunk. Vagyis a gyógyulás elengedhetetlen része, tehát az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése.
1: A dohányzás rabjai esetében nem elég önmagában például a nikotintabasz alkalmazása. Nagyon fontos a megszokott mozdulatok, a rágyújtás rítusának kiváltása, kioltása, első körben akár helyettesítése. A fiatalok közül sokan csak azért próbálják ki, mivel menőnek tartják, vagy úgy érzik, ez kell ahhoz, hogy a környezetük elfogadja őket. De itt is fontos, hogy a betegek oldani akarják a feszültséget. A gyógyszeres terápiák mellett ki lehet próbálni például a hipnózist vagy akupunktúrás, akupresszúrás technikákat is.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a leszokás során. Mivel ez a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. Olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már sokadik terápiájukon vesznek részt, a sokadik eredménytelen próbálkozásuk után. A szenvedélybetegségek gyógyulásának lényege nem csak egy jól eltalált gyógyszeres kezelést, hanem inkább életmódváltást igényel, az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: A szakemberek segítségét leginkább az eltört lábú ember által használt mankóhoz hasonlíthatjuk. Eltört a lábunk, megtörtént a baj. A kórházban begipszelik és kapunk mankót a hónunk alá. A mankó azonban nem jár helyettünk, járnunk nekünk kell szinte újra megtanulni. A mankó nélkül nem menne, de a mankó sem menne nélkülünk. Valami hasonló a helyzet a szenvedélybetegek kapcsán is.
0: Fontos, hogy az igazi gyógyulás nem azonos a tünetváltással. Nem tekinthető gyógyult szenvedélybetegnek az, aki bár abba hagyja mondjuk az ivást, de helyette drogokat kezd használni, vagy nyugtatókat kezd kontroll nélkül szedni. Ez egy új megbetegedés, nem pedig gyógyulás. Ne szégyeld, ha neked is van valamilyen függőséged, és kérj segítséget!

0: szobásházban, ahol a meleget csak egy fűrészporos kályha adta, fürdőszoba, folyóvíz, tévé vagy hűtőszekrény sem volt. A Karikó család nem csak magasságával tűnt ki a többiek közül. Tagjai népszerű, megbecsült emberek voltak. Szorgalmukkal, tisztségükkel, szerénységükkel és kedvességükkel már-már legendásá is váltak.
1: 1978-ban az MTA ösztöndíjasaként került a Szegedi Biológia Kutatóközpontba. Itt kezdett el vírusokkal foglalkozni, és először használt módosított nukleozidot, kordicepint. 1983-ban avatták doktorrá. 2005-ben Drew Weissmannal együtt kidolgozta a módosított nukleozidokat tartalmazó mRNA-s terápiás alkalmazások szabadalmát, amely lehetővé tette azt, hogy az mRNA-s terápia alkalmazható legyen túlzott immunreakció kiváltása nélkül. Társfeltalálója 8 az mRNA-ssel kapcsolatos szabadalmaknak, amelyet az USA-ban nem immunogén nukleoziddal módosított RNA-s alkalmazására adtak ki. 2020-ban a szabadalma alapján készült el a világon elsőként klinikailag is bizonyítottan hatásos harmadik generációs Pfizer Biotech COVID-19 vakcina. Kutatási eredményei nyomán tudományos körökben többen Nobel-díj esélyesnek ítelték.
0: És valóban, a 2023-as fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat Karikó Katalin és Drew Weissman kapták megosztva biokémiai felfedezéseikért. A Nobel-díjat odaítélő bizottság a YouTube oldalán tette közzé azt a beszélgetést, amelyet nem sokkal elismerése, odaítélése után folytattak az orvosi élettani kategória 2023-as díjazottjáról. Ebből kiderült, hogy Karikó Katalin éppen Philadelphia-i otthonában aludt, mikor Stockholmból telefonáltak. Nem sokkal korábban egy konferenciáról tért haza, és mivel pihent, a férje vette fel a telefont. Kérdésére, hogy mi volt az első gondolata a hír hallatán, Karikó Katalin azt mondta:
1: azt hittem, valaki csak viccel velem. A telefonáló olyan információk birtokában volt, amelyből rájött, hogy tényleg ő a díjazott, de hozzátette, manapság nem árt óvatosnak lenni. Arról, hogy az elismerés mit jelent neki, felidézte, hogy épp 10 évvel ezelőtt októberben nyugdíjazták a Pennsylvániai Egyetemről, és amikor feladni készült, akkor a férje bíztatta, hogy folytassa a kutatási munkáját Németországban, Biotech cégnél. Ott is belevetette magát a munkába, és saját kézzel végzett laboratóriumi kutatásokat a siker érdekében.
0: Felidézte azt is, hogy édesanyja, aki 2018-ban hunyt el, minden évben nézte a Nobel-díj bejelentéseket, és mindig azt mondta a lányának, talán most ő fogja elnyerni.
1: Akkor csak nevettem rajta, mondtam neki, hogy még professzor sem vagyok. De ő azzal érvelt, hogy én keményen dolgozom, mire mindig azt feleltem neki, minden tudós keményen dolgozik.
0: Emlékezett vissza Karikó Katalin. Arra figyelmeztetett, hogy nem szabad sosem feladni, akkor sem, ha azt látja az ember, hogy mások kevesebb munkával többre viszik.
1: Ezt nem lehet megváltoztatni. Arra kell ezért figyelni, amit meg tudunk változtatni.
0: Tette hozzá.
1: A Drew Weissmannal alkalmazott munkamódszerekről azt mondta, hogy noha a társa elég zárkózott, a szakmai vitáig nagyon is élesek voltak.
0: Mindig azt mondta, hogy Kati, te cicakba jutsz el A-ból B-be. Én meg egyenesen, mire én azt feleltem neki, hogy rengeteget tanultam a cicakokból.
1: Itthon sokan már évek óta vártak Karikó Katalin elismerésére, ezért az MTA elnök a kérdésre, hogy miért épp most kapta meg ezt a Nobel-díjat a biokémikus, az amerikai Drew Weissmannal együtt ezt válaszolta.
0: Az ilyen nagy horderejű felfedezéseknél általában várnak egy-két évet, hogy kiderüljenek az esetleges mellékhatások, illetve akár arra is, hogy valaki megcáfolja a felfedezés lényegét. A körülményeket is fel kell tárni, hogy esetlegesen kik vettek még részt benne, kik játszhattak még döntő szerepet a felfedezésben. A Nobel-díj bizottság ilyenkor mindig megfelelő körültekintéssel jár el. A felfedezés valóban óriási. Ha jövőben bármilyen kórokozó tűnik fel, ezzel az mRNA-s technológiával a vakcina gyorsabban kifejleszhető, mint bármi más korábbi módszerrel.
1: Gratulálunk Karikó Katalinnak, és további sikeres kutatási eredményeket kívánunk!
2: 97.5. All the time. Táskorát.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Tudtátok, milyen sok érdekes látványosság rejlik Olaszországban, amit meg lehet tekinteni? Most 5 ilyen látványosságot mutatunk be.
1: Az első a Velencei csatornák. A vizek városának is nevezett Velence a legszebb égköve a vízi városoknak, a romantikus gondoláknak és a Canal Grande mentén sorakozó itáliai palotáknak köszönhetően. Velence, melynek különleges karakterét a több mint 150 csatorna adja, fénykora óta már hanyatlásnak indult. Bár napjainkban már több turista jön a városba, mint ahányan még lakják, de a romantikus bája megmaradt és még mindig az egyik legnépszerűbb látnivaló Olaszországban.
0: A második a Colosseum. A Colosseum a legnagyobb és leghíresebb római amfiteátrum. Építése a Flavius dinasztiából származó Vespanius császár kezdte 72-ben és fia Titus fejezte be 80-ban. A Colosseum 50 ezer néző befogadására volt képes, akik nem kevesen, mint 80 bejáraton át léphettek be az építménybe. A közönséget Bellariumnak nevezett kifeszített vitorlák védték az esőtől és a tűző naptól.
1: A harmadik a Santa Maria del Fior. A gótikus stílusú templom építése 1296-tól 1436-ig tartott. A Basilica di Santa Maria del Fiore a Firenze gyönyörű katedrálisa és egyben a város szimbóluma. A bazilikát kívül fehérre szegélyezett, rózsaszín és zöld árnyalatú márványtáblák díszítik. A bazilika egyike Olaszország legnagyobb templomainak és egészen a modern korig a világ legnagyobb kupolájával rendelkezett. Még ma is a világ valaha épített legnagyobb téglakupoláját mondhatja magáénak.
0: A negyedik látványosság Olaszországban a Piazza del Campo. Egyik Európa legszebb középkori tereinek a Piazza del Campo, mely Toszkán Siena óvárosának legfontosabb csomópontja. Világszerte ismert szépségéről és építészeti érintetlenségéről. A Palazzo Pubblico és annak híres tornya, mint számos Palazzi Signorili, a leggazdagabb Siena családokhoz tartozott, akik a kagyló alakú tér körül laktak. A Palio di Siena lóversenyt évente kétszer rendezik meg a Piazza del Campon.
1: Az utolsó pedig Pompei. 1979. augusztus 24-én a Vezúv kitört és földelhamuval borította el a közeli Pompei városát, melyek úgy konzerválták a települést, amilyen az a végzetes napon volt. Az edényektől és asztaloktól kezdve a festményeken és embereken át minden, mintha megfagyott volna. Az ásatás rendkívül részletes, bepillantást nyújt az emberek életébe, akik 2000 évvel ezelőtt éltek. Ma Pompei egyike Olaszország legnépszerűbb látnivalóinak, melyet évente közel 2,5 millió turista keres meg.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsák Roland és Kenneker Krisztián. Érdekes állattartás. Biztos sokan szeretitek az állatokat, és természetben vagy állatkertben szívesen figyelitek meg őket. Persze vannak olyan állatok, amiket okkal kell elkerülni, vagy nem véletlenül vannak elkerítve. Ennek ellenére mégis van pár olyan ember, akik nem hogy elkerülni, hanem ráadásul be is fogadják a veszélyes állatokat.
1: Az első ilyen állat Jessica, a víziló, egy dél-afrikai családnál él, és már családtagnak számít. De annyira, hogy még saját szobája is van, amit csak este vesz igénybe, nappal a kertben és a környékén játszik, estére meg hazatér. Afrikában a víziló a legveszélyesebb állat, évente csak nem 500 ember válik áldozatául. Különösen veszélyes az állkapcsa, nem csak erős, hanem a benne található hatalmas szemfogai több mint 50 cm hosszúra is megnőhetnek.
0: Egy Dél-Afrikában élő férfi két oroszlán fogadott örökbe, Teót és Napóleont. Kevin Richardson oroszlán sutogóként vált híressé, vadrezervátumot is alapított több más állattal. Teó és Napóleon gazdájukkal már szoros kapcsolatot kialakítva, felhőtlenül játszanak, és ha hónapokig nem találkoznak, akkor is boldogan fogadják Kevint. Az oroszlán felséges csúcsra ragadozó 80 km/órával is képes futni, és áldozatára 50 newtonnal képes lecsapni, a mancsával, aminek végén metsző karmai várják, hogy áldozatban maradjanak.
1: Kojak, a 2 méteres krokodil Indonéziában él, több mint 21 éve egy házas párnál. Kojaket simogatják, és még fogait is megmossák, úgyhogy elég jó dolga van. Hegyes tépőfogai 12 cm hosszúak. Alapvetően a krokodilok éjjel vadásznak, Dél-Amerikában egy gyakran esnek jaguárok áldozatává, bár a legtöbb helyen csúcsragadozóként tartják számon őket. Krisz, te milyen állatot tartanál otthon, ha tehetnéd?
0: Szerintem én egy grizzly medvét tartanék. A grizzly medve egy igazi csúcsragadozó, és emellett a kedvenc állatom. Persze azért bocskorában fogadnám örökbe, hogy ne legyen köztünk feszültség, mert letépi a fejem. És te róla milyen állatot tartanál?
1: Én a nagy fehér cáfát tartanék, persze én is kiskorában fogadnám örökbe. És most adódhat a kérdés, hogy miért? Hát azért, mert kiskorom óta érdekelnek a cápák, hála az 1975-ben megjelent cápa filmnek. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg szinte bárkit, bármikor elérhetünk, a Z-generációt mégis sokszor a legmagányosabbként említik. A magány természetesen nem korfüggő, a Z-generáció tagjai viszont, akiket a leginkább érint ez a probléma, mégis azok.
0: A másokkal való kapcsolat szükségessége az ember vele született evolúciós sajátossága. A magány is az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy az Z-generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z-generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy az Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.

0: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 társadalmi.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Salf Janka, Bali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. A sárkánygyümölcs. A sárkánygyümölcs egy egzotikus finomság, amit ma már sok helyen lehet kapni. Az íze először furcsa az európai embereknek, de érdemes megkóstolni. Nálunk is lehet kapni a boltokban, amiből akár saját növénykét is nevelhetünk házilag.
1: A pitaja vagy más nevein kaktuszgyümölcs, sárkánygyümölcs az oszlopos kaktuszok nemzetiségébe tartozó kaktuszfajok termése. A hullámos kúszó kaktusz termését termesztik a trópusokon, és a téli szezonban ebből kerül a hazánkba is.
2: Fajtól és fajtától függően külseje változatos. Lehet sárga színű, nagy dudorokkal tarkítva, vagy erősen piros vagy zöldes árnyalatú, lengoló, pikkelyekkel tarkítva, nem meglepő dragon fruit sárkánygyümölcs elnevezése. A sárga héjú változat gyümölcshúsa fehér, fekete magokkal, a piros-zöld héjú változaté pedig piros vagy fehér, szintén fekete magokkal. Állaga hasonlít a kivéjéhez, puha, lédús, íze frissítő, kissé savanykás. Nyersen magában vagy gyümölcssalátába keverve fogyasztható.
3: A sárkánygyümölcs állítólag az alábbi gyógyhatásokkal is rendelkezik. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a koleszterin és vércukor szintet, rák megelőző hatású, a bőrünk és hajunk egészségét elősegíti. A hullámos kaktusz május-júniustól kezdve folyamatosan virágzik, majd augusztustól egészen decemberig tart a szüret.
1: A sárkánygyümölcs íze. A sárkánygyümölcsnek különleges íze van, ami miatt elég megosztó. Kicsit olyan, mintha a kivit és az uborkát keresztezték volna.
3: Sárkánygyümölcs ára. A sárkánygyümölcs itthon nagyobb hipermarketekben kapható, nem olcsó, mert messziről hozzák. Általában darabos kiszerelésben lehet kapni, körülbelül 1000-2000 forintot kérnek itthon egy-egy darab áráért.
4: Sárkánygyümölcs termesztése házilag. A sárkánygyümölcs megvetéssel vagy dugványozással szaporítható, akár otthon is próbálkozhatunk nevelésével. Mossuk ki a gyümölcshúsból az apró fekete magokat, majd nedves homokos talajra szórva, meleg helyen pár nap alatt megjelennek a kaktuszhajtások.
5: Csak a te kedvenceid, semmi más.
6: 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál László Vivien, Solymosi András és Kostyák Innet. A mai világban Indiáról általában azt halljuk, hogy milyen veszélyes hely, főként nők számára, mivel jelenleg Indiában a nőket életük szinte minden területén diszkrimináció éri. És az ezzel járó rengeteg fenyegetés. De az ősi időkben nem teljesen így történtek a dolgok. A férfiaknak kellett tartaniuk a különleges szépségük kíméletlen viskanya lányoktól.
2: Nem is gondolnánk, hogy a terrorizmus egyidős az emberiséggel. A mai világban is sajnos előfordulnak merényletek, de szinte csak férfi elkövetőkről beszélnek a médiában. Viszont az ókori Indiában ezeket a retteget viskanyák végezték, akik kivételesen gyönyörű orvgyilkos nők voltak.
3: Kitanulták a mérgek használatát, és immunissá tették szervezetüket ellenük. Kiképzőik eleinte kisebb adagonként adták nekik a halálos szereket, majd egyre nagyobb adagokban így hozzászoktatva a szervezetüket.
1: Többnyire a dinasztiák főúri klánok belvészájaiban vették igénybe szolgálataikat, így elhallgattatva az ellenfeleiket. A célszemélyekhez örömlányként mentek, amit sem sejtő férfi felkészült egy romantikus estére. Ezzel járt együtt a végzetes vacsora is.
2: A viskanyanő észrevétlenül az ételbe tette a mérget, de nehogy a férfi bármi feltételezést véljen, így a sajátjába is tett a szerből, és ő maga is fogyasztott belőle. És itt látta hasznát annak, hogy az ő szervezete immunis volt erre.
3: A viskanya lánynak így semmi baja nem lett, majd megvárta, még a célszemély elaludt, visszament a megbízóhoz, és jelentette, hogy a küldetését sikeresen végrehajtotta. Majd feladata elvégzéséért megkapta a bérét. Mai szemmel ezek a nők igazából a bérgyilkosok elődei voltak.
4: Csak a Top Slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Freshly Zsófia. Gondolkodtál már azon, miért lesz egy zeneszám a kedvenced? Vagy hogy mi befolyásolja a zenei ízlésed, és hogyan alakul ki egyáltalán?
1: Egyes elméletek szerint a kedvelt zenei ízlés nem a véletlennek köszönhető, hanem a személyiségünknek. A Spotify évek óta foglalkozik ezzel a témával és az összefüggéseknek a feltérképezésével.
0: De mit is árulhat el rólad, hogy milyen zenéket szeretsz? Raymond Cattell vezette kutatás megállapította, hogy a hasonló zenei ízlésű emberek hasonló személyiségjegyeket hordoznak, hasonló tulajdonságaik vannak, és hasonló a gazdasági, illetve társadalmi hátterük. Emellett számít az is, hol nőttünk fel, milyen zenét hallgatnak a családjaink, barátaink. De épp ennyire befolyásolja a zenei ízlésünket az aktuális élethelyzetünk is.
1: Ha popzenét hallgatsz, akkor extrovertált, őszinte és a hagyományokhoz ragaszkodó személy vagy. Keményen dolgozol, és magas az önértékelésed, viszont kevésbé vagy kreatív.
0: Ha a rap és a hip-hop a kedvenced, magas az önértékelésed vagy az önbizalmad, és igazán társkedvelő ember vagy, míg az agresszió nem jellemző rád.
1: Rock és heavy metal kedvelők, kreatív, általában introvertált személyiség, vagy akire agresszió nem, viszont gyengétség és kedvesség annál inkább jellemző.
0: Dance rajongóként, magabiztos és társaság kedvelő személyiség vagy, aki nyitott az új tapasztalatokra. Azonban a kedvesség nem a fő erényed.
1: Klasszikusok kedvelőjeként introvertált, de jó önértékeléssel bíró személyiség vagy, erős kreatív hajlammal. Feltett szándékod a nyugalom és a világ lecsendesítése magad körül.
0: Jazz, blues és soul rajongóként magabiztos, kreatív, intelligens, könnyed személyiség vagy, aki igazi extrovertáltként szeret kapcsolatba kerülni az embertársaival.
1: Az emberek a zenén keresztül rengeteg információt közölnek a külvilággal, szóval ha valakit meg akarsz jobban ismerni, csak figyelj oda, hogy mely zenékkel tud azonosulni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápa Ivett. Most a magányról lesz szó. A magány egy olyan állapot, amelynek elviselése bizonyos személyeket jelentősen megviselhet. Amennyiben nem értjük, nem tudjuk pontosan magányunk okát, kérhetjük pszichológus segítségét. Ha valaki érti, de nem érzi jól magát benne, ki akar törni belőle, ő is nyugodtan kérhet segítséget.
1: A magány kialakulásának három fő szakaszát különböztetjük meg. Az első szakaszban az ember elveszíti a kontaktust a többiekkel. Hiába adja jelét egy másik ember tudtára, hogy szereti, kedveli, hogy fontos a számára, a másik nem reagál, tehát nem tud létrejönni a kölcsönösség. Ezért van olyan nagy jelentősége az apró intimitásnak vagy vallomásoknak. Ha ezek nem kölcsönösek, ha valakinek az életéből hiányzik a gyengétség, ha úgy érzi, hogy nem tartozik senkihez, akkor kialakul a magány első szakasza.
0: A második stádium. Az első szakasz nem okoz azonnal nagy károkat, hiszen, ha nincs, akire a szeretetünket rátehetnénk, aki viszonozná a gyengétségünket, ez egy bizonyos ideig elviselhető. Könnyebb a helyzet, ha tudjuk, hogy ez az állapot csak egy bizonyos ideig fog tartani. Ha nem adhatunk szeretetet egy másik embernek, vagy nem kaphatunk tőle, akkor elfelejtünk mosolyogni, mások pedig nem fognak mosolyogni ránk. Félszeggé válik a viselkedés, esetlenné a kézfogás, hiszen a magányos ember nincs hozzászokva az érintéshez. Változik a beszédritmus, a hangszín, az öltözködés, miközben folyamatosan csökken a bizalom. Elveszik a hite abban a magányos embernek, hogy egyáltalán képes volna kapcsolatot teremteni. Akár mást, akár magát okolja valaki. Mindenképpen elszigetelődik a többi embertől.
1: A magány harmadik szakaszában a kapcsolatteremtő és a befogadó képesség annyira megsérül, hogy nem hozható helyre. A magányos ember közömbössé, érzelemre képtelenné válik. Megpróbálja felülvizsgálni az eddigi életét, és komolyan szembenézni a valósággal. Akkor úgy érzi, hogy igazán senki nem számít, minden mindegy, és ez az állapot életveszélyessé válhat. Bekövetkezhet az öngyilkosság.
0: A magányosság oka a külső körülményekben keresendő? Sok embernek nincs lehetősége baráti vagy egyéb társas kapcsolatok kialakítására. Ilyenek, akik egyedül végzik a munkájukat, vagy akik vezető beosztásban dolgoznak, és úgy érzik, a munka rovására menne, ha a beosztottak közül választanának barátokat. A kisvállalkozások tulajdonosai gyakran válnak önön rabszolgáikká, és sajnálják az időt a kapcsolatok építésére. Ugyanez igaz lehet a diákokra is. Úgy érzik, a tanulás vagy a sport rovására menne, ha több időt töltenének a barátaikkal.
1: Magányosság oka a személyiségben keresendő. Vannak, akik a magányosságukat a velük született tartózkodó természetüknek tulajdonítják. Gátlásosnak ismerik magukat, mert gátlásosnak nevelődtek. Ők azok, akiknek a családjában nem volt szabad az érzéseknek, főleg a fájdalmas érzéseknek hangot adni. Nem volt szabad kétségbe esni vagy sírni, mert ha az önfegyelem állarca mögül kilátszódott a fájdalom, az elégedetlenség, akkor rendre utasították. Ne cirkuszoljon, szedje már össze magát. Az érzelmem kitörés tilos volt, mert gyengeségnek számított.
0: Azok az emberek, akik nem bíznak senkiben, gyakran magányosak. A maguknak való emberek csak a szűk családban bíznak, vagy senkiben. Aztán, ha magukra maradnak, nem találnak utat a többi emberhez.
1: És ne feledkezzünk meg az önbizalom hiánnyal küszködőkről sem. Ők azok, akik azért nem vonzák a többi embert, mert aki nem tartja magát valamire, azt a többi ember sem tartja valamire. Aki azt gondolja magáról, hogy csúnyácska, butácska, és nem ér annyit, mint mások. Akik unalmasnak, jelentéktelennek tartják magukat, kitartó nehéz munkával el is érik, hogy mások ilyennek lássák őket.
0: De bármilyen helyzetben is van éppen valaki, mindig van megoldás és kiút. Nem kell és nem is szabad elfogadni azt, hogy egyedül vagyunk. Meg kell próbálnunk nyitni az emberek felé, még ha nehéz is, mivel nem várhatjuk, hogy mindig mások kezdeményezzenek. Ha megtaláljuk azokat az embereket, akikkel jól tudjuk magunkat érezni, akkor visszagondolva rájövünk, hogy megérte megcsinálni, még akkor is, ha nem volt könnyű. Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Bakó Tünde. Vendégünk a Fehérvári Heti betevő csapatának két tagja, Üveges Orosz Kata és Rosta Helga.
1: Akik meséltek a csapat tevékenységeiről, az elfogadásról és a segítség fontosságáról.
2: Mióta van Fehérváron heti betevő?
3: 8 éve. Igazából ezt megelőzően a barátaimmal én néha kiálltam az utcára, volt egy ilyen nyis éttermet egy napra mozgalom, és ilyenkor mi kimentünk az utcára, és árultuk ilyen adomány gyanánt az általunk készített sütiket, gyümölcsöket, és az ebből befolyt összeget már akkor is rászoruló családoknak adtuk. Volt, hogy egy olyan családnak, akinek leégett a háza, és egyik évben maradt ebből a pénzből, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy jó lenne, hogyha ezt nem csak ilyen esetenként csinálnánk, tehát egy-egy alkalommal, hanem hogy ezt csináljuk állandóan, és ez a pénz, ami akkor befolyt a sütikből, ételekből, ez legyen a

0: Per hit benne. Őt úgy hívják, hogy Hegedűs László, és sajnos már nincs köztünk, de ő volt az, aki nagyjából így a hátamra csapott, és azt mondta, hogy jó, akkor csináljuk. És akkor így indult tulajdonképpen a betevő, akkor beszéltünk Budapesttel, és elkezdődött ennek az egésznek így a szervezése, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani Fehérváron, mi kell hozzá. Fogalmunk se volt igazából szerintem, és ez volt a szerencsénk, hogy nem tudtuk, hogy mennyi minden problémák is, milyen szervezés igényel egy ilyen osztás, és aztán ennek a szervezetnek a fenntartása, aztán Kata tudja most már a legjobban, hogy az embereket összetartani, stb. Szóval így indult 8 év, és ezt fogjuk megünnepelni, és a 8-ast, ha elfordítjátok, az egy végtelent jelent, úgyhogy ez meg a mi vágyunk, hogy ez így menjen, és akár ti, vagy akár a ti gyerekeitek is ezt így vigyék tovább, ha szükség lesz rá, mert persze az lenne a legjobb, ha nem lenne ránk szükség.
1: Mivel foglalkoztok itt pontosan?
2: Mi 2 hetente osztunk rászorulóknak meleg ételt, és erre van ez a bizonyos csapatunk.
3: Hányan dolgoznak most a csoportnál?
2: A stáb létszáma az általában egy olyan 10 fő körül mozog, természetesen folyamatosan változik, hiszen a tagok hol jobban ráérnek, hol kevésbé, illetve az önkénteseink is egy 10-15 főből álló csapat. Ugye ők is attól függően, pláne nyáron, hogy aki ráér, akkor azt tud bejelentkezni a Facebook önkéntes csoportunkba, hogy el tudja vállalni azt az osztást, és tud nekünk segíteni, akár a pékségektől adományt összeszedni, akár az osztáson tevékenykedni, az eszközöket szállítani, és így áll össze a csapatunk.
0: Abban az értelemben mi nem hívnánk ezt dolgozásnak, mert hogy mi ezért nem kapunk pénzt, tehát nekünk nem ez a munkánk, ezt mi a munkánk mellett csináljuk, tehát önkéntes civilként. Tehát, hogy ezért semmiféle juttatást nem kapunk, sőt, se a sütikből, se az ételekből nem ehetünk, vagy nem is eszünk. Ez egy nagyon fontos szabályunk, hogy mi sosem tudjuk igazából, hogy milyen az az étel, amit kiadunk, és ezt megtudták az adományozók, akik minden 2 hétben hoznak nekünk sütit, elkezdték nekünk a sütemény szélét levágni, és külön elcsomagolni, hogy azt mi megehessük. Tehát, hogy külön hozták a rászoruló vendégeknek a süteményt, és külön a betevős civileknek a süti széleket.
4: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
5: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
6: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
4: Ez a Táska Rádió.
7: Te is beleférsz.

0: 97.7 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan dologról fogunk beszélni, ami szerintem mindenkiben ott van. Miért olyan nehéz ma döntéseket hozni? Régen valahogy egyszerűbb volt. Volt két lehetőség, és kész. Ma meg akármit nézel, van belőle 20 féle.
1: Pont ez a baj, a túl sok lehetőség nem szabadságot ad, hanem lebénít. Amikor mindenből van 100 változat, akkor az ember automatikusan azt érzi, biztosan van egy tökéletes megoldás, és ha nem azt választja, akkor hibázik.
0: Igen, és a hibázástól félünk a legjobban. Nem magától a döntéstől félünk, hanem a következményektől. Mi lesz, ha rossz döntést hozok? Mi lesz, ha később bánom? Mi lesz, ha mások azt mondják, ezt elrontottad?
1: És ezért halogatunk. A döntés előtt ott állunk, és eljátszunk minden verziót a fejünkben. Ez is lehet jó, az is lehet jó. De mi van, ha pont a harmadik lenne a legjobb? Aztán már annyi a mi lenne, ha, hogy az egészből nem lehet semmi.
0: Ráadásul az internet rontja a helyzetet. Amikor felmész online, azt látod, mindenki tudja, mit akar. Mindenki magabiztos, mindenki sikeres, mindenki biztos a dolgában. És te vagy az egyetlen, aki még mindig gondolkodik.
1: Pedig ez nem igaz, mindenki bizonytalan, csak nem mondja ki, a döntések mindig félelmetesek. De a legrosszabb döntés a nem döntés, mert közben telik az idő és nem mozdul semmi.
0: Pont ezért lenne fontos elfogadni, hogy nincs tökéletes választás. Csak olyan van, amit akkor, abban a helyzetben a legjobbnak gondoltunk. A hibázás pedig része az életnek, nem lehet elkerülni.
1: És a döntés sosem akkor nehéz, amikor kevés a lehetőség, hanem amikor túl sok az információ, túl sok a vélemény, túl sok minden beleszól. A tévé, az internet, a barátok, a család. Mindenki mond valamit, és te ott állsz, hogy most akkor melyiket is válasszam.
0: Ezért érdemes visszatérni valami egyszerűhöz. A kérdéshez, amit soha nem teszünk fel magunknak. Mit akarok én? Nem azt, hogy mások szerint mi a legjobb. Nem azt, hogy a többség mit mond. Hanem azt, amit én szeretnék.
1: Mert amikor a döntés összhangban van azzal, akik vagyunk, akkor nincs rossz döntés, csak tapasztalat. És ez a furcsa, amint meghozol egy döntés, hirtelen megkönnyebbülsz, mintha lekerülne rólad egy 20 kilós súly.
0: Igen, a döntéstől félünk, de pont a döntés hoz szabadságot. Nem kell tökéletesnek lenni. Elég, ha elindulunk.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Szigő Barnabás és Sarfjanka. Tévhitek a világból. Mi a sátán száma? Miért rávágnád, hogy 666, állj meg egy pillanatra. Bár az emberek 90%-a biztosan ezt a választ adná, valójában ez nem ilyen egyértelmű. A mindenki által ismert 666-os szám a Jelenések könyvéből származik, amely a Biblia utolsó könyve, és amelyben ez áll, itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fennevas számát, mert emberi szám és annak száma 666.
1: Innen származik tehát a hiedelem, mely szerint a 666-os számot azonosítják az Antikrisztussal. A Jelenések könyve legrégebbi példányának 2005-ös fordítása szerint azonban ez a szám nem 666, hanem 616. Az 1700 éves papirusz egy szemetes kocsiból került elő egy egyiptomi városban, és a rajta szereplő szöveget a Birminghami Egyetem paleográfia csapata betűzte ki, David Parker professzor vezetésével. Hogy kinek van igaza, még nem dölt el. Tény azonban, hogy a 666 nem feltétlenül a helyes szám.
2: Mit hord a nyakában egy Bernáthegyi? Valójában nem brandis hordócskát. Bármilyen furcsa hangzik, a mindenki által ismert brandis hordót egy angol művész, a 19. században élt Sir Edwin Landseer, Victoria királynő egyik kedvenc festője találta ki. Egyik képén alkalmazta csupán az érdekesség kedvéért. Mégis valahogy elterjedt és hibásan él a többség tudatában, arról nem is beszélve, hogy ha valóban brandit adnának egy lehűltestű, bajba jutott embernek, valószínűleg a másnapot sem érné meg.
0: Az viszont igaz, hogy a bernáthegyi kutyákat korábban hordárként alkalmazták. Mielőtt hegyi mentővé kezdték volna kiképezni őket, a szerzetesek ennivaló szállításra használták a négylábúakat az Alpokban, a Svájcot és Olaszországot összekötő nagy Szent Bernát hágó közelében található menedékhelyen. A hordót ma elsősorban a turisták kedvéért akasztják az állatok nyakába, akik szívesen fényképezkednek a hatalmas, ám békés kutyákkal.
1: Melyik a föld legmagasabb hegye? A helyes válasz a Mauna Kea, Hawaii szigetének legmagasabb pontja. Általános tévhit, hogy a Mount Everest a világ teteje. A Mauna Kea ugyanis 10200 méteres, vagyis majdnem másfél kilométerrel magasabb a Mount Everestnél. Hogyan lehetséges mégis, hogy mindenkinek az Everest jut eszébe? Mindössze arról van szó, hogy kétféle módon mérik a hegyek magasságát. A tengerszinttől a csúcsig, illetve a hegytől a lábcsúcsig.
2: Éppen ezért a 8848 méteres Mount Everest csak az egyik mérési módszernek megfelelően a világ legmagasabb hegye, a másik szerint nem az. A Mauna Kea egy szunnyadó vulkán, ami 4206 méterrel magasodik a tengerszint fölé, tehát számára a második módszer hozza meg a sikert a versenyben. Az is vita tárgyat képezi, hogy vajon honnan kell mérni a magasságot, vagyis hol van pontosan a hegy alja.
0: Mire való az erényöv? Bizonyára meglep, de valójában nem a gondos apák óvták meg a lányok ártatlanságát az erényövvel. Az is csak mese, hogy a háborúzni induló, feleségük hűségében kevésbé bízó lovagok lakatolták le vele a feleségük oldalbordáját. Sőt, még csak nem is a középkorban származik.
1: Az első erényövet ábrázoló rajz a 15. századból maradt ránk. Konrad Kaiser Belli Fortis című könyve a korabeli harieszközökről szól, és a szerző jóval azután írta, hogy a keresztesek napja leáldozott. Szerepel benne egy illusztráció, amely egy kemény vasnadrágot ábrázol. A magyarázat szerint firenzei asszonyok viselték, és a képen jól látható a kulcs helye. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hölgyek, nem pedig a lovagok szabályozták a hozzáférést az eszközhöz, és önmagukat védték vele a férfiakkal szemben.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Naár Barbara és Fónai Dorka. Dominic Richard Harrison művész nevén Youngblood 1988. augusztus 5-én született Doncasterben. Már 2 éves kora óta érdeklődik a zene iránt, és 10 éves korában pedig elkezdett zenéket írni. Zeneileg nagyban hatott rá a The Clash, Bob Dylan és a Beatles. 16 éves volt, amikor Londonba költöztek, és már 2017-ben kiadta legelső dalát King Charles néven.
1: 2018-ban kiadásra került a Falling Skies című dala is, amely a Netflix nagy sikerű sorozatának a 13 okon voltnak egyik betétdala a második évadban. 2019. júliusában megjelent a teljes album 21st Country Liability címmel, ez volt egyben a legelső albuma is, ami megjelent. Ebben az évben kezdett el rendezvúzni Halsey-val, akivel azóta is együtt van.
2: 2019. január 17-én új dalt tett közzé Loner címmel. Szintén ez év februárjában Youngblood és Halsey kiadta az 11 Minutes című dalt a Blink 128-al és Travis Bakerrel. Youngblood sokkal több figyelmet szerzett a YouTube-on, elősegítve ezzel növekvő rajongótáborát.
1: 2019. május 24-én jelent meg Panace címmel az új szerzeménye, melyhez júniusban megérkezett a videóklip is. Ez az a dal, amely nagyon sok emberhez eljutott, és ha nem is tudja ki Youngblood, ezt a dalt biztosan hallotta már legalább egyszer. Ezt követte július 29-én a Hope for the Underrated Youth című dala, amiről azt nyilatkozta, hogy nem csak a saját élményeiről szól, hanem azokról az emberekről is, akikkel találkozott, és a dolgokról, amiket tőlük hallott.
0: Erősen támogatja az LMBTQ közösséget, és dalaival buzdítja a fiatalokat arra, hogy fogadják el magukat, és ne féljenek magukat adni.
2: 2019-ben a Sziget Fesztiválon lépett fel. Ekkor járt először Magyarországon. Csupán 1 órája volt körülnézni, de ez alatt is lenyűgözte Budapest szépsége. Érdekesség, hogy a Szigeten törött kézzel gitározva lépett fel.
1: Te ott voltál a koncertjén? Ha igen, írd meg élményedet.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garain Azira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük, azt hitték örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon a kocsiba, még a munkahelyen is tiszoltok, óriási!
4: Itt mindig

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rá jellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bődi Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is. Mi volt a legnehezebb kihívás?
2: Az Ázsiába belegondolok, volt egy-kettő olyan feladat, ami nem csak, hogy nekem nem tetszett, hanem a gyomromnak is. És ez nem is ilyen félsz, nem félsz dolog, inkább tényleg olyan, nem tudtam hova tenni, hogy most például bort miért kellett fölcipelni, nem tudom hány száz méter magasba, úgyhogy ne lötyögjön ki, nem tudom miért kellett 8 kancsóból megkóstolni bizonyos italokat, és eltalálni, hogy melyik a bor. Tehát én az alkoholos feladatokkal ugyannyira nem voltam kibékülve. Amitől tényleg így tartottam, hogy egy picit óckodtam, az tényleg ezek az alkoholos feladatok. Tehát értem én, hogy egy picit bele kellett vinni olyan tényezőt, ami kimozdít valamilyen irányba, egy picit megkavarja a gondolkodásodat, de szerintem ezt másról is el lehetett volna érni, akár egy nagyon logikai, vagy nagyon nehéz logikai feladattal, vagy bármi másról, csak ne ezzel. A grúziai hajszos során is volt egy ilyen, amikor össze kellett hívni 16 főt, amikor 8-al laktak abba a kis kertben amúgy, és ott is ugye nem tudom hányszor el kellett mondani grúzul az asztali áldást, akkor minden asztali áldás után egy kis kortyocskát le kellett verni. Nekem ezek olyan nagyon nem gyerebe feladatok voltak. Meg is lett az eredménye, mert ugye utána kavarogtunk a Timivel egy órát szerintem, hanem másfelet ott a roncstelep környékén, meg se találtuk konkrétan a zászlót. Én ott vesztem el teljesen igazából annál a hajszálá, ezért is tartottam az ilyen feladatoktól.
1: Volt kedvenc kihívásod?
2: Az előbb említett feladatok kivételével az összesen az volt amúgy, tényleg. De ami nagyon tetszett, és most biztos, hogy közre játszik bennem az, hogy azért, mert olyan eredményt értünk el, amiért. Az első napos az például nagyon tetszett, amikor ugye az előbb említett rákocskákra le kellett szedni a kulcsot, át kellett merni egyik vödörből a másikba a vizet, ugye 3 méter távolságra, nem is merni önteni konkrétan. Utána még ugye meg kellett találni egy térképet, ami alapján megtaláltuk a kis ládikát. Az nagyon egy izgalmas feladat volt. Ott a Valmár fiúkkal nagyon durva harcot vívtunk a végén, ugye Peték ott már elkezdték tépkedni a szalagot, amivel körbe volt kötve a kis ládikó. Törökországban lévő feladatok nagyon tetszettek, illetve azért Grúziát is kiemelném, tehát ott is volt egy-kettő olyan, ami igencsak az ízlésemnek megfelelt, hogy így fogalmazzak. Tényleg minden feladat, kivéve a boros, mindegyik egytől egyikbe jött.
1: Hogy élted meg, amikor először kiestél?
2: Egy nagy titkot árulok el, nem vágták be a műsorba sajnos, de én ott elbőgtem magam, miután amúgy Nóri lekonferált minket. Én egyáltalán nem itt terveztem az Ázsiát, tényleg bíztam benne, hogy legalább a 4. hétig elmegyünk, hiszen tudtuk, hogy ugye 6 hétből fog állni ez az egész verseny. Én ott azért pityeregtem egy picit, tehát konkrétan tényleg így éltem meg, és a vasírásban benne volt a feszültség, a bánat, maga igazából az itthoniak hiánya, de aztán jött a jó hír, ami konkrétan visszadobott az életbe. Ez mentett meg igazából. Szerintem még mindig rosszul is állném. Lehet, hogy most is elsírnám magam, hogyha csak egy hétig szerepeltem volna az Ázsiában, amikor konkrétan 3 évig készültem rá mentálisan, hogy mikor megyek már ki. Rossz voltam úgy tényleg, tehát első kiesőnek lenni nagyon rossz. Ez ugyanolyan, mint amikor elindulsz egy versenyen, és már az elején, az elődöntőben el kell búcsúznod a versenytől.
1: Milyen volt visszatérni Timivel?
2: Amikor megtudtam, hogy Timi lesz a párom, én egy picit tartottam az egésztől. Timi, mint sportember, amúgy nagyon jó ember. A magánéletben is biztos, hogy az, bár annyira nem ismerkedtünk meg, ettől függetlenül amúgy nagyon jó viszonyt ápolunk azóta is. Hát azért voltak nehézségek, és én ebbe bele is gondoltam, hogy azért egy hölgyel végigmenni egy ilyen versenyen nem lesz könnyű dolog. Mindenbe belegondoltam abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy a Timi lesz a párom. Abban is, hogy itthon hogy fognak rá reagálni, ami körülbelül 70%-ban dolgozott bennem, hogy úristen, az akkori párom mit fog majd szólni ehhez, de hál' Istennek ő is nagyon jól kezelte. A másik 30% pedig tényleg ez a, nem tudtam, hogy bizonyos feladatokra hogy fog reagálni, bizonyos szituációkra hogy fog reagálni, emiatt volt bennem egy ilyen kis félsz. Igazából, amit konkrétan az első héten leküzdöttünk, tehát a Tim is nagyon elfogadó volt velem kapcsolatban, ez visszafele is nagyon szépen működött, nem véletlenül az utolsó párosból konkrétan ugye a grúz szakasz végéig felküzdöttük magunkat ugye az első helyre, tehát ez egyértelműen magáért beszél. Nagyon jó volt köztünk az összhang amúgy.
1: Sok sikert kívánunk neki a további feladataihoz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Rowan Sebastian Atkinson, angol színész, 1995. január 6-án született az angliai Consittben. Humorista és forgatókönyvíró. Végzettsége szerint villamosmérnök, legismertebb televíziós alakításai a Fekete Vipera és a Mr. Bean című szituációs komédiánban voltak. Elsőként a BBC Not the Nine című sketch sorozatában kapott jelentősebb szerepet, mellyel 1981-ben BAFTA díjat nyert. 1990-ben pedig a Fekete Viperával egy második BAFTA díjat is szerzett.
1: Mr. Bean szerepében feltűnt az Igazi Katasztrófa film és a Mr. Bean nyaral című vígjátékában is. Továbbá címszereplőként egy kétballábas titkos ügynököt alakított a Johnny English trilógiában. A brit birodalom rendjének birtokosa.
0: Szülei gazdálkodók voltak, apja Eric Atkinson és anyja Ella May. Még 1945-ben kötöttek házasságot, Atkinson a családi farmon nőtt fel, ahol már egészen kicsi korában kiderült a automániája. Édesanyja Minnie-n tanult meg vezetni a házuk udvarán, amelynek örök emléket is állított a Mr. Bean jeleneteiben.
1: Atkinson a Newcastle-i egyetemen, majd Oxfordban tanult, és ott szerzett villamosmérnöki diplomát. Pályafutását 1979-ben a BBC-nél kezdte a Not the Nine O'Clock című komikus műsorban. Első komoly sikereit 1983-ban aratta a Fekete Vipera című sorozatban, amelyben főszerepet kapott.
0: Nemzetközi sikereit 1989-től kezdve alapozta meg a leghíresebb szerepével az örökké kíváncsi esetlen Mr. Bean-nel, akit 1995-ig játszott az azonos című televíziós sorozatban, amelyből 1997-ben mozifilm, 2002-ben pedig rajzfilm is készült. Elektrotechnikai tudását gyakran bemutatta szerepeiben is, így Mr. Bean nem egy esetben foglalatoskodott elektromos készülékekkel, amelyeket komoly precizitással javított meg, vagy állított le.
1: Atkinson humora szinte szavak nélkül is megállja a helyét, és elsősorban gesztusaira, de főként arcjátékára támaszkodik. Innen is ered a becneve, Rubber Face, vagyis gumiarc. 1990-ben feleségül vette a maszkmestert Sunetra Sastrit, akitől kettő gyermeke született. 1993-ban Ben, és 1995-ben Lily. A család több városban is élt, mint például Londonban.
0: 2011. augusztusában egy fának, majd egy villamososzlopnak ütközött McLaren F1 sportkocsijával, és kisebb válsérülést szenvedett. 2014. februárjában elköltözött feleségétől, külön élt, majd hamarosan közös lakást bérelt új partnerével, az 1983-ban született Louis Ford színésznővel.
1: 2015. novemberében hivatalosan elvált feleségétől 25 év házasság után. Családjával való szakítása rendkívül megviselte Sunetrát, míg lányával, Lilivel való kapcsolata teljesen megromlott. Lily megtagadta apja családi nevét, és helyette anyja lánykori nevét Sastrit használja. Többször járt Budapesten és Szentendrén is.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 94.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Schuller Vivi és Czajner Atina. Most megmondjuk neked, hogyan is tartsd meg a motivációdat az edzésekhez. Mindenki kezdett már életmódváltásba, de a legtöbben az első vagy a többedik nehézségnél feladják. Most azt szeretnénk megosztani veled, hogy mi az, amiből erőt nyerhetsz.
1: Első tippünk, hogy tartsd be a magadnak tett ígéretedet. Ha úgy döntesz, hogy reggel elmész futni, akkor is menj el, ha esik az eső vagy a hó. Ne azért, hogy posztolhassd az Instán, hanem azért, hogy magadban ne kelljen csalódnod. Ha nem tartod be a magadnak tett ígéretet, csalódott leszel. Megéri ennyit plusz fél óra alvás? Inkább kelj fel és légy magadra büszke.
0: A második tipp, hogy keress motivációt. Lehet ez egy régi ruha, amibe szeretnél beleférni, vagy egy félmaraton. Lehet egy barát motiválására is elkezdeni az edzést, vagy ha minden napra más találsz ki, és ez izgalmasabbá teszi.
1: A harmadik, hogy keress olyan sportot, amit tényleg szívesen csinálsz. Ez a pont különösen fontos, hiszen amire a szabadidődből áldozol, az csak is olyan dolog lehet, ami feltölt és energiát ad. Nem muszájból csináld.
0: Negyedik tipp, tűzd ki kisebb célokat. A nagy célodat oszd fel kis célokra, így nem fogod feladni, mert nem tűnik olyan elérhetetlennek.
1: Az ötödik motivációs cél, hogy kapcsolj ki, lassíts le és éld meg a pillanatot. Állj meg egy pillanatra és lásd meg a csodát. A nyáron a kacsákat a tópartján, a gyönyörű őszi természetet, a csodálatos színeket, tavasszal az ébredő természetet, a finom illatokat. Azt, hogy milyen érzés, amikor futás közben bőrigázol a nyári esőben, és olyan nagy hóban futsz, hogy elmerül benne a cipőd, meg kell tapasztalni.
0: Hatodik tippünk, keress példaképeket vagy valakit, aki motivál. Lehet az olyan személy is, akivel nem találkoztál még személyesen, csak a motiváló posztjai erőt adnak. De lehet, hogy egy barátod, ismerősöd kedves szavai is motiválnak.
1: A hetedik tippünk, hogy keress valakit, akivel közösen tudtak edzeni. Így mindig várni fogod a közös edzést, és kisebb az esélye annak is, hogy nem indulsz el. Lemondani nem ér.
0: Légy magadra büszke, jutalmazd magad. Ez a legfontosabb pont. Minden edzés vagy egy teljesített kicsi mérföldkő után dicsérd meg magad. Vegyél egy forró fürdőt, kezd el olvasni a kedvenc könyved, vagy tegyél bármit, amihez igazán kedved van.
1: Ha neked is van valami ötleted, hogy hogyan legyen motivációd az edzésekhez, írd nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Génszerkesztéssel állították meg a merrák sejtjének terjedését.
1: A meldaganatok egyik legagresszívebb formája a tripla negatív merrák sejtjeinek terjedését állították meg laboratóriumi kísérletekben a CRISPR nevű génszerkesztést használva. A Manchesteri Egyetem, a Glasgow-i Egyetem és a Sheffield-i Egyetem kutatócsoportja az úgynevezett tripla negatív merrákot vizsgálta. Ez az altípus nem reagál azokra a kezelésekre, amelyeket a daganat más altípusai ellen alkalmaznak.
0: A rosszindulatú meldaganatok mintegy 15%-a tripla negatív. Ez az altípus nagy valószínűséggel terjed át más szervekre, és nagyobb eséllyel újul ki a kezelések utáni első években. A CRISPR génszerkesztési technológiával a kutatócsoport eltávolította két fehérje, az RUNX és a CBF beta egyikét a rákos sejtekből. Bármelyiket is vágták ki a genetikai ollóval, a rák terjedése megállt, noha a CFV beta nevű fehérje kimetszése úgy tűnt, nagyobb hatást fejt ki.
1: Amikor a két fehérje bármelyikét visszaszerkesztették a sejtekbe, a rák folytatta a terjedést. Paul Shore, a Manchesteri Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője elmondta, a felfedezés fontos mérföldkő az áttéteket képező rák terjedésének megértésében, noha hosszú még az út, amíg az eredményekből hatékony terápiákat lehet kifejleszteni. Hozzátette azonban, hogy a két fehérje más, egészséges szövetekben is megvan, tehát olyan szert kell találni, amely ezeket kíméli. Fontos, hogy nem tudjuk még minden tripla negatív sejtre igaz-e a felfedezett hatás, mivel a betegségnek több típusa is van, mutatott rá a kutató.
0: Folytassuk az egészségünkkel. Együnk-e vörös húsokat, vagy ne? Mit mond a tudomány?
1: A vörös és a feldolgozott húsok fogyasztása némileg megnövelheti a szívbetegségek és a halál kockázatát egy új tanulmány szerint. A vörös húsok fogyasztásának kérdése akkor került újra fókuszba, mikor tavaly ősszel egy tudós csapat azzal állt elő, hogy a legtöbb ember számára értelmetlen visszafogni a vörös húsok és a feldolgozott húsáruk fogyasztását, mivel a bizonyítékok gyengék, a kockázat kicsi.
0: Ennek ellentmond a JAMA Internal Medicine című szaklapban közölt eredmény, amely szerint a vörös húsok, feldolgozott húsok, kivéve ugye a szárnyasok és halak, heti kétszeri fogyasztása 3%-kal megnöveli a korai halálozást eredményező bármely ok kialakulásának kockázatát.
1: Az Amerikai Északnyugati Egyetem és a Cornell Egyetem tudósai 6 nagy létszámú úgynevezett kohorsz vizsgálat eredményeit összegezték. Ezek között mintegy 3 évtized utánkövetéses vizsgálatainak eredményei is szerepeltek. Ez összesen 29.682 átlagosan 54 éves résztvevőt jelentett. A kohorsz vizsgálat a populáció egy feltételezett kockázati tényezőnek kitett csoportjának időbeni utánkövetésével méri az adott időszakban az új betegek számát. A tanulmány ugyanakkor nem vizsgálta a résztvevők főzési módszereit. Ráadásul étkezési szokásaik idővel változhattak is, mivel a táplálkozásukról szóló információkat csak egy alkalommal gyűjtötték be.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 95.5 Táska Rádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Az első autó mindenkinek az első és legfontosabb élményeket, tapasztalatokat nyújtja a jogosítvány szerzés után. Amikor már ott vagyunk fiatal tinédzserekként, hogy közeledik a vezetői engedély próbája, és az első vezetés örömei, hajthatatlan vágy lesz rajtunk, hogy a határa csillagoség. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy egy kicsit segíthessünk az első autó kiválasztásában.
1: De mi is számít első autónak? Szerintünk az egyik legfontosabb alappillére, hogy ne legyen nagy lóereje, és hogy kezdésnek ne a legdrágább kocsit válasszuk, mert amatőrsofőrként senki se akar felcsavarodni egy fára, főleg nem egy drága autóval. Amikor már elég tapasztalatot szerzett az ember, akkor jöhetnek az erősebb autók.
0: Sokak szerint a legjobb az első generáció Suzuki Swift, az alacsony fogyasztása és olcsó alkatrészek miatt. Az 1.3-as motorjával elég fürge, de azért így is csak 75 lóerős. Szintén jó választás lehet az 1.8-as motorral szerelt 4-es Volkswagen Golf GTI. Azért ez már több lóerővel büszkelkedhet, hiszen már 150 lóerőt nyújt. Vagy még alkalmas lehet a 99-es Peugeot 406, aminek 2 literes motorja legalább 90 lóerős.
1: De vannak még más autók, ami nem annyira nagy lóerős, de viszont ugyanannyira jó. Köztük az 1.4-es motorral szerelt Opel G-Astra, ami 90 lóerőt tud nyújtani. Vagy még a Ford Fiesta ST a 2 literes motorral, amely 150 lóerővel büszkélkedhet. Zárásképpen a 2013-as Nissan Qashqai 1.6-os 131 lóerős motorra rendelkező személyautó.
0: Ezek az autók szerintünk alkalmasak lehetnek első autónak, de még sok kocsi tökéletes lehet első választásra. De az első autó mellé legfontosabb nem a klíma, nem egy jól dübölgő rádió, hanem a jogosítvány. Kicsit utána néztünk, mennyire különbözik Magyarországhoz képest más országokhoz a megszerzése.
1: Magyarországon tanfolyamot akár 16,5 évesen is el lehet már kezdeni, hogy a KRESZ vizsga letétennek időpontjában a vizsgázó legfeljebb 3 hónappal legyen 17. életévének betöltése előtt, míg a forgalmi vizsgát 17 éves kortól lehet letenni.
0: Mint oly sok minden más dologban, az autóvezetésben is különböznek az angolok a többi európai országtól, kezdve legszembetűnőbbel a baloldali vezetéssel. A jogosítvány megszerzésének első lépéseként először is igényelni kell egy ideiglenes jogosítványt, amit csak 15. életéve után 9 hónappal tehet meg. Ezt követően kezdik csak tanulni a KRESZ-t. A vizsgát 17 éves kortól tehetik le, ahogy nálunk.
1: Japán hatékony tömegközlekedési rendszerének köszönhetően a nagyobb városokban a legtöbb embernek nincs szüksége autóra, se jogosítványra. Aki mégis szeretne autót vezetni, akkor le kell vizsgáznia, ahogy más országokban. Japánban 18 év fölött lehet csak autót vezetni, míg nálunk már közlekedhetünk az utakon 17 év fölött. Japánban jogosítvány megszerzés nem nagyon különbözik más országokhoz képest.
0: Reméljük tudtunk segíteni, találkozzunk az utakon!

0: 95 Társk Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A villámokról. Tényleg nem szabad kezet mosni villámlás alatt? Mi történik, ha annyira koszos a kezünk, hogy muszáj? Tényleg biztonságos a kocsiban? És ha nincs? Tényleg ki kell húzni a telefon? És ha valaki épp akkor hív, hogy belecsapott egy villám? Nem valószínű, de nem lehetetlen. Vidéken sokkal gyakoribb a villámcsapás. Nem talált. Sokan úgy hiszik, hogy a villámok gyakrabban csapnak le a hegyekben, vagy magas fákkal tarkított vidéki tájon, de a városokban akár 40%-kal is magasabb lehet a villámlások száma, bár nem a magas épületek miatt. A nagyobb települések ugyanis több hőt bocsájtanak ki, amelyek növelik a viharok energiaszintjét. A helyzetet tovább ronthatja, hogy a városi levegőben található szennyeződések, szemcséi hozzájárulhatnak a felhőképződéshez, és ha több a vihar, több a villám. Nem szabad telefonálni, ha villámlik. Részben igaz. Azt szinte mindenki tudja, hogy fedett helyre kell menni, ha villámlik. Azt viszont már kevesebben, hogy a vihar alatt zárt helységekben sem lehetünk teljes biztonságban. Ha lehet, ne használjuk a vonalas telefont, mert a telefonvezeték jól vezeti az elektromosságot, és bár aránylag kicsi az esélye, hogy telefonálás közben ér minket villámcsapás, több ilyen esetről is beszámoltak már a világon. A mobiltelefonálás ezzel szemben biztonságos villámláskor is, akár zárt helyen tartózkodunk, akár a szabadban. Tévhit ugyanis, hogy a villámok követik a rádióhullámokat, illetve hogy a mobilban található fém alkatrészek kockázatot jelentenek, mert vonzzák a villámokat. A fém csak jó vezető, de nem vonzza a villámot, ráadásul a mobiltelefonokban aránylag kevés van. Vihar előtt érdemes kihúzni a tévét, számítógépet. Igaz. Ha a villám bejut egy épületbe, valószínűleg a telefon vagy villamos vezetékeken keresztül léphet be, ezért valóban érdemes kihúzni a konnektorból az elektromos berendezéseket. Nem csak azért, mert ugyanolyan veszélyesek lehetnek, mint a vonalas telefon, hanem mert a villámlás okozta túlfeszültség tönkreteheti az értékeny és drága berendezéseket. Ráadásul lakástüzet is okozhat. Míg az épületeket kívül villámhálítók védik, otthonunkba túlfeszültség védelmi berendezéseket is beszerezhetünk. Ennek hiányában viszont érdemes mindent áramtalanítani. Például akkor is, ha hosszabb időre elutazunk. A tévét, házi mozit, hifit nem csak a konnektorból, hanem az antenna csatlakozóból is érdemes kihúzni. Villámláskor viszont a világítást bekapcsolva hagyhatjuk, az nem növeli a villámcsapás veszélyét.
1: Veszélyes fürdeni, zuhanyozni, ha kint villámlik. Igaz. Az elektromos és telefonvezetékekhez hasonlóan a fémből készült vízvezetékek is kockázatot jelenthetnek, ha viharos időben fürdünk vagy zuhanyzunk és hozzájuk érünk. Az ilyen balesetek esélye ma már kisebb, mint régen, mert egyre több lakásban használnak PVC vezetékeket, amelyek nem vezetik az elektromosságot.
0: A fémixer esernyő vonzhatja a villámokat. Nem igaz. Tévhit, hogy a testünkön viselt fémixerek, karórák, vagy a nálunk lévő mobiltelefonok, vagy akár MP3 lejátszók veszélyesek lehetnek villámláskor, ezek sem vonzák ugyanis a villámokat. Ezért kár arra fecsérelni az időt, hogy villámláskor megpróbálunk megszabadulni minden fémtartalmú kiegészítőtől vagy ékszertől, inkább azonnal fedett helyre kell menni. Sokan azt gondolják, egy kinyitott esernyő is veszélyes lehet, mert villámhárítóként funkcionálhat. Önmagában az sem jelent kiemelt kockázatot, ha az esőben kinyitott esernyővel közlekedünk, ha körülöttünk magasabb tárgyak, például épületek vannak. Persze más lehet a helyzet, ha például egy kopárhegy tetején sétálunk egy magasba emelt tárgyal, legyen az egy esernyő vagy bármi más. Akkor valószínűleg tényleg villámhárítók leszünk, de azért milyen menő halál már? Nem a szokásos duma a mennyben, hát elcsapott egy kocsi, hanem belém csapott egy 100 millió voltos villám, miközben napernyővel mászkáltam a viharban.
2: A 97. Táskarádió bemutatja www.táskarádió.com

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Marton Dóra és Csikrézi. 2023-ban a legfelkapottabb zenék Magyarországon és külföldön. Az egyik legnépszerűbb szám ebben az évben a Sprinter volt, Central C és Dave közös repszáma. Június 1-én 2023-ban jelent meg, és 10 héten át volt a slágerista elején Angliában. Most 134 millió megtekintés varrat a YouTube-on, és Spotify-on meg 433 millió. Ez a szám érte el a legtöbb megtekintés 2023-ban egy hét alatt. A mai napig Luxemburgban, Új-Zélandon és Svájcban is a slágerista elején van.
1: Miley Cyrus, Flower című száma is nagyon nagy sikert aratott ebben az évben. 609 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és másfél billió Spotify-on. A Younger Now 2017-es albumára került rá ez a szám. A dal elérte a Billboard Top Hot 100 listáját, de nem aratott olyan nagy sikert, mint néhány másik dal az albumról, például a Malibu vagy a címadó Younger Now. Minden esetre sok rajongó és kritikus elismerően fogadta a dalt.
0: Taylor Swift, Cruel Summer című dala a Lover című albumról származik. Jelenleg 123 millió megtekintés van rajta YouTube-on, és 1,2 billió Spotify-on. Fontos tudni, hogy ez a dala Taylornak nem került fel a Billboard Hot Top 100 listájára. Ennek oka lehet, hogy nem volt hivatalos kislemez, így kevésbé kapott rádiólejátszást és promóciót. Minden esetre a dal népszerűsége bizonyítja Taylor Swift zeneszerzői és előadási tehetségét.
1: Azaria a legnépszerűbb magyar előadó napjainkban. Minden száma óriási sikert aratott. Újabb és újabb albumokat ad ki, és egyre több koncertje van már külföldön is. Ebben az évben a Három Korty, a Szociazi és a Gát című száma aratott óriási sikereket. Május 1-én jött ki a Momentó című albuma, ami rajta vannak ezek a számok. Az albumon az összes szám milliós megtekintéseket ért el, de a legtöbbet a Három Korty 22 millióval YouTube-on és 8 millióval Spotify-on.
0: Dest Azariával lévő közös számai és albumait ismerhetjük. Idén a Rollin, K. Kevinnel és Young Fly-jal készített száma nagy sikert aratott, ami már 11 millió megtekintésnél tart YouTube-on. Azariával legismertebb számuk, a Mindegy, már 37 millió megtekintésnél tart, a saját száma a Kukásautó is nagyon sikeres lett. Dest is csak felfelé megy a magyar pop szakmában. És neked ki a kedvenced? Y'all ready?

0: 95.5 Táskaradió, te is beleférsz. A mikrofonnál Teobol Timi, Szigol Barnabás és Szép Laki Emma. Hogyan etesd jól télen az énekes madarakat? Szemmel gyönyörködtető az, amit az énekes madarak hada a kihelyezett madáretetőknél művel. Télen a fagyok és a viszonylagos táplálékhiány miatt az idehaza telelő madarak jobban rászorulnak az emberi segítségre, és előszeretettel keressik fel az etetőket élelemért. Ez jó nekik, és jó neked is. A madarak könnyebben jutnak energiában dús táplálékhoz, neked pedig minden nap örömet okoznak a jelenlétükkel.
1: A cinkék, pintyek, vörösbegyek és más énekes és városi madarak látványa semmivel sem helyettesíthető élmény kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Mi a konyhaablakunkból szoktuk meglesni madáretetőnket, ahol széncinkéken és vörösbegyeken kívül néha kék cinkék és egy zöldike pár és tengelicek is megfordulnak.
2: Az énekes madarakat nem kell etetni, csak szabad. Azaz nincs erre vonatkozólag semmiféle kényszer. Szakemberek szerint semmi rossz nem történne az énekes madarainkkal akkor sem, ha nem etetnénk őket. Egyszerűen, ahogy eddig is, a túlélés érdekében tovább állnának. A madarak emberi segítség nélkül is átvészelnék a telet.
0: Ennek ellenére Magyarországon évszázados hagyománya van a madáretetésnek a fagyos, havas, ónos, esős időszakban, azaz ez lett a késő ősztől kora tavaszig tartó időszak jelentős madárvédelmi tevékenysége. Az etetők nagy könnyebbséget és biztonságot jelentenek a madaraknak, már ha az etetés folyamatosan egész télen végezzük.
1: A madáretetés nem azt jelenti, hogy egész nap feltöltött etetővel kell várnod a madarakat, hiszen csak segíteni szeretnél nekik, nem pedig elvenni a saját táplálékszerzés lehetőségét. Minden reggel közel azonos mennyiségű eleséggel töltsd fel az etetőket, aminek a madarak hozzászoknak, majd a kihelyezett eleség elfogyasztása után elkezdik a természetes táplálékaikat keresgélni és enni.
2: Több szempontból se lenne szerencsés a madarakat a természetes téli táplálékuktól teljesen elcsalogatni. Egyrészt így jelentősen szabályozni és csökkenteni tudják az áttelelő kártékony rovarok számát, másrészt pedig nem csökkennek a túlélési esélyek akkor sem, ha nem jutnak az általad kihelyezett táplálékhoz.
0: A madarak nagyon gyorsan hozzászoknak és számítanak az etetőhelyek által biztosított táplálékra, olyannyira, hogy képesek nagyon messziről is visszatérni minden áldott évben. Ezért, ha az eleség pótlását váratlanul abba hagyod, rengeteg madarat hozhatsz nehéz helyzetbe. Gondolj bele, az etetőre járó gyakran alig 4,5-10 g körüli testtömegű madarak számára a túlélés gyakran arról szól, hogy a tartalékaik kibírják a 10 Celsius alatti hőmérsékletet és átvészeljék az előttük álló fagyos éjszakát.
1: Ha reggel nem töltötted fel az etetőket és nem tudnak kielégítően táplálkozni, akkor éjszaka könnyen legyengülhetnek és elpusztulhatnak a hidegben. Ezért nagyon fontos, hogyha a hideg beálltával elkezded a madarak etetését, nagyjából március elejéig folytasd is azt.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de Pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Mihalkól utca és Solymosi András. Egy ugyanolyan háromszög, mint a Bermuda, pont a világ másik oldalán, ahol ugyanolyan rejtélyes esetek történnek. Biztos csak véletlen?
1: Az Ördög-tengernél, földrajzi nevé Filippino-tenger, fekszik a Sárkány-háromszög, a Bermuda-háromszög ikertestvére. Nem véletlenül történnek ott is rejtélyes dolgok, hiszen a két háromszög pontosan a föld átellenes oldalán található. Ezer éves múltja számtalan titkot és rémisztőbbnél rémisztőbb legendákat tartogat számunkra, amelynek megfejtésére és igazság alapjára még nem derült fény.
2: A japánok elképzelése, hogy ezen a vidéken a hajók eltűnéséért évszázadokon át a sárkányok voltak hibásak, akik nem engedték áthaladni a hajót, hanem lehúzták a mélybe. Hasonló anomáliákról számolnak be mindkét helyen, iránytű eltérések, hatalmas hullámok, óriás örvények, kis kiterjedésű erős kötfoltok, rádió összeköttetés zavarok, rejtélyes esetek. A japánok a sárkány háromszög vizeire jellemző hullámot háromszög hullámnak hívják, mert ezek a hullámok mintha egyszerre három irányból közelednének a hajók felé.
0: Az Ördög-tenger legendája 1271-ben kezdődött, amikor Kubilai Kán 900 hajóval Japán elfoglalására indult át a Sárkány-háromszögön. A 40 ezer fős sereg fele és a hajók nagyobb része odaveszett egy hirtelen támadt viharban. 10 évvel később a mongolok 3000 hajóval 140 ezer emberrel indultak útnak. Hirtelen vihar támadt, több mint 70 ezer mongol veszett oda. A japánok azóta ősi védelmezőnek vélik az Ördög-tengert, aki megválogatja, kinek ad utat.
1: Itt tűnt el 1937. júliusában Amelia Earhart, a híres női pilóta, a repülés egyik úttörője. Több száz esetet ismer a japán sajtó, hivatalos adatok nincsenek, vagy a hatóságok nem hozzák nyilvánosságra.
0: 2002-ben egy Kínából Hongkongba tartó China Airlines gép a levegőben ismeretlen okból négy részre esett szét. Mind a 225 utas életét vesztette. 7 hónappal később szinte pontosan ugyanazon a helyen a tenger fölött széttört egy teherszállítógép.
2: A japán kormány már ez az eset előtt jó pár évvel kockázatos és hajózásra különösen veszélyes területnek nyilvánította. Minden esetet felsorolni itt nem lehet, tény, hogy a legenda minden megoldatlan eltűnéssel együtt nő. Nektek mi a véleményetek erről? Írjátok meg a Facebook oldalunkon!

0: 97.5-öt Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5 dolgot, amiről nem tudtad, hogy jó valamire.
1: Minden egyes nap használjuk őket, mégsem tudjuk, hogy bizonyos részeik mire valók.
0: Az első a sapka bojtja. A méltán népszerű fejfedők nagy részének tetején ott fityeg egy jellegzetes kis bojt, ami nem csak haszontalan díszítő elemként funkcionál. Az első bojtok a 18. században jelentek meg. Francia tengerészek viselték őket a sapkájukon, így menekültek meg attól, hogy alaposan bevágják a fejüket az alacsony belmagasságú hajók mennyezetébe. Később a katonák is hordtak bojtós fejfedőt, ami esetükben inkább azért volt hasznos, mert a bojt különféle kialakítása alapján meg lehetett állapítani, hol szolgál az illető.
1: A nyalóka pálcikája végén lévő lyuk. Csupán városi legenda, hogy a nyalóka pálcikáján lévő lyuk a fulladást hivatott megelőzni, esetleg arra szolgál, hogy a gyerekek fütyülni tudjanak vele. A valódi ok az, hogy a nyalókát alkotó cukormassza először még folyékony, és csak később nyeri el végleges alakját. Ám ahhoz, hogy biztosan a pálcikához ragadjon, kell egy kis lyuk, ahova a massza befolyhat, majd megszilárdulhat.
0: A harmadik dolog, amiről nem tudtad, hogy jó valamire, a férfi nadrágokon lévő ránc vagy hajtásnyom. A férfi nadrágok oldalán vagy elején mindig van egy jellegzetes hajtásnyom, de vajon miért? A válasz gyökere a 19. század végén keresendő. Akkor még hajón, hatalmas blokkokban szállították a ruhákat a kívánt helyre, és hogy minél több darabot tudjanak egyszerre elvinni, jól összehajtogatták a gúnyákat. Az út persze sokáig tartott, így a hajtásnyomok olyan mélyen belevésődtek a ruhákba, hogy később lehetetlenség volt kivasalni őket. A megszoksz vagy megszöksz elvet alapul véve az emberek nem tehettek mást, inkább megszerették a nadrág oldalán lévő hajtást.
1: A színes vonalak a fokrém tubusán. Lehet, hogy te is észrevetted már, hogy a fokrém tubusok végein különböző színű, leggyakrabban zöld, piros vagy fekete csíkok láthatóak. Ne higgyétek el, ha valaki azt mondja, hogy a fekete például a kemikáliákat, a zöld pedig a természetes összetevőket jelzi. A vonalak csak a gyártóknak mondanak valamit, a gépek ugyanis a csíkokat beolvasva tudják, hol metszik el a tubusokat.
0: A hátizsákon lévő négyzet. A legtöbb hátizsákon ott van az a furcsa négyzet alakú felvarrás, aminek a feladatát eddig szerintünk nagyon kevesen ismerték. Ha jól megnézed, van rajta két hosszúkás lyuk. Ezek arra szolgálnak, hogy köteleket, karabinereket rögzíthess hozzájuk. Esetleg a cipőfűző segítségével a cipődet is odaerősítsd a tatyóhoz. Profi megoldás, hiszen így helyet spórolsz, ami nagyon fontos egy hosszú utazás során.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csesli Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, milyen magas a képernyő ideje a fiataloknak? Okostelefonok, tévék, játékkonzolok, a fiatalabbak egyre több időt töltenek a képernyő előtt. Ez a gyermekorvosok és a tudósok egybehangzó véleménye szerint komoly következményeket lehet a fejlődésükre, a szülők azonban tehetnek ellene.
1: Az okostelefonok és a tabletek ma már hozzátartoznak a gyermekek hétköznapjaihoz. Mind a 6-7 évesek, mind a 8-9 éves korosztály több mint feléről elmondható, hogy okostelefont használ. Ezek a számok 2014 óta mindkét korcsoportban megduplázódtak, derült ki a digitális szolgáltató Bitkom 2019-es tanulmányából.
0: A tabletet az eleben mindegy korcsoportokban időnként 5-ből 4 gyerek használ. Ahogy a kor növekszik, úgy lesz egyre népszerűbb az okostelefon. A 10-12 év közöttiek 82%-a használja rendszeresen, 12 évről felfelé pedig gyakorlatilag minden gyerek 97%-uk kezében bukkan fel. A filmézés, videó és sorozatnézés a 6 és 18 évek közöttiek kedvenc elfoglaltsága az okos eszközökön.
1: A Lipcsei Egyetemi Kórház megbízásából zajló hosszú távú Life Child tanulmány 2002 óta kutatja közel 5000 gyermek és fiatal média használatát. Az eddigi eredmények arra mutatnak rá, hogy az okos eszközök intenzív használata nem csupán a gyerekek jóllétét veszélyezteti, kapcsolatban áll viselkedés és alvászavarokkal, valamint a gyengébb iskolai teljesítménnyel is.
0: A 14 évesek egyes kutatások szerint napi 5 órát is eltöltetnek a képernyő előtt, a telefonjuk naponta általában mindössze fél óráig offline. Az eredmény, a gyerekek kialvatlanak, ami rontja a koncentrációs képességüket, és káros hatással van a súlygyarapodásokra is.
1: Egy 2017-es tanulmány rámutatott, már a 2 és az 5 év közötti korosztály is napi 30 percnél több ideig használja az elektronikus eszközöket, ami beszédfejlődési nehézségekhez és koncentrációs problémákhoz vezet. A kérdőív szerint sokan váltak hiperaktívvá, és hasonló állapotot figyelhettek meg a 7-14 év közötiek esetében is.
0: A szülők részéről tehát felmerül a kérdés, mennyi képennyi idő elfogadható, és mennyi minőségű károsnak a gyermekre nézve. A szülők legszívesebben mindig pontos időbeli korlátokat hallanának, ezt azonban a szakértők szerint nehéz meghatározni. Egyrészt függ a gyerek aktuális fejlődési fázisától is, másrészt vannak gyerekek, akikre már napi fél óra is negatívan hat, míg másokon a káros hatások ennél jóval több idő után mutatkoznak meg.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hedrik Mira, Bali Villő és Sarf Janka. A Mandela hatás. A Mandela hatás lényege, hogy emberek egy jelentős része bizonyos jelenségekre, történésekre a valósághoz képest máshogy, de egymással megegyező módon emlékeznek. Az okok mögött alternatív valóság, a nagy hadron ütköztető és más összeesküvés elméletek is előkerülnek. De igazából senki nem tudja, mitől van ez.
1: Az emberek egy része máig megvan arról győződve, hogy a 80-as években látott egy hírösszefoglalót Nelson Mandela haláláról, holott erre csak 2013-ban került sor. Sokan pedig szentül hiszik, hogy Pekingben, a Tiananmen téren 1989-ben egy tank áthajtott egy tüntetőn.
2: A Mandela effektus kifejezés Fiona Brume, egy magát paranormális jelenségekre szakosodott kutatónak nevezett illető alkotta meg, éppen azért tehát, hogy leírja hamis emlékét Nelson Mandela volt dél-afrikai elnök haláláról, amely szerinte a 80-as években a börtönben történt, nem pedig a relatív közelmúltban. Brume arra jött rá, ugyanis, hogy ezt a hamis emléket többen is osztják. Az elnevezést aztán felkapta a világháló, és azóta se szer és se száma az újabb és újabb Mandela effektusokról beszámoló csatornáknak a közösségi médiában, ahogy többen még reális magyarázatokat keresnek erre a jelenségre.
0: Vannak egyszerű példák is, mint például a Monopoly dobozán szereplő emberke, akinek sokak emlékével szemben nincs monoklia, vagy a Pikachu nevű Pokémon, akinek nem fekete a farka vége, vagy esetleg C-3PO lába az eredeti Star Wars filmekből, ahogy a Fruit of the Loom logó is. Azonban, ami miatt ezek az emlékek érdekesek még, az nem csak pusztán annak köszönhető, hogy hamisak, hanem hogy az emberek nagy része ugyanazon mód emlékszik rájuk rosszul. A többség számára ugyanis épp az jelenti a meglepetést, hogy más is éppen így emlékszik. Vagyis ha többen is rosszul, de egyfajta módon hibásan emlékeznek valamire, az döbbenetesnek tűnik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogyan szerez új barátokat egy közösségben? Hogyan ismerj meg új embereket és szerez barátokat egy olyan társaságban, ahol most vagy először? Hozunk neked pár tanácsot. Most megtudhatod.
1: Fő a magabiztosság. Nagyon fontos szerintem, hogy olyan magabiztosnak tűnj, amilyennek csak tudsz, még hogyha igazából nem is vagy az. Azonban eléggé fontos az, hogy kerüld a tolakodást és a fellengzést, mert ez eléggé taszító lehet mások szemében. De hogyha azt látják rajtad, hogy egy egészséges önbizalommal rendelkezel, akkor az vonzó lehet, és boldogabbnak is tűnsz, ami szintén vonzó. Úgyhogy ezzel le tudod venni a lábukról a többieket szerintem.
0: Mosolyogj és neves! Idióta hangzik, de amúgy szerintem ez tényleg működik. Nagyon fontos az, hogy szemkontaktust teremtsünk másokkal, és mosolyogjunk rájuk, hiszen így egy pozitív képet adhatunk saját magunkról, ami akár szórakoztató is lehet nekik is. Így könnyen kezdeményezhetünk beszélgetést, és barátságosabbnak tűnünk.
1: Szervez közös programokat a többiekkel. Nagyon sokszor előfordul az, hogy néha neked kell megtenned az első lépést ahhoz, hogy egy új baráti társaságot ki tudjál magadnak alakítani, és erre az a jó módszer szerintem, hogyha mondjuk megkérsz néhány embert, hogy üljenek oda hozzád a menzán, vagy hogy kölcsön adják egy jegyzetüket mondjuk magyar órára. Ezek eléggé apróságoknak tűnnek, de ilyenekkel nagyon jól lehet szerintem barátkozni. Én kipróbáltam, és az esetek nagy többségében működik.
0: Legyen véleményed! Nagyon fontos az, hogy a saját nézőpontodat tud képviselni, és az mellett ki is álljál, és ne befolyásoljanak a többiek. Legyen saját egyéniséged! Az emberek meg fognak jegyezni, hogy igen, te elmered mondani a véleményedet, kimered mutatni azt, hogy valójában ki vagy, így majd könnyebben fognak veled beszélgetni.
1: Eszti, úgy tudom, hogy te tavaly voltál 9-es a tópartiban. Mesélj, légy szíves egy kicsit arról, hogy neked hogy ment a beilleszkedés ott.
0: Tavaly voltam 9-es a tópartiban, és még nem ismertem senkit. Mindenki úgymond tiszta lappal indított nálam, és nem ítéltem el senkit a külső alapján, ami egyébként így most lehet kicsit beképzelten hangzik, de tényleg én nagyon örülök, hogy most ennek az osztályközösségnek a tagja lehetek, és nagyon sok barátom van, és nagyon sok új emberrel ismerkedhettem meg.
1: Azok közül, amiket itt felsoroltunk, használtál akármit is a beilleszkedés során?
0: Igen, én nagyon sokat mosolyogtam, sőt, igazából csak ültem és mosolyogtam egész végig. A többiek ezen röhögtek, hogy nem tudok megszólalni sem, mert tényleg annyira még sok hatás alatt voltam, hogy csak ültem és mosolyogtam végig, és ilyen mondjuk magabiztosságom nekem akkor még nem volt. És mondtam nekik is, hogy majd visszasírják ezt az időszakot, mert amúgy, ha meg megismerem őket, akkor meg annyit fogok beszélni, hogy le se lehet majd lőni, és azóta igen, már mondták, hogy bárcsak visszatérnék, és csak mosolyognék, és csöndbe lennék.
2: Megkérdez.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égési motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják,

0: KTM a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
1: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
0: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már megvolt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekelt. Szóval amint lehetett 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
1: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad, esetleg akkor indítottál benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
0: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
1: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
0: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szeretem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
1: És akkor van is saját motorod?
0: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
1: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
0: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerrel is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket, saját káron tanulva.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Simon Fruzsina. Te tudod, hogy mi a különbség a vega és a vegán között?
1: A vegetáriánusok, vegák, azok az emberek, akik nem esznek húst, még halat sem. A vegánok pedig egyáltalán nem fogyasztanak semmilyen állati eredeti terméket. Például tejet, tejtermékeket, tojást és még mézet sem. Egyszerűen megfogalmazva, a vegánok szigorú vegetáriánusok.
0: Sokak számára ez nem csak egy táplálkozási irányzat, hanem egy világnézet. A fő törekvése, eszméje az, hogy az ember lehetőségeihez mérten minél kevesebb állatnak okozzon szenvedést, és eltörölje az érezni képes állatok árucik státuszát. A legtöbb vegán nem csak a tányérján tagadja meg az állati eredetű termékeket, hanem a szórakozás, ruházkodás és a kozmetikai készítmények terén is.
1: Azok az emberek, akik nem vegánnak vallják magukat, azonban tisztán növényi étrendet követnek, van, hogy esznek mézet, esetleg bőrből készült ruhát is hordanak, mivel nem értenek egyet a vegánok céljaival. Így ők igazából nem csatlakoztak az állatvédelmi, állatjogi mozgalomhoz. Na de akkor miért hagyja el valaki a húst, állati termékeket az étkezéséből, hanem az eszmények miatt? A válasz igencsak egyszerű, hiszen mindenki másokból lesz vegán vagy vegetáriánus.
0: Mindenkinél más a motiváció, van, aki egészsége szempontjából lesz vegetáriánus vagy vegán, van, aki a környezetvédelem miatt, esetleg vallási okokból kifolyólag, vagy állatszeretetből állatvédelem miatt. De lehet csupán az is, hogy valaki undorodik a hústól. Azonban csak azok az emberek mondhatóak igazi vegánoknak, akik minden téren elkerülik az állatok kizsákmányolását.
1: Rengeteg pozitív hatása van a növényi alapú étkezésnek, vagy simán csak a hús elhagyásának. Az emberi szervezetnek is előnyére válhat ez az étkezési forma. A környezetvédelem szempontjából pedig ez az egyik legnagyobb lépés, amit tehetünk, hiszen például az a gabona mennyiség, amennyiből egy sertés fel tudunk hízzalni, akár tízszer annyi embert is ellátna, mint amennyi a sertés húsából jól lakna.
0: Sokakban azonban felmerülhet a kérdés. Ez tényleg egészséges? Rengetegen szkeptikusak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hiszen elterjedt egy tévhit, miszerint azok, akik nem esznek húst, nem jutnak elég fehérjéhez. Ez azonban nem így van. Valóban egy kicsit jobban oda kell figyelni a táplálkozásra, ha vegetáriánusok vagyunk, de ugyanúgy tudunk elegendő növényi fehérjét is bevinni. Például a hüvelyesekből, gombából és más zöldségekből.
1: Néhányan azért nem mernek belevágni a növényi alapú étkezésbe, mert félnek, hogy nem tudnak majd így teljes értékű életet élni, és túl sok örömtől le kell mondaniuk, de manapság már nem kell ettől tartani. Mivel igencsak sok vegán étrendet követő ember van ma már, a kereslet miatt megnőtt a kínálat is. Szinte minden étteremben, boltban van már húsmentes, tejmentes opció. És azoknak, akik vegaként vágynak a hús ízére, különböző húspótló termékek is vannak számukra.
0: Azonban sok ember mégsem tud lemondani a húsról teljesen, hiába ért egyet valamelyik érvel. Így hát nem is csökkentik a napi húsbevitelt, tejtermékfogyasztást. Pedig ha minden ember egy kicsit kevesebb állati eredetű készítményt, húst enne, sokat érne összesen mind a környezetvédelem, mint az állatvédelem szempontjából. És még az egészségünkre is pozitív hatással lesz.
1: Ha valaki a héten nem minden nap eszik húst, vagy mondjuk csak hétfőnként no meat napot tart, már előrébb juttatta egy kicsivel mozgalmakat. Olyan apró változtatásokkal, mint a tejtermékek csökkentése, vagy a normál kozmetikumok helyett vegán, higiéniai termékek vásárlásával nagy dolgokat lehet elérni.
0: Te egyetértesz valamelyik mozgalommal?
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát az is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táskarádió.

0: 97 táskarádió után is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna és beszélgető társam Nagy Zalán, a Láncoskorinál gimnázium tanulója, és kempózik. Zalán, össze tudnád foglalni nekem egy kicsit tömören, hogy mi ez a kempó?
1: Ez egy harcművészeti sport, és hát eléggé komplex. Van benne állóküzdelem, földharc, tehát mint a judo, aztán vannak benne dobások, fegyverhasználat, utcai önvédelemtől kezdve minden. Tehát egy eléggé több sportot egybefoglal.
0: És te mikor kezdtél el kempozni?
1: Én ezt a sportot 6 évesen kezdtem, 12 évvel ezelőtt. Óvodában rengetegszer piszkáltak a nagyobbak, meg kicsi voltam, és úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy kell valami, amivel meg tudom magam védeni.
0: És erre jutott a választás.
1: Igen, igen.
0: És itt nagyon támogatják ebbe a kempóba, hogy ezért tanuljad ezt a sportot, igaz?
1: Igen. Nagy hangsúlyt fektetnek az önvédelemre, meg tanít is rengeteg mindenre.
0: És téged mire tanított ez a sportág?
1: Megtanított arra, hogy az idősebbet, a felettem állót azt tiszteljem, nyugodt legyek, nyugodtan tudjak gondolkodni a legrosszabb helyzetekben is.
0: Milyen versenyek szoktak itt lenni? Milyen versenyeken szoktál indulni?
1: Eger kupa szokott lenni, aztán van a alapítónknak egy versenye, a Hansi kupa. Ez a, úgymond a legnagyobb esemény a versenyek között.
0: És melyik a kedvenc részed? Miben szoktál leggyakrabban indulni?
1: A viadal, B viadalban, pusztakezes viadalban, formagyakorlatok, ezeket szeretem.
0: És egy ilyen formagyakorlat ez mi? Micsoda?
1: A formagyakorlat igazából egy önvédelem, amit egy a levegőben elképzelünk egy ellenfelet, és azt iktatjuk ki ezáltal a formagyakorlattal.
0: Mik a terveid a jövőre nézve?
1: Hát a terveim az eléggé bonyolult, komplikált. Hát egy feketővet azt nem ártana megszerezni, meg a világbajnokságra se lenne olyan rossz kijutni.
0: Mondtad, hogy van ez a fekete öv. Hogyan kell elképzelni az övfokozatokat?
1: Vannak a kezdőbb övfokozatok. Én a zöld övig mondanám azt, hogy ez a kezdő övfokozat. A haladó övfokozatok azok azok, amikor a barna öv bejön, tehát bejön a barna övvel jelölés. Tehát amikor van az övünkön egy barna csík, vagy a vége az övnek.
0: És te milyen öves vagy?
1: Én lila öves vagyok, egy közép, tehát haladó szinten.
0: Hát sok sikert kívánok neked a továbbiakban. Köszönöm a beszélgetést!

0: hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár negyedik éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik, aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Fehér-fekete rigó bukkant fel Pécsett.
1: A madár szokatlan színezete a festékhiány miatt jött létre. Még társai is zaklatják fura megjelenése miatt a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság dolgozói és a környékbeliek által hófehérkének betézett állatot.
0: Pár hete egy festékhiányos hím-fekete rigó tűnt fel Pécsett a Tettyén. A Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság Tettye oktatási központ körül, az igazgatóság parkolójában és a Pintér kertben a szerencsések által megfigyelhető madár első pillantásra egyáltalán nem emlékeztetett a fekete rigóra.
1: Bár a feje a megszokott sötét fekete, a teste többi részét borító tollak nagy része fehér, így beazonosítani inkább a jól ismert rigós mozgásáról lehet. A furcsa színezet valószínűleg a fajtársakat és más fajokat is zavarja, mivel többször tapasztalható volt, hogy zargatták, kergették a fekete csuklyás hófehérkét, akinek a feltűnő tollazata miatt eleve nehezebb feladat a rejtőzködés megoldása.
0: Az állatokról az emberekre, az idősebb apák gyermekei kevesebb utódot nemzenek a nagyszabású nemzetközi kutatás szerint.
1: Egy tudományos lap egyik számában megjelent nagy léptékű, hosszú időtartamot felelő kutatás a termékenységet és az öregedés összefüggéseit vizsgálta. Korábban is volt már bizonyíték arra, hogy az idősebb apák gyermekeinek az átlagnál kevesebb utóda születik. Az új kutatás során kanadai, német és svéd, több nemzedékre visszanyúló, digitalizált születési, egészségi és halálozási adatbázisokat tanulmányoztak, összesen több, mint 1,4 millió emberre terjedt ki a vizsgálat.
0: A tanulmány három populáció adatait elemezte, ezek 1670 és 1850 között éltek, valamint egy svéd embercsoportét, amelynek tagjai 1932 után születtek. A kutatók figyelembe vettek egyéb tényezőket, egyebek mellett az anyai életkort, a termékenységet esetleg befolyásoló környezet szennyező anyagokat is, hogy csak az apai életkorra és a reprodukcióra koncentrálhassanak. A tanulmány megmutatta, hogy az idősebb apák gyermekeinek az összes vizsgált csoportjában általában kevesebb utódra született, mint a fiatalabb apák gyermekeinek.
1: Az idősebb korban gyereket nemző apák kérdését azért kell tanulmányozni, mert a fejlett világban emelkedett a férfiak gyerekvállalásának átlag életkora. A kutatók szerint azért fontos az apákra koncentrálni, mert az újszülött a legtöbb új genetikai mutációt az apától örökli, ezekből az életkor emelkedésével egyre több lesz. A kutatók szerint az utódok csökkent termékenysége részben az apai spermiumokban az idő előre haladtával végbe menő mutációk számlájára írható.
0: Az is lehetséges, hogy az idősebb apák kevésbé vesznek részt a szülői feladatokban, vagy gyermekeik más egészségi, esetleg mentális zavarokkal jönnek a világra. Egyes friss tanulmányok kimutatták, hogy az idősebb apák gyermekénél nagyobb eséllyel alakulhat ki skizofrénia is.
1: Ha találkoztál az utóbbi időben bármilyen hasonló tudományos érdekességgel, küldd el a Táskarádió Facebook oldalára.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Lendvai Martin és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 7 tippet az étvágyat csökkentésére.
1: Több módszer is létezik, amivel könnyen és természetesen kordában tarthatod az étvágyadat. Az étvágycsökkentést évekig a pirulákkal vagy más veszélyes diétás módszerekkel azonosítottuk, de összeszedtük azokat a módszereket, melyek biztonságosan és egyszerűen segíthetnek neked. Ha úgy érzed, az étvágyad irányítja az életedet, netán szeretnél pár kilót fogyni, akkor ezeket a módszereket hasznosnak fogod találni.
0: A víz a nyitja a mindennek. Az egyik legjobb étvágycsökkentő módszer az, ha vizet iszol. Talán túl egyszerűnek hangzik, de valójában nem az. Igyál egy pohár vizet, amikor korog a gyomrod, ez segít csökkenteni az étvágyad. Tudtad, hogy az éhség könnyen összetéveszthető a dehidratáltsággal? Legközelebb, amikor úgy érzed, hogy éhes vagy, igyál meg egy pohár vizet és várj 10-15 percet. Valószínűleg azt fogod érezni, hogy már nem annyira vagy egyáltalán nem vagy éhes.
1: Egyél gyakrabban. Másik módja, hogy elfolytsd az éhségérzetedet, ha gyakrabban eszel és kisebb adagokat. A gyakori étkezés felgyorsítja az anyagcserét, ami nagyon jó, ha szeretnél néhány kilót leadni. Ha sokat eszel egyszerre és két étkezés között több óra is eltelik, akkor tulajdonképpen lelassul az anyagcseréd.
0: Következő tippünk, hogy reggelizz. Már milliószor hallhattad, hogy a reggeli a nap legfontosabb étkezése. Nos, ha csökkenteni szeretnéd az étvágyadat, akkor a reggeli nagyon lényeges. Amikor kihagyod a reggelit, a vércukorszinted lecsökken, és a nap folyamán sokkal jobban fogsz sóvárogni az étel után. Még akkor is, ha mindig rohansz, szánj pár percet arra, hogy egyél valamit. Ha reggel nincs rá időd, készíts valamit előző este, így reggel azzal már nem lesz gondod.
1: Töltődj fel rostokkal! A magas rosttartalmú ételek, mint például az alma, a zab, a saláta és a fenyőmag fogyasztásával tovább érzed magad jól lakottnak. Az alma pektin tartalmaz, ami csökkenti a koleszterint, a vércukorszintet és javítja a bélrendszer egészségét. A fenyőmagban olyan anyag van, amely jól lakottságérzést küld az agyadnak.
0: Következő tippünk az étvágyad csökkentésére, ha a fehérjedús fogásokat tartod előnyben. A biztonságos étvágycsökkentés érdekében ragd meg a tányérodat fehérjével. Csinálj helyet a magas fehérje tartalmú ételeknek, mint például a sovány pulyka, a hal, a bab, a tojás és a dió, hogy tovább tartson a telítettségérzeted. A fehérjeség vagy smoothie fogyasztás gyors és könnyű módja annak, hogy vitaminokat és tápanyagokat vigyél be a szervezetedbe. Azok a diéták, amelyek fehérjékben gazdagok, segíthetnek csökkenteni a vérzsírtartalmát, valamint fenntartani az izomszövet mennyiségét, miközben zsírt égetsz el.
1: Várj 20 percet! Mielőtt újra szednél az ételből, várj! Ha leves volt vagy előétel, hagyj egy kis szünetet a kettő között, így kevesebbet fogsz enni, és csökkentheted az étvágyadat. 20 percbe kerül ugyanis, hogy eljusson az agyba a telítettségérzést jelző üzenet, tehát ha elfogyasztjuk a teljes adagot, és még azelőtt teszünk többet, mielőtt a 20 perc eltelne, akkor a végén többet ettünk, mint amennyire szükségünk lett volna.
0: Az utolsó tippünk a teaidő. Ha már eleged van a vízből, igyál egy csésze teát, amikor rátör az éhség. Rengeteg típusú és ízű tea kapható manapság, így biztos találsz olyat, ami ízlik. A teának nyugtató hatása van, ráadásul finom módja, hogy tápanyagot vigyél be a szervezetedbe. Nagyszerű választás lehet a borsmenta, a kamilla, a rooibos, a gyümölcs és a zöld tea is.
1: Viszont azt fontos kihangsúlyozni, hogy ezen tanácsaink nem arra szolgálnak, hogy megtagadd magadtól az evést, amikor tényleg éhes vagy. Sokkal inkább arra, hogy tudatosítsuk benned, hogy az unalmat, a szomjúság érzetet, vagy akár a kimerültséget is könnyű összetéveszteni az éhségérzettel.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bódis Bence és Töreki Almira. Most bemutatjuk neked Anne-Marie-t. Anne-Marie Rose Nicholson néven látta meg a napvilágot 1991. április 7-én. Anne-Marie már gyermekkorában két West End darabban jelent meg. A Nyomorultakban 6 évesen, valamint a Whistle Down the Windben Jessie J mellett 12 éves korában. 9 évesen a Shotokan karatét gyakorolta, és 2002-ben megnyerte a Funakoshin Shotokan Karate Szövetség világbajnoki címét. 2007-ben pedig aranyérmet szerzett az Egyesült Királyság Karate Szövetség nemzeti bajnokságon.

0: lépett fel 3 dalával. Ugyanebben a hónapban jelent meg a Clean Bandit és Sean Paul-lal közös szerzeménye a Rockabye. A dal nagy hírnévnek örvendezhet, ugyanis 9 héten keresztül vezette a UK Singles Chart slágerlistát, valamint többszörösen platina minősítést ért el Európában, Észak-Amerikában és az Óceániában is. Tavaly március 10-én adta ki a korong második önálló dalát, amely a Ciao Adios névre lett keresztelve. A dalt már korábban, 2016. november 28-án előadta egy eseményen. A Ciao Adios felkerült 9-ként a brit top 10-es listára, valamint a brit hanglemezgyártók szövetsége jóvoltából platina lett. Július 28-án jelent meg a Shake Hips-el és a Joey Bedes-szel közös száma Either Way címen. Szeptember 22-én látott napvilágot a Heavy című kislemeze, majd ezt követte december 15-én a Dan.
1: Anne Mary harmadik legnépszerűbb slágere, a Ciao Adios 23 hétig volt a top listákon, és a 9. helyig jutott el. A második legnépszerűbb dala 2002, amit Ed Sheerannel közösen írt. A legnépszerűbb dala pedig a Friends, amit Marshmallow-val készített. Anne Mary azt nyilatkozta, hogy szeretett volna olyan témájú dalt készíteni, amit mások még nem. A Friends arról szól, hogy az énekesnő egyik gyerekkori barátja belehabarodott, de ő csak barátként tekint rá.
0: Anne Mary nagyon fontosnak tartja az őszinteséget a dalaiban. Zenében azok a példaképei, akiknek a dalai mondanak valamit, például Eminem, Pink vagy Alicia Keys. Egy interjúban nemrég azt nyilatkozta, hogyha visszamehetne az időben és tanácsot adhatna a 10 éves önmagának, akkor azt tanácsolná, hogy ne aggódjon annyit. Ugyanis régen sokat aggódott a kinézete miatt, vagy éppen azért, hogy mások mit gondolnak róla.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Bakó Tünde, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Makréka Panni.
1: A már várt a rakpékségben jártunk, ahol Csabai Dóra, az üzlet tulajdonosa mesélt nekünk az üzlet elindulásáról, a dolgozókról, és végül megtudhattuk azt is, miből ered a pékség neve.
2: Hogy jött az az ötlet, hogy könyvesbolt legyen?
3: Hát már nagyon régi álmom volt, talán több mint 10 éve, 15 éve gondolkodtam először azon, hogy milyen szuper lenne egy könyvesbolt, mert láttam azt a filmet. Egy könyvesboltos hölgyről szólt, és imádtam, és én mindig ismertem olvasni, és hát nagyon-nagyon régóta szerettem volna egy könyvesboltot, de amikor egészen pici voltak a nagylányok, de akkor nem mertem, mert azon gondolkoztam, hogy hogy tudok együtt dolgozni és gyereket nevelni. És akkor egy kicsit féltettük ezt a tervünket, és valahogy olyan 10 éve jött még egy lehetőség, amikor úgy döntöttünk a férjemmel, hogy beleugrunk. Imádtam mindig olvasni, imádtam a gyerekeknek olvasni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon klassz álom megvalósító történet.
0: Könnyen el tudták indítani a könyvesboltot?
3: Igen, igen. A Pagonynal dolgoztunk mi együtt.

0: 2014 júniusában nyitottunk, és velük együtt indultunk el ezen az úton, ami azóta már szétváltunk, tehát 2 éve már nem dolgozunk együtt, de igen, akkor fejest ugrottunk, nem is nagyon gondolkodtunk, a szívünk vezetett tulajdonképpen, úgyhogy visszanézve nem is tudom, hogy volt merszünk az egészet belevágni, de akkor teljes lelkesedéssel és nagy ellánnal nekivágtunk, az álmainkat akartuk megvalósítani.
1: Mitől egyedi ez a könyvesbolt?
0: Attól egyedi, hogy itt minden kolléganő szívvel, lélekkel dolgozik velünk együtt, egy csapatban. Nálunk vér és gyat szövetség van, mindenki mindenkiért, egy mindenkiért, mindenki egyért, mi így dolgozunk mindig. Mi ismerjük a könyveinket, ismerjük a játékainkat. Mi úgy tudunk ajánlani a vevőknek, hogy tényleg személyre szabott ajtajában, és azt mondja, hogy ő keresne egy 5 éves kisfiúnak, aki dinókat szeret, egy 3 éves kislánynak, aki tündéreket, és egy 12 éves nagy gyereknek, aki nem szeret olvasni, mit ajánlunk. És akkor mi elmondjuk, hogy mit ajánlunk, ők hallgatnak ránk, megfogadják a tanácsainkat, úgyhogy szerintem az a legkülönlegesebb ebben a boltban, hogy mi minden vevőt nagyon fontosnak tartunk, és az maximálisan szeretnénk kiszolgálni az igényeiket.
1: Hogy jött a könyvesbolt mellé a Pékségnek az ötlete?
0: Azt a férjem szerette volna. És hát nem igaz, mert hogy amikor a könyvesboltot 14-ben elindítottuk, már akkor tudtuk, hogy szeretnénk egyszer valamiféle evéssel kapcsolatos dolgot csinálni, de akkor még nem tudtuk, hogy Pékség, kávézó, sütiző, bisztró, étterem, de hogy tudtuk, hogy ez itt egybe szeretnénk az egészet így ilyen kultúrteret létrehozni. És amikor elkezdtünk ezzel így komolyabban gondolkodni és dolgozni, az ugyanakkor valahogy ez a Pékség dolog jött el, már nem is tudom, hogy miért. Ez a férjem 15 éves süti otthona. Most már nem, mert most már itt veszünk mi is, de hogy régen 15 éve kezdte a kenyérsütést, otthon kovászos kenyeret sütött nekünk, meg a családunknak, és úgy indult ez az egész, az ő ötlete volt.
1: A Pékség által többen betérnek a könyvesboltba?
0: Igen, mindenféleképpen. 19-ben nyitottuk a Pékséget, akkor még külön ajtója volt egy nagy főbejárat, vagy volt egy nagy bejárata a Pékségnek, és volt egy külön kis bejárata a könyvesboltnak. És amikor szétváltunk a pagonnyal, akkor takítottuk a könyvesboltot, és összenyitottuk itt ez az ajtó, amit azzal nyitottuk össze ezt a két teret, és mind a kettőnek nagyon jót tett, mert kenyeresből átmennek a könyvesbe, és a könyvesből a kenyeres beszél, hogy olyan valaki, aki ide járt a könyvesboltba évek óta, be se tért soha még a kenyeresbe, de így átlát, belát, megérzi az illatot, és akkor megnézi, mi van ott. Úgyhogy ez mindenféleképpen mind a kettőnek jót tett a másiknak a közelsége.
1: Hányan dolgoznak most nálatok?
0: Hát 3 különböző területen dolgoznak nekünk kollégák. A csapat áll egy pék csapatból, egy cukrás csapatból, egy pultos csapatból, és egy könyves csapatból. És összesen 19 kollégának utalok bért minden hónapban, és 26 gyerek anyukájának adunk munkát. Erre rettentő büszke vagyok. Dolgoznak nálunk fiatalok, egyetemisták, egyetem mellett. Dolgoznak nálunk idősebbek is, akinek már unokája van. Úgyhogy ez egy nagyon vegyes csapat. Általában a nők dolgoznak, kevés és a férfi kollega, de minden korosztályt képvisel.
2: Hogyan jött a Márvártalak név?
0: A Márvártalak név az onnan jött. Nekünk 4 gyerekünk van, és a legkisebb a Marci, amikor még picike volt, 1,5 éves, kb. Akkor kezdte. Mindig együtt reggeliztük, meg vacsoráztunk a család így egyben, és minden egyes étkezés végén, amikor maradt pár falat tányérján, oda tolta elém, és így befurakodott az elembe, így belesimult, és így hátranézett, és odasúgta, hogy mama, már vártál? És akkor elkezdte neked, hogy igen, Marcikám, már vártalak, és ezt minden egyes reggel és vacsoránál szerintem 3 éven keresztül, és akkor így, amikor kerestünk nevet, hogy mi legyen a neve, valami olyasmit szeretnünk, valami személyes, és ami mi vagyunk, ami kifejezi azt, hogy itt tényleg otthon érezheti magát minden vevő, akkor valahogy eszembe jutott, hogy fú, mi lenne az, hogy már vártál, de akkor hát az kérdés, az nem annyira jó, és akkor mondtak, hogy akkor legyen inkább már vártalak. Így lett a név.
3: Minket elvarázsolt a hely hangulata, látogass meg te is!
4: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomgyu, Taehyun és Honinkai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Champ-től Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Champ-től Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismételjen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Beomgyu, ismertén Beomgyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Beomgyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kuruc Regina,
1: Porkolá Boldizsár,
2: Gál Zsombor,
3: Török Marcell,
4: Dukaj Alexandra
5: és Farkas Dániel.
2: A mai adásban vendégünk Gadó Anita, musical színésznő, aki a Láncos Kornél gimnáziumba járt. Jelenleg szabadúszó, de számos színházi előadáson is láthatjuk.
3: Milyen szerepekben játszottál eddig?
6: Ugye nekem az Abigail volt az első, ott volt Vitai Georgina. Több olyan előadásban játszottam, ahol nem volt kiírt szerepem, hanem csak a tömeg része voltam. Ez abban az időszakban volt inkább, amikor még csak tanultam. Ez volt az én színházi gyakorlatom, tehát ez kellett ahhoz, hogy én megkaphassam a színészpapíromat. Aztán Fehérváron volt a Fémben nekem a Serena, volt olyan előadás, amiben egy fecskelányt kellett alakítanom például, ez egy mesedarab. Most a Sixben játszom Howard Katalint, a Szép nyári napban játszom Julit most, és még volt sok más. Most ehhez kellene nekem pár perc, hogy az összeset felelevenítsem, de ezek azok, amik a leglényegesebbek.
5: Hol láthat most a közönség?
6: Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban, Budapesten az Operett Színházban, vagy a Madách Színházban, Veresegyházon, a Veresegy Színházban, és több olyan apró produkcióban, ami nem színházhoz kötött, hanem utazó színház, és akkor ők így az országon belül több helyen.
4: Melyik volt a kedvenc szereped, és miért?
6: Szerintem én mindig a legelső szerepemet fogom mondani, mindig a Gina lesz az. Az volt a legnagyobb feladat, és szerintem soha nem fogok még egy ekkora volumenű feladatot kapni, ami ekkora koncentrációt igényel, és női szerepekből amúgy is kevesebb olyan van, ami ilyen nagy feladat, inkább ebből a szempontból a férfiak sokkal mázlistábbak, és sokkal jobb feladataik szoktak lenni. Egyelőre a Gina, aztán majd meglátjuk, hát ha később jön egy másik olyan, ami átveszi ezt itt az első helyről.
1: Mi volt a kedvenc dalod?
6: Talán ami kedvenc dalom, és ami most eléggé megterhelő lesz majd, az most így a Madácsban, a Sixben van. Ez úgy néz ki ez az előadás, hogy ez egy másfél órás darab, tehát hogy csak egy felvonás, és hat lány van a színpadon, hatan csináljuk végig az egész előadást, mindenkinek van egy szóló dala, viszont ez az egy szóló dal az én esetemben például egy 8 perces dal, ami nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sok mozgás, és nagyon sok minden történik egyszerre a színpadon. Szerintem jelenleg ez a kedvencem, mert ez a legnagyobb feladat.
4: Szoktál izgulni előadás előtt?
6: Minden előadás előtt borzasztóan szoktam izgulni. Ez el szokott múlni a színpadra lépés után körülbelül 5 perccel, de szerintem nincs olyan színész, aki ne izgulna előadás előtt.
2: Van valami álomszereped?
6: Van álomszerepem, nem vagyok benne biztos, hogy ezt az előadást be fogják hozni Magyarországra. Nekem a Headersben a Veronika szerepe az ilyen all time favorite, én azt nagyon szeretném egyszer eljátszani. És vannak még olyan előadások, most például nem olyan rég voltam Londonban megnézni a West End-en 5 darab előadást, és láttam a Moulin Rouge című darabot, abban is a női főszereplőt nagyon-nagyon szívesen eljátszanám, és ami még ilyen, hát ha egyszer Magyarországon lesz, bár nem hinném, az a Wikidben az Elfaba szerepel.
2: Reméljük, minél hamarabb összejön az egyik álomszerep.
7: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: nine brown eyes.
1: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de Pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
1: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. A mai adásban arról lesz szó, hogy Ausztrália hogyan szenvedett kínos vereséget a létező legfurább háborúban, egy csapatnyi emúval szemben. 1932-ben az ausztrál farmerek és a hadsereg majdnem egy hónapon át küzdött a röpképtelen madarakkal. Hogyan történt mindez?
1: Az 1910-es évek közepétől a Szigetország kormánya nyugat-ausztráliai földterületeket ajándékozott az első világháborúban szolgált veteránoknak, így segítve a katonák visszatérését a civil életbe és biztosítva számukra az anyagi biztonságot. A letelepített mintegy 5000 veterán gabonát termesztett, az állam pedig vállalta, hogy garantáltan felvásárolja tőlük a megtermelt javakat. A probléma akkor kezdődött, amikor a nagy gazdasági világválság miatt a kormány számára nehézkesnek bizonyult felvásárolni, a keresletnél egyébként is jóval nagyobb mennyiségben előállított gabonát, a farmerek pedig mindennek tetejébe egy új fenyegető ellenséggel néztek szembe, az emukkal.
0: A 150-190 cm-re megnövő, 30-60 kg-ot nyomó madarak óriási csoportban kezdték megrohamozni a búzamezőket a könnyű lakoma reményében. A farmerek, akiknek nem volt elegendő lőszerük, hogy megállítsák az emu inváziót, a kormánytól követelték, hogy tegyen valamit a megélhetésüket tönkretevő madarak ellen. Legfőképp géppuskákat kértek, melyek sokkal hatásosabbak lehetnek a hagyományos lőfegyvereknél.
1: Itt került a képbe GPW Meredith őrnagy és a mellé vezényelt két másik katona, akik egy-egy Louis golyószórót, illetve összesen 10 000 lövedéket kaptak, hogy felszámolják a problémát. A háromfős emugyérítő egység 1932. november 2-án kezdte meg a műveletet, de az első nap csak alig pár tucat állattal tudtak végezni, az emuk ugyanis túl fürgének bizonyultak a golyószórókkal szemben. November 4-én egy nagyjából 1000 emuból álló csapaton próbáltak rajtaütni, de a katonák hiába várták meg, hogy azok lőtávon belül érjenek, a fegyver 12 állat elpusztítása után bekrepelt, és mire helyrehozták, az emuk már messze jártak.
0: Az első napok kudarcai után Meredithék abban bíztak, hogy ha egy teherautóra szerelik a fegyvert, nagyobb sikerre járnak, de a teherautó egyszerűen nem bírt az akár 50 km/h sebességre is képes állatok tempóját a nehéz terepen. Az egyre kínosabb emu háborúra a média is kezdett felfigyelni, a cikkek után pedig az ausztrál parlamentben is megvitatták a hadműveletet, amiben Meredith az egyik jelentésében próbálta menteni a menthetőt, és a biztonság kedvéért kiemelte, hogy az egysége nem szenvedett áldozatokat.
1: Visszavonuló után november 12-én a hadügyminisztérium ismét parancsba adta ki az emukkal szembeni katonai fellépést, mivel nyugaton nem volt más katona, akiknek lett volna fegyverek használatához szükséges képesítése, másodszor is Meredithre hárult a feladat, hogy szembenézzen a rettenthetetlen emusereggel.
0: December közepéig mintegy 1000 állattal sikerült végezniük, 2500 emu pedig a jelentés szerint olyan súlyos sérülést szenvedett, melybe később nagy eséllyel belepusztultak. Ugyanez a szám még mindig eltörpült a kitűzött 20 000 fős célhoz képest. A minisztérium sikerként könyvelte el az akciót, és december 10-én lefújta a nagy emu háborút. Később az ausztrál kormány rájött, hogy a nagy testű madarak legyilkolása helyett jóval humánusabb módszerrel, magas kerítések építésével is sikeresen megvédhetik a földjeiket.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Vélő és Sarfjanka. 12 éve mind meghaltunk. A maja naptár a Kolumbusz előtti időkben, vagyis több mint 3000 éve Mezoamerikában használt naptárrendszer. A maják három különböző naptárat használtak, ezek a hab, a colkin és a hosszú számítás.
1: A hab 18x20 napos hónapból állt, kiegészítve 5 nappal. A colkin 260 napból állt, s letelte után ugyanúgy előről kezdődött, mint a 365 napos. Elvileg a Nap, a Merkur, a Vénusz, a Hold és a Föld, valamint más bolygók ciklusaira épül. A hosszú számítás pedig a 360 napos évekből álló nagykör, amely általában december 21-én fejez be egy évet. A maják megfigyelték a Föld, a Hold, a Nap és az univerzum ciklusait is, mozgását, és hozzátársították életük és népük mindennapjait és történetét.
0: Sokat csavargatták már a témát a maja naptár feltételezett proféciái miatt. Talán többen tartanak tőle még most is, mint amennyit a 2000-es év bajoslatú katasztrófáitól tartottak. Minden bosszankodás ugyanis azon a megállapításon alapul, hogy a maja naptár egy olyan dátummal ér véget, amely megfelel a mi 2012. december 21-ünknek. Mit jelent ez pontosan? A világ végét valamilyen globális kataklizma vagy háború által? Egy új korszak kezdetét az emberiség számára? Vagy csak zombi apokalipszist? Esetleg csak kihalnak a szúnyogok?
1: Az ilyen proféciák többségében nem valósulnak meg. Azonban kétségtelen tény, hogy 2012 nyilvánvalóan eljött és el is ment, de egyesek még mindig úgy gondolják, hogy van valami a proféciában, és 2012 csak a kezdet volt, a folyamat ugyanis javában zajlik. Talán láthatatlan űrlények özönlöttek el minket 12 éve.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Fresti Zsófia. Te hallottál már a halász szivattyújáról? Az Artgate Pump egy történelmi vízszivattyú, amely Londonban található. Első illusztrációja 1798-ban jelent meg, amely egy lábazatra állított obeliszként ábrázolja, tetején egy lámpással, mindkét oldalán további lámpákkal.
1: A szivattyút a főváros számos földalatti patakjának egyike szolgálta. Az ehhez hasonló csapokat egészségügyi okokból építették London körül, hogy minden londoni hozzáférhessen a tiszta vízhez. Viszont az Artgate Pump eredménye pontosan az ellenkezője volt. Bár a vizet sokáig élvezik a helyiek, az 1860-as években az emberek panaszkodni kezdtek arra, hogy a szivattyú víz furcsa ízű, és hogy a szokásosnál több szilárd anyag van benne.
0: A víz megvizsgálása után megállapították, hogy a szökőkutat tápláló vizet egészen az északnyugat londoni Hampsteadből vezették le, és a víz alatti áthaladás során számos új temetőn keresztül ömlött le. Ahogy a víz áthaladt a temetőkön, rothadó holttestekből származó szénsav és salétromsav szivárgott a vízbe, ami az Artgate szivattyú becenevét, a halász szivattyúját eredményezte. A szennyezett víz több száz ember halálát okozta, úgyhogy a szivattyút ezután leállították.
1: Majd 1876-ban áthelyezték a most jelenlegi helyére, amikor az utat kiszélesítették, és a költözésre a New River Company bölcsen megváltoztatta a hálózati vízellátást. A szivattyú valamikor a 20. század elején is használatban maradt. 2019. szeptemberében a kutat felújították, és visszatért a legjobb formájához. Eltavolították a régi cementhabarcsot és vasrozsdát, miközben a repedéseket eltüntették. A lámpát villamos energia is táplálja, bár a szivattyú már nem szolgáltat vizet.

0: 97 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Amennyiben olyan filmet szeretnél nézni, ami egyben komoly, egyben pedig vicces, és még kutya is van benne, akkor ezt a filmet biztosan látnod kell.
1: A film címe A katona dolog, de a történetben nem annyira. Briggs Lee, a lelkes katona, egy felsérülés után vissza akar kerülni a seregbe, de ehhez egy komoly feladatot kell elvégeznie. A feladat az, hogy Rodriguez ezredes kutyáját Lulut elvigye a gazdája temetésére. Lulu hol jámbor, hol három katonát küld a sürgősségire.
0: Miután Briggs Lee elviszi, Lulu megvadul és szétszedi a kocsit. Az eddig legenda kutya most bekattan. Miután megszökik az autó hátuljából, amit még előtte kitört, az erdőbe menekül, ahol egy kis házikóban megpihen. Egy néni simogatja, ápolja. Miután tovább indulnak, Briggs Lee elviszi Lulut oda, ahonnan hozták. Skúló Lulu testvére is éppen úgy kiborult, mint ő.
1: Ezek után újra tovább indulnak. Útközben eléri őket az eső, így befutnak egy óriási garázsba, ahol megpihennek. Lulu fél a dörgéstől, így végigugat. Amikor eláll az eső, elmennek egy szállodába, ahova úgy mennek be, hogy vakvezető kutyának állítja be Lulut.
0: Ez sikerül is, de a szálloda hajában Lulu meglát egy buddhista orvost. A kutya neki ront, mert a háborúban velük harcoltak. A támadás után Briggs Lee-t fogdába viszik, ott megpróbálja kibeszélni magát, de a rendőr azt hiszi, be van rúgva. Pár percen belül kiengedik, mert találtak bizonyítékokat.
1: Végre odajönnek a temetésre, miután vége, Lulut el kell vinni a katonasságra, hogy elaltassák. El is viszi a kutyát, de miután ott hagyja, látja, hogy Lulu szenved. Ezért visszamegy érte, hogy elvigye. Azt hazudja a katonának, hogy utoljára elköszönt tőle, így meg tudnak lépni. Amikor hazajönnek, gyorsan vesznek egy fürdőt, Briggs Lee-nek be kell látnia, hogy Luluval kell fürödnie.
0: Nekem azért tetszett ez a film, mert egy csomó vicces jelenet volt benne. Ha van kedvetek, nézzétek meg, és ha nektek is tetszett, írjátok meg nekünk.

0: Zenétött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Cennen Attina, Schuller Vivi és Vas Eszter. 7 hobbi, amely okosabbá tehet.
1: Mindenkinek megvan a saját hobbija és szenvedélye, kedvenc játéka, vagy éppen szórakozási formája, amit örömmel csinál, amikor csak alkalma van rá. Akárhogy is, elgondolkodtál már azon, hogy hány hobbi fejleszti a kognitív képességed és a memóriádat is?
2: Első ilyen hobbi, hogy tanulj meg egy idegen nyelvet. Nem csak, hogy mélyebb bepillantást nyerhetsz az általad kedvelt ország kultúrájába, történelmébe és hagyományaiba, de ez fejleszti a kommunikációs készségedet is. Nagyon ajánlott, hogy egy külföldi nyelvet olyan könnyen tanulj meg, amennyire csak lehetséges. Ez gyermekkorban ideális, de akár felnőtt korban is alkalmazható.
0: Próbálj ki fejlesztő videójátékokat. Bár igaz, hogy sok videójáték rossz a gyerekeknek, mert nagyon sok erőszakot látnak bennük. De van pár olyan is, ami igazán fejlesztheti az észjárást. A titok az, hogy olyan játékot találj, amely tetszik neked. Rengeteg tanulmány kimutatta, hogy a videójátékok fejleszthetik a kéz-szem koordinációt, amely létfontosságú a későbbiekben. Ugyanakkor a videójátékok edzik a kritikus döntések meghozására való képességedet.
1: A harmadik ilyen tippünk, hogy olyan játékokra koncentrálj, amik megelőzik a ködöt az agyadban. Az agyköd elég általános napjainkban, de szerencsére van néhány játék és feladat, ami segít, hogy távol tartsd magadtól, amelyek szellemi kihívást jelentenek. A memóriád is fejlődni fog, ami sokat jelenthet a későbbi éveidben. Rengeteg ilyen tevékenység van, játékok, amelyet arra terveztek, hogy fellendítsék az agyi tevékenységedet és okosabbá tegyenek. Ez együtt a rendes étkezéssel fejleszti a kognitív funkciót.
2: Negyedik, a kirakós játékok. Serkentik az agyműködést, gondolkodásra ösztönöznek, és intellektuálisan is pozitív hatással lesznek rád. Nem csak a puzzle-ök tehetnek okosabbá, hanem a keresztrejtvények is.
0: Érmék és más tárgyak gyűjtése. Egy másik fontos és szép szabadidős tevékenység, ami fejleszti az agyadat, a gyűjtés. Ez biztosan segít majd, hogy többet megtudja téged körülvevő világról. Nem számít, hogy érméket vagy bankjegyeket gyűjtesz, vagy ha rovartudós akarsz lenni és elkezdesz rovarokat gyűjteni, az eféle tevékenység mindenképpen jó hatása van az agyadra.
1: Hatodik tippünk, hogy olvas. Az olvasás kétségtelenül a kitűnő hobbik egyike. Szó szerint több millió könyv van a világon, és egy ember élete során ennek csak kevesebb, mint 1%-át tudja elolvasni. Az olvasás megtanít fókuszálni, és még a szókincsedet is fejleszti.
2: Utolsó tippünk pedig, hogy játsz hangszeren. A zene egy nemes szenvedély, és az embereket, akik hangszeren játszanak, mindig intelligensnek tartják. Csak mint a nyelvtudás, ez is sokkal hatékonyabb gyerekkorban, bár nagyon sokan felnőtt korukban tanulják meg élvezni a zenét.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Elhoztunk neked 4+1 dolgot, amit valaki licitre bocsátott az interneten, és elképesztő módon vevőt is talált rá.
1: Az élet értelme. Volt egyszer egy fickó, aki állította, hogy rájött az élet értelmére, és ez hajlandó is volt eladni az eBay-en keresztül bárkinek, aki $3 többet fizet neki. Ugyan volt, aki meg is vásárolta tőle az agymenését, de szerintünk felesleges az egész licit dolog, hiszen a válasz úgyis a 42.
2: Élettelen létest. Mégis mi lehetne csábítóbb egy 10 milliárdos élettelen létest ajánlatánál? Főleg, ha az eladó azt írja, hogy eladó a képen látható sérült léttest. Nemrégen bukkant elő valamely zegzugból a lakásban. Sajnos viseltes állapotban van, teljesen ki van száradva, több lába is hiányzik. Megítélésem szerint tavalyi létforma lehetett, és a nemét sem tudom megállapítani.
0: Szűz Mária a pirítóson. Ez egy klasszikus sztori, amit biztosan sokan ismertek már. Egy nő felfedezte, hogy a reggeli pirítósán nem más jelent meg, mint maga Szűz Mária, ezért a pirítóst fel is rakta az eBay-re, ami ott nagyjából 20 000 dollárért, körülbelül 4,5 millió forintért kelt el. Ez a pirítós lehet minden idők talán legtúlértékeltebb étele. Fun fact, hogy azóta már feltaláltak olyan pirítósokat, amikkel képeket nyomhatunk a kenyerekre.
1: Egy élet. Egy ausztrál fickó teljesen megelégelte az életét, hiszen a karrierje és a házassága is becsődölt. Ezért úgy döntött, hogy eladja minden pénzre fordítható értékét, így a házát, az autóját, a munkáját, a barátait és a kutyáját is. A licit vége 200 000 dollár, körülbelül 46 millió forint lett. A barátok szerencsére nem keltek el, a fazon pedig új életet kezdhetett. Ez akkor is furcsa.
2: Üvegbe zárt szellem. A korsót árulója fém utáni kutatás közben találta, aztán kísértette a tartalma. A TTR-re leadott legnagyobb összegű kamulicitek elérték a 100 millió dolláros határt. Ezen felbuzdulva mi is rákerestünk, és találtunk olyan dobozt, amit már 25 000 forint értékben megvásárolhatunk, és szellem van benne. Te hiszel a paranormális dolgokban? Volt már vele kapcsolatban valamilyen élményed? Írd meg nekünk a Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos már mindannyian csináltatok olyat, hogy egy évadnyi sorozat részt lenyomtatok néhány nap alatt. Na, ezt nevezzük úgy, hogy darálás. De a Netflix meghatározása szerint már az is annak számít, ha 2-3 részt egymás után megnézünk.
0: De melyik a jobb? Darálni vagy szüneteket hagyni a részek között? Konkrét válasz nincs erre a kérdésre. Inkább mindenki maga dönti el, hogy hogyan szeret sorozatozni. Azt viszont el tudjuk mondani, hogy miért jó megállás nélkül pörgetni a részeket, meg azt is, hogy ebből mennyi bajunk lehet.
1: Előnyök. A legjobb dolog abban, ha egymás után falad a részeket, az az, hogy nem kell izgulnod olyan sokáig. Sokak utálják, amikor úgy ér véget az egyik rész, hogy valakit lelőnek, aztán jobb esetben egy hetet, rosszabb esetben akár éveket is várnunk kell a következő részig.
0: Az, hogy néhány nap alatt letudunk egy egész évadot, azért is jó, mert nem kell éves tervet készítenünk arról, hogy melyik nap mit nézünk. Ha mégis hétről hétre akarunk nézni valamit, akkor fel kell készülnünk arra, hogy minden héten 45 percet feláldozunk az időnkből, amit nem mindenki engedhet meg magának.
1: Például vizsgaidőszakban, érettségikor, vagy amikor a tanárok mindenből iratni akarnak, akkor nem biztos, hogy pont arra lesz időnk, hogy sorozatozzunk. Ilyenkor aztán feltorlódnak a részek, és a végén úgy is darálnunk kell. Szóval, ha valaki több sorozatot néz egymás mellett, annak kemény feladat mindent belepaszírozni 24 órába.
0: Hátrányok. Gyorsan ráfüggünk a dolgokra, ez a sorozatoknál sincs máshogy. Ha több évadot darálsz le egyszerre, és utána hirtelen elfogynak a részek, akkor kisebb elvonási tüneteid is lehetnek. Persze nem fogsz egész nap az ágyban lázasan fetrengeni, és hányni sem, viszont vágyni fogsz az új részekre, amik egyszerűen nem jönnek. Kiidegelő érzés lehet.
1: Az sem túl nagy előny, hogyha nagy maratonokat indítasz, akkor teljesen antiszociális lehetsz a végére. Amikor olyan izgalmak jönnek egymás után, hogy inkább lemondod a találkákat a haverokkal, csak azért, hogy megnézhess még egy részt, akkor gyorsan elvágod magad a külvilágtól. Aztán napközben is már csak az jár a fejedben, hogy vajon mi lesz a következő részben, és mikor tudod már megnézni, ami kihat majd a napközbeni teljesítményedre is.
0: Ha meg egyszer hazaérsz, akkor azonnal belevágod magad a sorozatozásba, és semmi más nem csinálsz. Durván sok időt el lehet úgy pazarolni, ha megnézel napi 4-5 részt. Ha a 41 perces átlagot nézzük, akkor ez úgy 3-4 órát jelent, ha nem tartasz szüneteket.
1: De nem csak az időt lehet nagyon hatékonyan elrontani, hanem magát a sorozatot is. Sokszor van az úgy, hogy az első epizódok annyira izgalmasak, hogy csak faljuk a részeket. Viszont ha teljesen hozzászokunk a sorozat tempójához, akkor ez már nem lesz izgi, hiába jönnek nagy csavarok.
0: És ami a legdurvább, túlzott sorozatozás az egészségedben is kárt tehet. Persze nem attól lehetsz beteg, hogy túl sokat nézed a képernyőket, bár ez a szemednek nem tesz túl jót, hanem attól, hogy túl sokat ülsz egy helyzetben. A mozgáshiány miatt különböző keringési panaszok alakulhatnak ki, amik végső esetben akár szívrohamhoz is vezethetnek.
1: Egy friss kutatás szerint azok, akik sokat ülnek a tévé előtt, kétszeresre növelhetik a korai halálozás kockázatát. Azok sincsenek ettől biztonságban, akik hetente néhányszor leugranak a kondiba. Inkább tarts szüneteket a részek között, és nyújtozz egyet, sétáltasd meg a kutyádat.
0: Most akkor melyik a jobb? Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz. Magatok érzitek, hogy ti milyen időközönként szerettek sorozatozni. Vannak, akiknek naponta szüksége van az új részekre, de valakinek csak hetente.
1: Egy dolog biztos, a darálás sem szabad túlzásba vinni, mert minden bajunk lehet belőle. Ha más nem rémít el az újabb darálástól, akkor gondolj arra, hogy így gyorsabban a végére jössz a sorozatnak, és utána nem lesz mit nézned.

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Jákli Marcell és Hajmási Kristóf. Én személy szerint már kisgyerekkorom óta segítek, ahol tudok a saját család gazdaságunkban. Láttam, hogy nagyszüleim, szüleim hétvégétől ünnepnaptól függetlenül vesznek részt ebben a munkában, mert a növénytermesztésnek meghatározott rendje van. A fiatalok többségen lehet nem túl szívesen lenne a mezőgazdaságban dolgozó.
1: Sok ember úgy gondolja, hogy a mezőgazdaságban túl sok a fizikai munkát kell végezni. Manapság azonban ez már jól gépesített, de szükség van az emberi munkára is. Számos technikai eszköz, fülművelő és betakarító gép elérhető, a legtöbb márkakereskedés biztosít szerviz szolgáltatást is a meghibásodások esetén.
0: Valójában egy nagyon élvezhető munka. A modernizálás sokat segít, mostanra teljesen megváltozott a jellege ahhoz képest, amit az idősebb generációtól hallunk. A nagyszülők például betakarításra egy egész nyarat töltöttek, de mostanra már azt a területet, amit ők egy nyár alatt takarítottak be, egy napra rövidült.
1: Vannak nehézségek is. Például egy váratlan eset, géphiba, amit nem lehet megoldani olyan tárgyakból, amit az ember otthon tárol, hanem várni kell egy alkatrész megérkezésére. Ezek az esetek miatt sok pénzt lehet veszíteni, mivel a mezőgazdaságban az idő pénz.
0: Nagyon sokat kell befektetni a mezőgazdaságba. A pénzköltés olyan, mint egy banki befektetés. Minél többet költ az ember a földre, annál többet hozhat vissza majd a következő szezonban.
1: Sokat számít az adott évi időjárás is. A termés jó részt az időjárástól függ, egy szárazabb év nagyon nagy veszteséget tud eredményezni. Ha az időjárás jól alakul, akkor is van sok más tényező, ami el tudja rontani az évi termést. Szerencsére mindenki, aki a mezőgazdaság valamelyik ágazatában dolgozik, segít a másiknak. A vadászok gazdáknak, a felvásárlók a termelőknek, és fordítva is.
0: Ezek után, az érvek után te lennél gazda? Küld el nekünk SMS-ben a 0629 445 135-ös telefonszámra. Y'all ready?

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál feladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?

0: a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pimasz alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légijárművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légiközlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: annak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Különlegesek az adások.
2: Nagy királyok vagytok, csak így tovább.
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is benne.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy és tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 2,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Nevza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma közepesen felhős időben lesz részünk, csapadék csak elszórtan várható. A hőmérséklet csúcsértéke 31 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BPM.

0: Nyírt a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója.
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási.
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.

0: Earth. Here it is. My new single. My new single.
1: Ghost.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről, és arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt él. Lehettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: És most, top slágerek megállás nélkül. Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táska Rádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a régész színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7:30 után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás, a hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello! Hello.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében, femtoszekundumok alatt a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Porkolá Boldizsár, Dukai Alexandra, Kuruc Regina és Gál Zsombor. Eszedbe jutott már valaha, miközben Fehérváron sétáltál, hogy mennyi történelem van a lábad alatt? Dr. Reich Szabina ásatásvezetőt erről kérdezzük.
1: Melyek azok a helyek Fehérváron, ahol még nem kezdtetek ásatás, de fogtok?
2: Mi elsősorban beruházásokhoz, építkezésekhez kapcsolódóan tudunk kimenni, kutatni, tehát itt is a Géza nagy Feldem téren azért kezdhetünk el kutatni, mert rendbe fogják tenni ezt a teret, és az önkormányzat lehetőségét biztosított arra, hogy megkutassuk a területet. Egyébként a magában a belváros területében már itt-ott amott jelentős mértékben voltak ásatások, de azt mondhatom, hogy a külterületeket lenne érdemes még megkutatni, hiszen ott nagyon-nagyon kevés kutatás zajlott. Az, hogy most erre majd mikor lesz rá lehetőségünk, ezt egyelőre nem tudom megmondani.
3: Hol voltak ásatások már Fehérváron?
2: Hát igazából mondhatom, hogy az egész város területén már voltak, de nem is ilyen ásatások, hanem inkább beruházáshoz kapcsolódó megfigyelések. Ásatások is voltak, például kiemelhetném a korábbi elődök közül Siklósi Gyula nevét, akinek egy nagy felfedezése volt a Sziget utcai iskola környékén a keresztes konventnek, tehát egy kolostornak a maradványait tárta föl, de itt a belvároson, itt a Székesegyház körül is folytak, vagy például a Jókai utcában az egykori várfalnak a maradványait is megtalálták. Külterületen kevésbé voltak, inkább itt a belvároson belül voltak nagyobb feltárások, majd megemlíthetném például még a török fürdőt is, aminek a maradványait mai napig szintén lehet látni.
1: Mi volt az, ami az ásatások során a legérdekesebb, ami előkerült?
2: Hát igazából mindig izgalmas bármi is előkerül, hiszen maga a városunk az egy elpusztult középkori városra épült rá, és ezért szinte nem maradtak látható falmaradványok a középkorban, ezért ha bármit is találunk, azok mindig-mindig izgalmasak. Az legyen egy várfal, de legyen az egy sír, vagy éppen egy kemence, hogy annó abban az időszakban miben sütötték a kenyeret.
4: Mekkora a régi Székesfehérvárnak a területe, ahol még találhatóak a maradványok?
2: Maga mai belváros, az teljes egészében megegyezik a középkori belvárossal, tehát nem változott a területének a nagysága. Annyi, hogy magának a középkori belvároson kívül voltak külterületek. Ezek a vizes árkon kívül helyezkedtek el. Ha azt mondom nektek, hogy a mai McDonald's-nak a környéke, vagy a Zicsi Liget, vagy a Skálának a területe, azok mind-mind külterületeket jelentett. Tehát az is még anno a régi Fehérvár részétől képezte, ahogy végül is már a mai Fehérvár is. Tehát nagyjából a területe az nem változott a középkorinak a maihoz képest.
3: Civil emberek találtak már történelmi jelentőségű tárgyakat?
2: Igen, nagy szerencsénkre voltak, nem is egy, akik, hogyha például volt egy kőműves mester, aki kifejezetten kereste is a régi kőfaragványokat, és tudjuk, hogy a régi bazilika, királyi bazilika köveiből számos kőfaragvány sikerült neki, Körösi Jenőről van szó, aki nemrég hunyt el, és ő nagyon gazdagította a kőfaragvány állományát a romkertnek. De volt számtalanszor, hogy tudjuk, hogy behoztak egy gyűrűt is, tehát szerencsére vannak akik lelkesek, és úgy gondolják, hogy bizony ezeket a tárgyakat fontos behozni a múzeumba.
1: És mit kell tennem, hogyha én, mint civil ember találok egy történelmi maradványt?
2: Minden, ami a földben van, az állam tulajdonát képezi, hiába a te kertedben került elő, vagy a nagymamád kertjében, az az állam tulajdonát képezi. Ebben az esetben akkor föl kell hívni a múzeumot, vagy be kell jönni a múzeumban, és át kell adni azt a tárgyat, hiszen nagyon sok információt nyújthat a régész számára. Lehet, hogy éppen egy sírnak a részét, vagy egy háznak a részét képezte az a tárgy, amit te behoztál a múzeumba.
0: Volt már olyan, hogy egy gyilkosság áldozatát találták meg egy ásatás során?
2: Egyébként a püspöki palota kertben sikerült találnunk. Valószínűleg a várfalról ledobott csontvázat találtunk, tehát valószínűleg egykori fogoly volt. Azt onnan tudtuk, hogy a karján ott volt a bilincs, és szerencsétlen még kövekkel is megdobták. Úgyhogy vannak ilyen gyilkossági áldozatok is az elhunytak között. Nyilván az antropológusnak kell megnézni, aki a csonttannal foglalkozik, hogy milyen traumatikus sérüléseket lát egy adott elhunytnak a lábán vagy a karján, és itt is a Géza nagy Feldem téren sikerült olyan csontvázat találnunk, ahol nagyon drasztikus törésnek a nyomai, tehát nem jól forrt össze az elhunytnak a karja vagy a lába, és bizony egész életében bicegett és nagy fájdalmai voltak.
5: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nidecki Anna és Gál Réka. Érdekességek a nagyvilágból. Ma is hoztunk 15 darab érdekességet nektek a nagyvilágból, hát jöjjön is az első. Jelenleg alig 100 ember beszél folyékonyan latinul az egész földön.
1: Második. Bármely adott pillanatban a felhők a föld mintegy 60%-át borítják be.
0: Harmadik. Minden emlős nevet, ha csiklandozzák.
1: Negyedik. A foltos hiénák képesek megemészteni a bört és a csontokat is.
0: Ötödik. A tarajos hőntüskéi olyan hosszúak, mint 3 ceruza, körülbelül 40 cm.
1: Hatodik. A tudósok szerint, ha álmodunk valamilyen tevékenységről, akkor jobbak is leszünk benne. Tehát aki sokat álmodja azt, hogy focizik, az ügyesebb is lesz a pályán.
0: Hetedik. Az ember haja nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Nyolcadik. Az Uranuszon 2 évszak van, nyár és tél. Mindkettő 42 földi évig tart.
0: Kilencedik. Az emberi szívizom olyan erős, hogy akár 9 méterre is el tudna spriccelni a vért.
1: Tizedik. Csupán az emberiség 2%-ának zöld a szeme. A zöld szem a nőknél gyakoribb, mint a férfiaknál. És ami még furcsább, hogy a hírességek körében is gyakoribb, mint az átlag embereknél.
0: 11. Minden háztartásban, hotelben és kórházban a TV távirányítón van a legtöbb baktérium.
1: 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el, még 1930-ban.
0: 13. Az ókori görögök úgy tartották, hogy az ember akkor változik vérfarkassá, ha megeszi egy másik ember húsát.
1: 14. Egy ember az élete során annyit sétál, hogy 5-szer megkerülhetné a földet.
0: 15. A bőrünk minden 28 nap alatt teljes egészében lecserélődik. És a mai érdekesség, a föld aranykészletének 99%-a a bolygó magjában található.
2: Anna, nekem melyik a kedvencek ezek közül?
1: Nekem a 12. A Plútót egy 11 éves angol lány nevezte el, még 1930-ban. És neked, Réka?
0: Nekem az, hogy a hajunkban, nyomokban aranyat tartalmaz.
1: Akkor ezek szerint valahol mindenki aranyhaj.
2: Hát lehetséges. Nem olyan hosszú a hajunk.
1: Ha te is tudsz még érdekességet, írd meg nekünk Viberen.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Paus Napsugár és Rácz Abigail. A mai adásban mindent megtudhatsz a BTS-ről, amit még eddig nem tudhattál. A BTS egy 7-tagú dél-koreai fiúbanda, melyet a Big Hit hozott létre.
1: A tagok Kim Namjoon, ő a vezető, más néven leader és rappel, Kim Seokjin, ő a legidősebb a csapatban, és ő csak szimplán énekel, Min Youngi, ő is rapper, Jungkook szintén rapper, Park Jimin énekes, Kim Taehyung énekes, és végül Jungkook és szimplán énekes.
0: Bár 2010 óta van BTS, de a No More Dream című dalukkal csak 2013. június 13-án debütáltak. Utóbbi a Billboard 200-as listáján felkúszott egészen a 28. helyig, a fiúk azonban itt sem álltak meg. Ők az egyetlen K-pop csapat, akik képesek voltak bejutni a Billboard Top 10-be és több héten keresztül meg is tartani a helyüket. Népszerűségük pedig egészen odáig rúgott, hogy a Twittertől saját emojit kaptak a hashtagük mellé 2016. májusában. Annak ellenére, hogy a BTS főként koreaiul énekel, nemzetközileg is rengeteg rajongót tudnak felmutatni. A dalaikhoz készített koreográfiák a legnehezebbek közé tartoznak. Dolgoztak már együtt olyan híres koreográfussal, mint Con Madrid, akinek a koreográfiáját egyszer videóról kellett betanulniuk. A fiúk pedig, mint mindent, ezeket is teljes erőbedobással csinálják végig, pedig vannak néhányan, akik saját elmondásuk szerint egyáltalán nem táncosnak születtek. Ahhoz, hogy egy Billboardon is látott produkció összeálljon, és minden megfelelő időben összehangoltan történjen, hosszú órák, napok, hetek gyakorlása szükséges, de az idollávállás folyamata sem volt sétagalop.
1: Nagyon sok ember van, akik nem tisztelik, sőt, szívből gyűlölik őket, vagy azért, mert a hangjuk nem férfias, vagy a bőrszínük fiat, vagy esetleg a stílusokért, de én, mint ARMY, azt mondom, hogy számomra ez a banda nagyon különleges, a stílusokat egyszerűen imádom, mert nem egy unalmas ruhát vesznek fel, hanem mindig extrákat. Szerintem ez is úgymond egy bátorság, hogy több százezer ember előtt kiállnak a színpadra, és ott adják elő a darabjukat. Azt is imádom bennük, hogy mindegyik tagnak megvan a maga sajátos varázslatos énekhangja, vegyük például Kim Taehyungot, neki mély hangja van, de mégis egyedi. A hajstílusok is annyira menő, mindenféle szín van a hajukban, mindig más és más. Annyi sok számuk van, hogy nem is tudtam végighallgatni az összeset. 129 daluk van, ami valljuk be elég sok. Igaz, én csak 4 éve vagyok ARMY, ami nem olyan nagy szám, mégis azt érzem, hogy nagyon ismerem őket, és bármikor vigyorogva tudnék róluk mesélni.
2: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön. Valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 95. Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czeiner Attila, Lendvai Martin és Schuller Vivi. Most elmondunk neked pár okot, amiért érdemes átlépni a határaidat.
1: Te mikor lépted át utoljára a határaidat? A fejlődés egyik fontos eleme, hogy merjünk nyitottak lenni.
2: Van az a mondás, hogy az ember legnagyobb ellensége önmaga. Nincs ebben semmi titok, a lényeg csupán az, hogy a saját határaink, korlátaink beszorítanak és röghöz köthetnek. Persze számtalan olyan helyzet van, amikor a határaink adnak tartást, ám ez nem teszi jobbá azokat a szituációkat, amelyek gátolnak abban, hogy fejlődjünk. A legnagyobb tudás ezért éppen ahhoz kell, hogy meg tudjuk különböztetni azokat a helyzeteket, amikor ragaszkodnunk kell önmagunkhoz és határainkhoz, és azokat, amikor jót tenne a nyitás, a változás. Na de mikor érdemes átlépni önmagunkon?
0: Akik tapasztalták már, mennyire nyomasztó érzés beleragadni egy-egy kellemetlen élethelyzetbe. Jó eséllyel azzal is tisztában vannak, hogy az ilyen szituációk megoldásának egyik kulcsa, ha kimozdítjuk magunkat belőlük. A legnehezebb talán éppen az, hogy a nyomástól a saját erőnkből szabaduljunk meg. Sok esetben a lehető legjobb választás, ha átlépünk a határainkon, és a negatív szituációkon felülkerekedve olyan új világba csöppenünk, amely többé tesz minket. Leírni talán egyszerűbb, mint megvalósítani, ám ha eljön a pillanat, amikor az ember érzi, hogy valójában ő egymaga felelős a saját életéért, bizony jót tesz a határok nyitása.
1: De nem kell ennyire elrugaszkodott példát venni ahhoz, hogy megértsük a lényeget. Egy új étel kóstolása apróságnak tűnik, de valahol ez is a komfortzónánk átlépését jelenti, hiszen olyan ízélménnyel készülünk szembenézni, amely bármit tartogathat. Egy új extrém sport kipróbálása is nagy elhatározás a legtöbbek esetében, ám aki szembe mer szállni a félelmeivel és felszáll egy sárkányrepülőre, vagy lecsúszik egy óriás csúszdáról, bizony a saját határait feszegeti sikerrel. Az ilyen helyzetek segítenek hozzá ahhoz, hogy fejlődjünk. Ha a divatot nézzük, ott is játszhatunk a határainkkal. Nem kell ahhoz megvenni a ruhákat, hogy felpróbáljunk egy-egy számunkra idegen darabot. Már a boltok próbafülkéiben is kiderül, hogy jó lesz-e az újítás. Ha igen, nyerhetünk egy új hangulatot, ha pedig nem, mégis tettünk azért, hogy változtassunk és kilépjünk a hétköznapok unalmas forgatagából.
2: Azoknak, akik összekötötték az életüket valakivel, vagy gyereket nevelnek, ugyanúgy fontos, hogy nyitottak legyenek az újra. Hiszen azáltal, hogy mernek változtatni, megújítják magukat és kapcsolataikat is. Az idősebb generációk számára például a technikai vívmányok a digitalizálódott életbefogadása lehet nehézkes. Nem is csoda, hiszen sokaknak régen még a telefon használata sem volt természetes, manapság pedig a világ másik végén lévő ismerőseinkkel egy gomnyomással kapcsolatot teremthetnek, láthatják, hallhatják egymást. Amikor azonban ők is felfedezik az online lét csodáit, átlépve a saját határaikat, befogadóvá, sőt függővé is válhatnak, kihasználva a lehetőségeiket.
0: Reméljük, segítettünk neked, ha át szeretnéd lépni a határaidat.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fésűs Marcell és Bali Csaba. Bemutatunk ötöt a világ legextrémebb munkái közül. Viharvadászok. A viharvadászok azok a bátor kutatók, akik szembe mernek szállni akár hurikánokkal is. Nevük megtévesztő lehet, hiszen nem kergetnek minden egyes záport, őket csak az extrém esetek, speciális zivatarok és szupercellák érdeklik. Ezek dokumentációja fontos visszacsatolást jelent a meteorológusoknak. A témában készült sorozat is, Viharvadászok címen, melyben egymást váltják a gyönyörű felvételek és a stresszes helyzetek.
1: Bűnügyi helyszíntisztító. A bűnügyi helyszíntisztító egy olyan munka, melyet nem sokan ismernek, pedig magától értetődő, hogy ilyen szakma is létezik. Ez a meló változó nehézségű lehet, van, amikor csak egy szoba feltöltenítéséről van szó, viszont van, amikor gyilkosságok hátramaradt jeleit kell eltüntetniük. Amíg a helyszínelők és a nyomozók az ügy megoldásáért felelnek, addig ők arról gondoskodnak, hogy a tett helyen ne látszódjon bármilyen büntény nyoma.
0: Füstugrók. Ahogy a rendőrségnél és a hadseregnél, úgy a tűzoltóknál is vannak különféle különleges egységek. Ilyenek a füstugrók, az erdőtüzek specialistái, akik tényleg nem viccelnek. Ezek a nem mindennapi tűzoltók ejtőernyővel ereszkednek az erdőtüzekbe, hogy elvágják a tűz útját, vagy belülről kezdjék meg az oltást. Az is alátámasztja rátermettségüket, hogy akár 72 órát ébren kell lenniük, vagy hogy 3000 láb magasból kell landolniuk a tomboló tűz kellős közepébe.
1: Ipari alpinista. Egy felhőkarcolóra elég csak ránézni, hogy beleremegjen az ember lába. Ezt a látványt tapasztalják az ipari alpinisták nap mint nap. Egy picit más szemszögből. Az ipari alpinisták dolga ezeknek a magas épületeknek a tisztítása. Javítási és festési munkálatoknál jól tudnak jönni, hiszen így nem kell teljes állványzatot építeni. Egy statikus hegymászó kötél segítségével függeszkednek a magasba, amely teljes biztonságot nyújt nekik.
0: Kígyófejű. Akik félnek a kígyóktól, azok egy pillanatra fogják be a füleiket, mert most a kígyófejű munkájáról lesz szó. Ezeknek a szakembereknek a feladata, hogy különféle mérges kígyók mérgét fejjék le, hogy abból később ellenszer vagy más gyógyszer készüljön. Sajnos bármilyen profi is a fejű, a kígyómarás esélye mindig fennáll, a kígyó kiszámíthatatlan mozgása miatt. Te bevállalnád valamelyik extrém munkát?
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matko Rebeka, Hedvig Mira, Virág Halmi Kristóf, Lőrinc Ádám, Hajnal Norton, Pétervári Dávid és Török Hiléna.
1: A mai vendégünk az influencer és egyben a ninja, aki sokféle sportot szeretőzi, a kosárlabdától kezdve a futásig. A stúdióban Horváth Balázs.
2: Milyen érzés influencernek lenni?
3: Nem gondolom ezt egy olyan hatalmas nagy dolognak, mármint olyan téren, hogy én nem különböztetem meg most magam attól, hogy én engem több ember követ, mint mondjuk a másikat. Szerintem mindenki egyenlő. Az, hogy én ebben jó vagyok, vagy egész jó vagyok, annak nagyon örülök, de próbálok fejlődni mindemellett. És még az, hogy oda jönnek sokan, és megismernek, és úgymond sztárolnak, és sokszor vagyok valakivel, és oda jönnek, és nem hiszi el, hogy miért kérnek képet, vagy ez is komoly, hogy ez van. És szoktam mondani, hogy hát igen, jelenleg most ez a szituáció. De én inkább azt mondom, hogy egy picit ismertebb vagyok, mint a legtöbb ember, de egyáltalán nem adok ott arra, hogy én most elszálljak, vagy ilyesmi, mert ez még nem jelent semmit. Nagyon jól esik, hogy megismernek, de próbálom a helyén kezelni annyira, mennyire lehet.
1: Mennyire kell kreatívnak lennie a tartalomgyártáshoz?
3: Mindenképp, mert ugye manapság ti ezt nem tapasztaljátok még, mert ti már ebben nőttök fel, de itt mi azért látjuk, hogy mennyire durván fogyasztói társadalmat élünk, és hogyha valaki nem aktív, nem kreatív, nem tud újat mutatni, vagy valami egyedit mutatni, akkor úgymond ez a hálátlan közeg, ez kidobja, és már nem lesz érdekes. Én azt gondolom, hogy aki egyéniség, az önmagából fakadóan kreatív abban, amit csinál. És onnantól kezdve nem kell megerőltetnie magát. De ez látszik is azokon az influencereken, vagy azokon az ilyen jellegű embereken, akik csinálják, hogy egy idő után nekik így lefele íve, vagy nem olyan keresettek, vagy nem olyan jó az elérésük például. Pont ezért, mert valami miatt fel lettek kapva, de amúgy meg nem annyira érdekesek, és így szépen leesik az érdeklődés irántuk. Míg mondjuk olyan emberek, akik tényleg önmagukból fakadóan egyéniségek és kreatívak, és merik vállalni azt, amit az elején is mondtam, akkor az érdekes marad végül is mindig, és azt követni is fogják.
1: Hogy befolyásolta az életed az ismertség?
3: Viccesek, érdekes, most nem voltunk, ugye Siófokon letekertünk, meg előtte levő hétvégén is nem voltunk, és most volt először az, mert amit mondtam már, hogy oda-oda jönnek emberek napi szinten, vagy utánam szaladnak képér, ami tök jó, de most volt az ezen a hétvégén, 5 méterenként jöttek oda hozzám, tehát nem bírtam mozdulni, szóval én nyilván élvezem, meg tök jó érzés, de ilyen szinten befolyásolja, hogy nem lehet olyan szinten privát szféra már, akár nyilvánosan, mert látnak, felismernek, bekommentelnek a videó alá, hogy itt láttalak, ott láttalak. Sokszor Pesten járok, és vagyok egy plázába, és a videó alatt megjelenik, hogy láttalak itt.
1: Ugye, te egy TikToker vagy, és körülbelül mennyi időt szánsz erre?
3: Hát azt kell tudni, hogy például ez is ilyen kulisszatitok, de 2-3 nap alatt veszünk fel 30 videót. Azért 30 videó, mert ugye egy hónapban 30 nap, jó esetben, vagy 31 nap van, és minden napra legyen legalább egy videó.
4: Csak a te kedvenceid, semmi más.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a kétjegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 mással hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem habárik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 ezertől 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Fő utcai rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7:30 után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhet. Tettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szigl Barnapás és Bali Villő. Az Axolotl. Az Axolotl butus tekintete mögött a természet egyik legelképesztőbb képessége rejlik. Az axolotlök talán a világ legjellegzetesebb kétéltűi. Aranyos, kissé butácska tekintetük, jellegzetes, mosolyra hajló szájuk miatt, kedvelt házi állatok, egyedi biológiai tulajdonságaik miatt azonban gyakran brutális állatkísérletek áldozatai.
1: Ezek az állatok pont olyan különlegesek, mint amilyen könnyen mosolyra fakasztanak. A többi szalamandrától eltérően az axolotlök a neoténiának nevezett jelenség során nem alakulnak át teljesen életük során, így bár kétéltűek, életük nagy részét víz alatt töltik. Fejlesztenek tüdőt és jellegzetes, fülszerű kopoltyúikkal lélegeznek a víz alatt. Vadon élve akár 15 évig is élhetnek, és átlagosan 23 cm-esre nőnek. Étrendjük változatos, kagylókat, apró halakat és rovarokat is fogyasztanak. Alig van belőle vadon élő példány.
0: Az axolotlök valójában képesek az átalakulásra, a tudósok mesterségesen is előidézték már fogságban tartott állatokon, és az átalakulás után olyan tulajdonságokat fejlesztenek, amelyek lehetővé tennék számukra a szárazföldi életet. A vadonban azonban még ismeretlen okokból ez nem történik meg. Az ok az, hogy a faj különleges élőhelyén nem váltakoznak a száraz és nedves időjárási körülmények. Néhány harántfogú gőte félének el kell hagyni a vizet, részben azért, mert a nedves élőhely, ahol élnek, a száraz évszakban kiszárad.
1: Az axolotlök emellett híresek hihetetlen regenerációs képességükről, amely segítségével szöveteket, szerveket és akár teljes testrészeket is újra tudnak növeszteni. A tudósok szeretnék jobban megérteni a folyamatot, mivel végső céljuk, hogy ezt az emberi gyógyászatban is hasznosítsák.
0: Bár lenyűgözőek egyedi biológiai tulajdonságaik miatt, kulturális jelentőségük is van Mexikóban. A legenda szerint Xolotl, a tűz és a villámlás azték istene, egyben Quetzalcoatl, vagyis tollas kígyó ikertestvére különféle formákat öltött, többek között egy szalamandrájét is, hogy elkerülje, hogy feláldozzák. Végül elfogták, és az axolotl is csemegévé vált, amit még ma is fogyasztanak Mexikóban.
1: Kulturális jelentősége ellenére a faj a Természetvédelmi Világszövetség szerint kritikusan veszélyeztetett. Úgy gondolják, hogy a vadonban kevesebb, mint 1000 egyet maradt fenn. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az axolotlök fennmaradásához létfontosságú vízi élőhelyek degradálódnak és szennyezettek.
2: Minden kedvenc egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. Hallottál már a fantom fájdalomról?
1: A fájdalmak egyik speciális típusa a fantom fájdalom, amely egy elvesztett testrész fájdalmas érzetét jelenti. Olyan valódi fájdalomérzet, amely egy nem létező területről érkezőnek tapasztalható. Általában amputációt követően. Ezt az emberi agy úgy érzékeli, mint a fájdalom az elvesztett végtag vagy végtagrész helyén érzett fájdalom volna.
0: A különböző fájdalmak az élet természetes velejárói, amelyek az ok megszüntetésével vagy a tünetek enyhítésével lehet csillapítani vagy megszüntetni. A fájdalom lehet rövid ideig tartó vagy krónikus fájdalom, kapcsolódhat betegséghez, sérüléshez vagy állapothoz.
1: A fantom fájdalom jelentkezhet a műtétet követő rövid időn belül vagy későbbi szakaszban is. Legtöbbször enyhe és gyorsan múló állapotról van szó, az esetek egy részében azonban a panasz krónikussá válhat, amely komoly problémát okoz a betegeknek. Kezelésre is szükség lehet.
0: A fantom fájdalom jelentkezése amputációt követően természetes jelenség. Ha gyorsan elmúlik, vagy visszatér, de fájdalomcsillapítókkal jól kezelhető, akkor nem szükséges külön orvoshoz fordulni.
1: A fantom fájdalom tünetei a fantom fájdalom számos formában jelentkezhet. Lehet tűszúrásszerű, vagy égető érzés, bizsergés, zsibbadás, viszketés, görcs. Fájdalomérzet, amely mintha az elveszett testrész területéről származna. A fantomérzetek miatt a mozgás is bizonytalanná válhat, egyensúlyvesztés, elesés is előfordulhat. A fájdalom zavarhatja a pihenést és az alvást is.
0: Az okai az ember különböző testrészeinek állapota és egymáshoz való viszonya az agyban képződik le. Testi integritás, amely részenként az amputáció előtti időkben az agyban rögzült egy végtagkép az épp testrészről. Amikor a végtag elvesztésével a testrész normál érzetei, az agy számára továbbított üzenetei elvesznek, az agy megpróbálja rekonstruálni a végtagképét, ez vezet a fantomérzethez, a fantomfájdalomhoz.
1: Amennyiben a szóban forgó testrész az amputáció előtt is fáj, akkor elképzelhetőnek tartják, hogy a test erre emlékszik, és az agy ennek a fájdalomnak az emlékét hívja elő.
0: A fantomfájdalom kezelése gyógyszeres, tüneti kezelésén túl számos más terápiás módszer is eredményes lehet. A kezelés egyik sikeres módja az elterelő terápia, amely módszere a figyelem másra történő összpontosításának gyakorlata, például mozogni, ha egy ideje mozdulatlanul ül, vagy megérinteni, masszírozni az érintett végtag csonkját. A figyelem elterelésére továbbá alkalmas lehet a zenehallgatás, beszélgetés egy baráttal, vagy valamilyen játék is. Jót tehet a masszázs, a nyújtás, a hideg-meleg hatás váltakozó használata.
1: A fantomfájdalom a mentális egészségre is rossz hatással lehet. Szorongást, depressziót okozhat, de ahogyan a fájdalom befolyásolhatja a hangulatot, úgy a környezet javítása is segíthet a fájdalom kezelésében. Ezért érdemes különböző relaxációs technikákat kipróbálni. Javíthat az általános állapoton a meditáció, a tai chi, a fizioterápia és a fizikai aktivitás is. Egyes esetekben a pszichoterápia is hatékony kezelési módszer lehet.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió. Ne is beleférsz.
5: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. You cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Kovács Jászmin. Mai adásunkban a közösségi médiák pozitíváját és negatíváját mutatjuk be nektek.
1: Sokan megvitatták már azt a kérdést, hogy a közösségi hálózatok hogyan változtatják meg a kommunikációnkat. Ez a válasz elég egyszerű. Hiszen minden családban 10 év felett, valahol 5-6 év felett kapnak telefont a gyerekek. Ez nem a legjobb, mivel a sok negatív tartalom a médiában leronthatja a gyerekek képzelő erejét és vidámságát. A felnőttek többsége is egyre többet használja a közösségi médiát. Például, ha egy családban megszületik egy gyerek, akkor már képet és videót kell felrakni róla a közösségi médiára. Voltak olyan szülők, akik szerettek volna gyereket, de miután megszületett, elhanyagolták, mert nem volt olyan szép, mint egy másik baba az interneten.
0: Ezek a hálózatok beszivárognak mindenhova, ahova csak lehet. Szokták ezeket vírusokhoz hasonlítani. A családokban már sok helyen nem ebédelnek, vacsoráznak együtt, vagy ha igen, sokszor menni szokott a tévé. A fiataloknak sokszor befolyásolhatja életüket, ráveszik őket, hogy csináljanak olyat, amit tudják, hogy veszélyes. Ezeket pedig egy ember elkezdi, és a többi ember is folytatja, mert hogy milyen vicces, aztán sokan komoly sérüléseket szenvednek. Ezt persze saját magunknak kell kiválogatni, mi a hülyeség, és mi az, ami vicces.
1: A közösségi média lehet előny is, mivel sok embernek szüksége van rá a munkájához. Amikor volt a COVID-19, akkor is minden iskolának kellett használni a különböző platformokat. Ám ebben sok tanár nem tudta, hogy kell használni. Ezzel nagyon sok idő elmegy, és a tananyaggal sem lehet haladni. A média az életünket már körbeveszi anélkül, hogy észrevennénk.
0: Egyszer csináltak egy felmérést 2005-ben, hogy a felnőttek 5%-a rendelkezett közösségi médiával. Napjainkban már több mint 70%-a a felnőtteknek használják különféle munkához, vakáció kereséséhez és kommunikációhoz. A tinik arányában 81%-ra ugrott 2018-ban a média használata, és naponta újabb felhasználók jöttek létre. Közel 2,5 órát szoktunk tölteni az interneten.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancforcer Csepke és Pajon Natália. Mire kell ügyelnie egy vakvezető kutyának és gazdájának?
1: A vakvezető kutyák legfontosabb ismertető jele a hám. Megtanulta, hogyha rajta van a hám, gazdája mellett kicsit előtte haladva egyenletes tempóban vezessen.
0: Segíti gazdáját abban, hogy véletlenül se lépjenek le a járdáról. Megállással jelzi a le- és fellépőket, a járdaszéleket és a lépcsőket.
1: Habár néha meg kell tagadni a kapott parancsot, utasításra sem megy tovább, ha az úton gödört átunk, vagy azt egy kikerülhetetlen akadály zárja el.
0: Vigyel az olyan akadályokra, amelyek a gazdájának nehézséget jelentenének, ha csak fehér bottal közlekedne.
1: Tudja az irányokat, jobbra, balra, előre, fordulás, megtalálja a buszmegállót, helyet keres a buszon, oda tudja vezetni a gazdáját a zebrához, épületek bejáratához, bankautomatához.
0: A vakvezető kutya igazolvánnyal rendelkezik, melyet az oltási könyvvel együtt a gazda köteles mindig magánál tartani. Ez jogosítja fel arra, hogy a segítő kutyákra vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően gazdájával együtt bárhova bemehessen, hogy a közösségi közlekedés járművein ingyenesen és szárkosár nélkül utazhasson.
1: A vakvezető kutyáknak külön igazolvány kell. Ahhoz, hogy megszerezze az igazolványt, egy képzésen kell átmennie. Az MVGOS vakvezető kutya kiképző központ 1978 óta működik. Tapasztalt kutya kiképzői több mint 800 kutyát képeztek ki, hogy minél több embernek jusson. Ennek ellenére a központ nem a mennyiségre, hanem a minőségre törekszik.
0: A képzés 4 lépésben történik. Az első lépés a tenyésztés, ugyanis fontos a faj és a háttér. A második lépés 8-7-es korukban kezdődik. Önkéntes kölyök nevelő családokhoz küldik a kutyákat. Ott a kutyák megismerkednek az alapvető dolgokkal. A harmadik lépés az 1 év körüli kutyák a központba visszakerülve szűrővizsgálatokon és megfigyeléseken esnek át. Ezek után derül ki, hogy alkalmasak lesznek-e vakvezető kutyáknak, ha sikerül, akkor körülbelül 6 hónapig tartó képzésbe kezdenek, amikor az utcán gyakorolnak.
1: A kutya átadása először 5 napos bentlakásos ismerkedéssel kezdődik, majd egy másfél hónapos lakóhelyi átadó tanfolyammal folytatódik. A vakvezető kutya, gazdapáros, a sikeres közlekedés biztonsági vizsga után önálló közlekedésre alkalmasnak minősül.
0: A negyedik lépés az utógondozás. Habár a kutyáknak már megvan a vizsgája, mégis évente többször is visszahívják. Ilyenkor a kutyák megfelelő egészségi állapotát és munkájuk minőségi szinten tartását ellenőrzik.
1: Ha te neked is szükséged van vakvezető kutyára, akkor keresd az MVGOS-t, avagy Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségét. A vakvezető kutya igénylése hosszú folyamat és bonyolult, ezért türelemmel kell hozzáállni.
0: De sose felejtsd el, hogy a vakvezető kutya nem taxi és nem is GPS. Nem vezeti el gazdáját A pontból B pontba. Tudnia kell tájékozódni, és a megfelelő vezényszavakkal irányítani a kutyát. 9, 7,

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Víz és vízpart. A víz színe alkalisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az őli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más!

0: maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eichhammer Karina és Garaina Zira.
2: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
1: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
2: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
1: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
2: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
1: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mélyalvást.
2: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
1: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
2: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
1: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
2: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 95 5 Task Radio, te is beleférsz, a mikrofonnál Teobal Timi, szép laki Emma és Szigül Barnabás. Egy zseniális magyar mérnök találmánya tízezerek életét mentette volna meg Törökországban. A 70-es évek óta létezik egy technológia, amely egy zseniális magyar mérnök, Tarics Sándor szabadalmaztatott találmánya. Az óbudai születésű Tarics a 2010-es évek elején a földkerekség legidősebb élő olimpiai bajnoka volt. 2016-ban 103 éves korában hunyt el San Francisco melletti otthonában. Olimpiai aranyérmét 23 évesen 1936-ban Berlinben szerezte a magyar vízilabda válogatott tagjaként. A Tarics életműnek legalább annyira fontos eleme a földrengés biztos építkezés technológiának kifejlesztése, mint az olimpiai bajnoki cím.
1: Tarics Sándor a budapesti József Nándor Műszaki és Gazdasági Egyetemen szerzett építészetmérnöki diplomát 30-as évek derekán. Vízilabdás pályafutása befejeztével 1941-ben hosszas tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban, majd 1943-ban hazatérve doktori fokozatot szerzett. A háború után az utolsók egyikeként határok lezárása előtt 1948-ban még ki tudott vándorolni az Egyesült Államokba, ahol óriási karriert futott be építészmérnökként. A dobostorta adta az ötletét.
2: A földrengés biztos építkezés technológiáját a 70-es években dolgozta ki, az ötletet egy hungarikum a dobostorta adta. A speciális édesség rétegesen épül fel, egy sor piskóta, egy sor csokikrém, majd a tetején égetett cukor. És Tarics úgy gondolta, a hasonló elven épített házakat nem dönti romba a földrengés, mivel az emeletek vízszintesen elmozdulnak, ahelyett, hogy a falak összetörnének.
0: Tarics Sándor 1979-es szabadalmában földrengés szigetelő tömör gumipogácsákat használt, amelyeket azóta is előszeretettel alkalmaztak a középmagas épületeknél és az autópálya hidaknál Japánban és az Egyesült Államokban, vagyis ott, ahol van rá pénz.
1: Tarics szabadalma akkora sikert aratott, hogy a magyar tudóst foglalkoztatták az ENSZ földrengés ügyi szakbizottságában is.
2: Törökországban és Szíriában azonban nem volt pénz a Tarics módszer alkalmazására, illetve a házak nagy része még 1979 előtt épült ózsdi tálkormány volt, amelyek kártyavárként omlottak össze a földmozgás hatására, maguk alátemetve emberek tízezreit. Borítékolható, hogy az újjáépítés során már beépítik a Tarics féle földrengés csillapító gumipogácsákat.
3: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello!
4: 97.5
5: Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Kabai Tamás. A nagy horgászoknak, illetve érdeklődőknek fogtam ma egy fülest, mivel hogy egy újabb hatalmas szellemharcsát fogtak a maconkai víztározónál. 2023. szeptember 21-én csütörtökön egy közel 25 kg-os fehér színű szellemharcsát fogott ki egy horgász a Bátony terenyei maconkai víztározónál.
1: Meglepő módon idén már harmadik alkalommal akadt horogra az igazi kuriózumnak számító pigmenthiányos haltípus, amely csak a vörös szem hiányában nem nevezhető albínónak.
0: 2023. júliusában fogott ki először fehér harcsát egy horgász a maconkai víztározónál. Akkor Godó György egy 24,62 kg súlyú, 140 cm hosszú és 74 cm kerületű példány csalt horogra. Szeptember 2-án pedig Szőlősi Károly szintén fehér színű harcsát terelt szágba.
1: Most a Betaverzum közölte, hogy szeptember 21-én 20 óra 36-kor Sirkó Szabolcsot hozta össze a sors egy szellemharcsával. A ritka példány 24,97 kilós, 150 cm hosszú és 68 cm kerületű volt. A rekordlistán fehér harcsának nevezték el ezeket a halakat, és egy külön kategóriát is létrehoztak nekik.
0: A Bátor terenye, Maconkai Szabadidő és Sporthorgász Egyesület korábban azt írta, hogy a szakirodalom alapján jóval egy a 100 000-hez feletti az ismert esély egy ilyen színváltozat kialakulására. Mint ismert, a halakban normál esetben 4 festékanyag tud szintetizálódni. A fekete melanin, a gyöngyházfényű guanin, a narancsszínű xantofil és a vörös színű eritrofil. Az albinokban ezek egyike sincs meg, azokat a színanyagokat teljesen hiánya jellemzi.
2: Minden kedvenced egy.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Ejhan Merkarina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenők törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos futón valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 000 dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás, a hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Te is szereted a rókákat? Mi most elhoztuk neked a Préri és a Vörös Rókát. A Vörös Róka Európa legnyugatibb pontjától Japánig és Észak-Amerikában előforduló faj. Hazánk legelterjedtebb közönséges ragadozója. Gyakorlatilag mindenhol megtalálható, és ma már nagyvárosainkban is egyre több helyen állandó, szaporodó állományokat alkot. Bundájuk általában rozsdavörös, de a pofa alsó része, a torok, a mellkas, a has és a farokhegye fehér. Számtalan színváltozata lehetséges, a leggyakoribb az aranyszínű, ritkában előforduló színváltozata a szenes róka, amely sötét barnásvörös, a hasa, az álla, a torka és a farka hegye szürke vagy majdnem fekete. A vörös róka a párzási és az utódgondozási időszakot leszámítva egyedül él. Elsősorban alkonyatkor és éjjel aktív, de olykor nappal, télen, akár még késő délelőtt is megfigyelhetjük zsákmányszerző portjáján. Szép időben gyakran kifekszik a napra, egyébként elrejtőzik a facsemeték alatt, vagy egy fiatal erdő sűrűjében, bozótosban, vagy a mezőbokrai között. Tápláléka főleg apró rágcsálokból áll, de eszik rovarokat, férgeket, halakat, ősszel sok gyümölcsöt. Elfogyasztja a dögöt is. Fácán foglyot, nyulat is zsákmányol. Lakott területeken megdézsmálja a házi baromfi állományt, de a szeméttelepeket is szívesen felkeresi. A rókák igen titokzatos állatok. Nagyon intelligensek és sokban hasonlítanak házi kedvenceinkre, a macskára és a kutyára. A macskákhoz hasonló fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A macskákhoz hasonlóan fontos náluk a testápolás, a bundájuk tisztán tartása. A kutyákhoz hasonlóan szagmemóriájuk, asszociációs képességük kiváló, félénkek, de nagyon kíváncsiak. Hiperaktívak, amikor nem pihennek, folyamatosan mozgásban vannak, vagy élénken figyelik környezetüket. Tanulékonyak, ám figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni. A préri róka, a Vulpes velox, Észak-Amerika fővességségein, félsivatagaiban élő rókafaj. A préri róka bundája a hátán, a farkán és a feje tetején ezüstös színű, oldalán és lábain sárgás-vörös. A többi része pedig fehér. Fülei meglehetősen nagyok, de nem akkorák, mint a sivatagi rókáknak. A hímek és a nőstények hasonló külsejűek, bár a hímek valamivel nagyobbak. A vadon élő préri rókák általában 3-6 évig élnek, de fogságban elérhetik a 14 éves kort is. Elsősorban éjszakai életmódot folytatnak, nyáron csak este és éjszaka merészkednek elő az üregükből. Télen a melegebb időszakot kihasználva nappal is aktívak lehetnek. Erősségük a futás, a sebességük eléri az 50 km óránként. A préri rókára elsősorban a préri farkas vadászik, amely gyakran csak megöli, de nem eszi meg az áldozatát. Egyéb ragadozók, amik vadásznak rá, a hiúz, szirt is, sőt a kölykeit akár a borz is megeheti. A többi rókához hasonlóan a préri róka is mindenevő. Kisebb állatokon és rovarokon kívül eszik gyümölcsöket és füveket is. Nyaranta sok rovart fogyasztanak, főleg bogarakat és sáskákat. Ha lehetősége van rá, a dögöt és más ragadozók zsákmányának maradékát is befalja.
1: A préri róka párzási időszakának kezdete az éghajlattól függ. Leginkább december és március környékén történik ez meg, de mindenhol más időpontban. A hímek egy éves korukban, míg a nőstények inkább 2 évesen kezdenek szaporodni. Az ivarélet rókák párban élnek, mind a monogámia, mind az évenkénti partnerváltás előfordulhat. A préri róka populációja a 20. század elején jelentősen lecsökkent a farkasok és a préri farkasok számát gyéríteni kívánó programok következtében.
0: Mindenki szereti a rókákat, de óvatosan a szelídítésükkel.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Kristóf és Szép Laki Emma. A globális felmelegedés a földi klíma átlag hőmérsékletének hosszú távú megemelkedését jelenti, amely magában foglalja a felszíni vizek és a troposzféra hőmérsékletének emelkedését is. Az éghajlatváltozási keretegyezmény a globális éghajlatváltozás legfőbb okának az emberi tevékenységet nevezi meg. Az írott történelem előtti időkben is voltak globális felmelegedésben eltelt időszakok, ám ezek egyike sem volt olyan mértékben kiterjedt és gyors, mint a 20. század óta megfigyelhető felmelegedés, amely várhatóan még tovább gyorsul.
1: A klímakutatók között gyakorlatilag teljes a konszenzus abban, hogy a globális felmelegedés nagyrészt az emberi tevékenység általi üvegházhatású gázkibocsátás okozza. Bár a globális felmelegedés és a klímaváltozás fogalmát sok esetben szinonímaként használják, a két kifejezés nem ugyanazt akarja. Globális felmelegedésnek a felszíni hőmérséklet antropogén hatások miatti globális emelkedését nevezik, míg a klímaváltozás magába foglalja a globális felmelegedést és annak hatásait, következményeit is, például a csapadékkal vagy a légmozgással kapcsolatos változásokat.
0: Az esőerdőket jelenleg óriási mértékben írtják, ami az üvegházhatás egyik fő okozója. Az őserdők égetése írtása során az égése jelentős mennyiségű széndioxid jut a levegőbe. Amikor az erdőket kivágják és felégetik, az elraktározott széndioxid formájában kerül vissza a levegőbe. Az esőerdőfái a csapadékképzésben is fontos szerepet játszanak, ugyanis a gyökereiken keresztül magukba szívott talajvizet folyamatosan párologtatják, és az ebből keletkezett esőfelhők az egész földön szétterülnek, és még Észak-Európa fölé is eljuthatnak. Az esőerdők írtásával a nekik köszönhető csapadék és felhőképződés is elvész a föld számára, ami tovább növeli az üvegházhatást.
1: 2030-ra az amazonasi esőerdő 55%-a elpusztulhat, a mezőgazdaság, az állattartás növekedése, erdőtüzek, a szárazság és a fakitermelés jelenlegi üteme alapján. Az erdők eltűnése miatt az Amazonas medencéből 55-97 milliárd tonna széndioxid juthat a légkörbe. A felső érték esetén ez több, mint a világ két évi üvegházhatású gázkibocsátása. A legnépesebb latin-amerikai országban a szarvasmarha tenyésztés is robbanásszerűen bővül. Hatalmas erdőterületeket égetnek fel nap mint nap, hogy ültetvényekké vagy marha legelőkké alakítsák őket.
0: Nem lehet figyelmen kívül hagyni a klímaváltozás veszélyeit, a saját bőrünkön is érezzük annak hatásait. A közelmúltban felgyorsuló tendencia eredményeként érezhetően mediterrán típusúvá kezdett válni hazánk időjárása. Hosszú, forró és száraz nyarak, rövid, enyhe, valamint hóban szegény telek, a tavasz és az ősz lerövidülése, a növekvő évi átlaghőmérséklet és napfénytartam mellett a gyakori asszályos időszakok között ritkán lehulló, néha azonban nagy mennyiségű következményeként egyes térségekben akár villámárvizeket is okozó eső jellemzik.
1: Egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért, sokan segíthetünk közlekedési szokásaink módosításával. Próbáljunk meg gyalog vagy biciklivel, rollerrel közlekedni, egy saját autó helyett tömegközlekedni. A légkörből főleg a fák kötik meg a széndioxidot, ezért, ha van módunk rá, ültessünk a kertünkbe fát, vagy óvjuk a már meglévő erdőket. Vásároljunk hazai termelőktől, ezzel csökkentsük a nemzetközi áruszállítást.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin és Kovács Réka. A műanyag elődje Krisztus előtt 3500 körül jelenhetett meg Mezoamerikában, ahol az őstakosok a kaucsukfa nedvéből készítettek labdát. Ehhez képest ma a műanyag nem egy ártalmatlan játékszer, hanem egy globális probléma.
1: A 19. század első felében már labori körülmények között előállították a PVC-t, de a jelentőségét csak a II. Világháború idejében fedezték fel. Ekkor jöttek használatba a cellulóz, az akril, nylon, a fenol és a polietilin. Mivel a műanyag olcsó volt és gyorsan előállítható, rengeteg új távlat nyílt meg a felhasználását illetően. A haditechnikában széles körben alkalmazták.
0: De a háború végén sok vállalkozás tönkrement, mivel nem tudták eladni termékeiket. Ezért a megmaradt cégek megcélozták az elérhető réteget, a civil szférát. Ekkor a műanyag megkezdte a térhódítását. Először élelmiszercsomagolásban használták főként, de nem sokára mindenhol jelen volt. A 60-as évekre a műanyag termelése 400%-kal nőtt. Már nem állíthatta meg azt sem, hogy a 70-es években felfedezték, hogy az akrilnitril tüdőrákot okoz, ezért 1977-ben betiltották.
1: Sőt, a termelés úgy megemelkedett, hogy 1979-ben már több műanyagot gyártottak, mint acélt. Mára viszont a gyártás kritikus mértékeket öltött, ugyanis az össztermelés 400 millió tonnára rúg évente. Sőt, ha az összes műanyagot, amit eddig az emberiség legyártott, egy kupacba gyűjtenénk, 45 gízai piramist kitenne. Ennél már csak az a szomorúbb, hogy mindennek a hatalmas mennyiségének csak a 9%-át hasznosították újra.
0: Ezek a hulladékok először szárazföldi szemétlerakókba kerülnek, majd a szél, eső és egyéb természeti jelenségek miatt szétszóródnak. Később bekerülnek a környező folyókba és a talajvízbe. Aztán 400 éven keresztül szennyezik a környezetet, azaz 16 generáción keresztül nem bomlanak le. Az óceánokat szennyező műanyag 10 folyóból származik, ebből 8 Ázsiában található. Ezekből a műanyagokból szemétszigetek jönnek létre, amik az óceán felszínén lebegnek.
1: Ha ez a szennyezés megszűnne, az óceánok 1 milliárd embert lennének képesek jól lakatni. A szennyezés több mint 1200 fajt fenyeget. Az állatok ugyanis megehetik vagy beleakadhatnak a hulladékba, ami megölheti őket. Már 700 különböző tengeri fajnak találtak a gyomrában műanyagot. A madarak 90%-a evett műanyagot, és az emlősök 60%-át veszélyezteti a szennyezés. Eddig már több mint 1 millió állat pusztult el a műanyag miatt.
0: Az anyag nem bomlik le, viszont a nap és a víz hatására mikroműanyagokra esik szét, és veszélyes vegyi anyagok oldódnak ki belőle, amik a tengerbe kerülve akadályozhatják az állatok szaporodását. A mikroműanyagok veszélyesek. Mivel bekerülnek a táplálékláncba, így mi is műanyagot eszünk, hetente átlagosan 5 grammot. Számuk több mint 5,3 billió. Ráadásul akadályozzák az óceánok oxigén kibocsátását és a széndioxid megkötését.
1: Bolygónk vizeiben 200 millió tonna műanyag van, de a gyártás nem áll meg. Percenként 50 palack és zacskó készül. Ezek használati ideje átlagosan 15 perc. A termelés mértéke évről évre nő, úgyhogy ha így folytatjuk, 2050-re 4-szer annyi műanyagot fogunk gyártani, mint a történelem során összesen.
0: A korallzát anyag elpusztulnak, és a globális felmelegedés kritikus mértékben felgyorsul. Ezért kell most tennünk földünkért. A műanyag már mindenhová beférkőzött, de még megállíthatjuk. Mentsük meg a földet, hogy a következő generáció is egy élhető földre érkezzen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge és Domján Székely Bogi.
1: Sikeres, híres, tehetséges és nincs még 18 éves. Mekkora árat kell fizetni egy gyereknek a csillogásért?
0: A felnőtté válás előtti néhány év nem felhőtlen időszak senki életében. Van, aki szeretettel gondol rá, van, akit pedig fájdalmas emlékek kötnek azokhoz az évekhez. Egy biztos, senki sem lett hirtelen gyerekből felnőtt, és a serdülőkorról mindenkinek van mesélni valója. A műsorban el fogjuk mondani néhány híresség fiatalkorának történetét.
1: Mindennyian jól ismerjük a történetet a Rivalda fényben felnövő gyereksztárokról, akik hatalmas árat fizetnek azért, hogy fiatalkorukban sikereket érjenek el és nagyfokú hírnévre tegyenek szert. Számomra a legszívbe markolóbb Michael Jackson esete. Interjúiból tudjuk, hogy úgy élte életét, hogy sosem tapasztalta meg egy átlagos hétköznapi ember szabadságát, ugyanis ezt az életet már körülbelül 5 éves korában elvették tőle, amikor megkezdte pályafutását a Jackson 5-ban. Azonban egyik gyereksztár sem magától érte el a sztárságot, és ezt most negatív értelemben mondom. A Jackson fiúk mögött egy nagyon szigorú, keménykező zsarnokapa állt. Azonban, ami az utóbbi években a halála után derült ki, minden fantáziámat felülmúlta. Michael 13-14 éves korában hormoninjekciók használatára kényszerítette, ezzel megőrizve magas hangját. Vallotta orvosa, akinek állítása szerint maga a sztár vallotta be, miután megesküdte, hogy sírjáig hordozza ezt a titkot. A furcsa és a legtöbb országban valószínűleg illegális eljárás meghozta a hatását. Michaelnek élete végig szokatlanul magas hangja volt. Én úgy gondolom, hogy nem szabad mindent elhinni, amit hallunk. A hírességek életét amúgy is rengeteg pletyka lengi körbe. Azonban ennél a sztorinál, ha összerakjuk a darabkákat, értelmes képet kapunk.
0: Michael Jackson esete a példa arra, hogy egy gyereknek sem szabadna áldozatul esnie ilyen etikátlan cselekményeknek, pláne nem a saját szülei által. Azonban a gyerekkort nem csak a túlzott hírnév telti pokollá, sőt, a következőkben felsorolt sztárok, gyerek és kamaszkorát tragikus események és vagy borzasztó körülmények sújtották. LSD gyerekeknek. Flea önéletrajzi könyvének címe magáért beszél. A Red Hot Chili Peppers basszusgitáros a gyerekkorában próbálta ki először a drogokat, amiket ezután évtizedeken keresztül használt. Ugyanez igaz Pinkre, Drew Barrymore-ra és Macaulay Culkinra. A családon belüli erőszak talán az abúzus legnyomasztóbb formája. Charlize Theron tudna róla mesélni. 15 éves korában történt az a horrorisztikus trauma, amikor édesanyja lelőtte agresszív alkoholista apját, aki előtte többször rájuk lőtt. Sinéad O'Connor gyerekkorát pedig anyja keserítette meg, aki állandóan verte őt. A családban történő bántalmazás mellett a családon kívül történő atrocitás is taszított olyan mélységekbe, ahonnan iszonyú nehéz a kiút. Lady Gaga-t és Tom Cruise-t a külsőjük miatt csúfolták, Eminem az iskolában fizikális és verbális bántalmazást szenvedett, Ozzy Osbourne pedig molesztálás áldozata lett. Jim Carrey, Celine Dion, Dolly Parton és Leonardo DiCaprio élete a siker előtt nyomorban telt. Sokat dolgoztak, emiatt hamar otthagyták az iskolát, kilátásaik pedig nem igazán voltak. A nehézségek ellenére ők képesek voltak többé-kevésbé helytállni és felülkerekedni a rossz dolgokon. Ezek az emberek saját tapasztalataik alapján biztatnak minden reményvesztett gyereket arra, hogy van kiút. A szenvedéstek vége lesz, és felnőtt korukban lehetnek boldogak és sikeresek. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bognár Lilla, Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Vajon milyen hatással van szervezetünkre az alvás megvonás?
1: A hosszú ideig fennálló alváshiány komoly egészségügyi problémákat okozhat. Bár nem egyértelmű, hogy az emberek mennyi ideig tudnak alvás nélkül életben maradni, a Guinness rekordok könyve szerint a leghosszabb ébren töltött idő 11 nap és 25 perc. Az alváshiány következményei azonban sokkal hamarabb jelentkeznek, továbbiakban ezekről hallhattok.
2: A betegség ellenőrzési és megelőzési központ ajánlása szerint a 18 és 60 év közötti felnőtteknek naponta legalább 7 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy a test regenerálódjon, újraépüljenek bizonyos részei, a sejtcsere megtörténjen, új és erősebb izmok épüljenek, és végbe menjen a méregtelenítés. Az órák száma nagyban függ az életkortól. Az újszülötteknek és csecsemőknek általában több alvásra van szükségük, a felnőtteknek viszont kevesebbre.
0: Randy Gardner 1964-ben állította be a leghosszabb ideig ébren maradás rekordját, amivel bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Az akkor 17 éves férfi összesen 11 napot és 25 percet töltött el alvás nélkül.
1: Mi történik, ha nem alszunk egy napig?
2: Egy napnyi alváshiánynak több oka is lehet a munkavégzéstől kezdve tanuláson át a gyermekgondozásig. Noha kellemetlen lehet egész éjjel talpon maradni, ez mégsem fog jelentősebb hatást gyakorolni az egészségi állapotunkra. Ennek ellenére 24 órányi ébrenlét egy éjszakai alváshiány komoly hatással lehet ránk.
1: A korábbi tanulmányok összehasonlították a 24 órás ébrenlét és a véralkohol koncentrációját, ami egyes esetekben meglepő módon elérte a 0,1%-ot.
0: Ez befolyással lehet a zéró tolerancia elvére, és a legtöbb amerikai államban is meghaladja a vezetésre vonatkozó törvényes korlátot. Az egynapi alvás megvonásnak más következményei is lehetnek. Álmosság, ingerlékenység, hátrányos döntéshozás, csökkent döntési képesség, megváltozott észlelés, memóriahiány, látás és halláskárosodás, csökkent kész szemkoordináció és fokozott izomfeszültség. Ám ezek a tünetek egy kiadós alvás után általában szerencsére megszűnnek.
1: Mire számíthatunk 48 óra alvás nélkül?
2: Két elmulasztott éjszakai alvás után a legtöbb ember már igen nehezen tud ébren maradni. Ilyenkor könnyen előfordulhat, hogy napközben váratlanul elalszunk, és ez az állapot akár 30 másodpercig is eltarthat. Ezeknek az akaratlan mikroalvásoknak az ideje alatt az agy alvásos állapotba kerül, és amikor felébredünk, akkor igen zavartnak érezhetjük magunkat. A 48 órás ébrenlét ráadásul már az immunrendszerünk működését is rontja. A gyulladásos markerek, amelyek segítenek a testnek a betegségek megelőzésében és megcélzásában, megnövekedett szinten kezdik meg a keringést.
0: Néhány kutatás kimutatta azt is, hogy ilyen mennyiségű alvásmentességgel azoknak a sejteknek az aktivitása is csökken, amelyek azonnal reagálnának a különböző egészségügyi veszélyekre, például vírusokra vagy baktériumokra.
1: Mire számíthatunk 72 óra alvás megvonás után?
2: Miután alvás nélkül telik el 72 óra, a legtöbb ember elsőprő vágyat érez ennek bepótlása iránt. Sokan egyedül nem is képesek ébren maradni. 3 nap alvás megvonás súlyosan korlátozza a gondolkozás képességét, különösen az olyan végrehajtó funkciókban, mint például a figyelemmegosztás, a részletek megjegyzése és a figyelem. Az alvásmentesség ilyen szintje megnehezítheti még a legegyszerűbb feladatok el.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hanti Gata, Fűrjes Csenge, Gál Zsombor és Hedrik Mira. A klasszikus Disney mese, a Hófehérke mindenkinek ismerős lehet. Ma ellátogatott hozzánk a fehérvári Hófehérke Katona Klaudia, akivel interjút készítettünk.
1: A Hófehérkénél hogyan választottak ki a szerepre?
2: Hát ezt mai napig nem tudom. Hát ez úgy történt, hogy iskolában voltam, és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy felhívtak, hogy hát lenne egy Hófehérke ősbemutató, és hát szeretnénk a te lennél Hófehérke. Én meg így ültem az étteremben, és így... Jó, hát most ez egy Candy kamera, vagy mi? Hát ez velem ilyen még soha nem történt. Tehát ez szerintem a hollywoodi filmekben szokott ilyen lenni, hogy csörög a telefon, és akkor itt egy főszerep. Elméletileg a zeneszerző, illetve a producerek láttak engem az egyik színházi előadásomban, vagy legalábbis ők ezt hazudták. És így kaptam meg a szerepet.
1: Mit kell csinálni egy meghallgatáson?
2: Hát mindig azt, amit a rendező kér. Szóval énekelni kell, akkor énekelni kell, ha azt kéri, mondj prózát, akkor prózát kell mondani. Általában az ilyen castingokra felkészülten kell érkezni, meg kell tanulni 3-4 dalt, verseket kell tudni, vagy monológokat fejből, és esetleg az sem baj, hogyha van a tarsójának az emberben egy-két jó tánclépés, amit be tud mutatni.
3: Mennyit kell próbálni egy darabra?
2: Rengeteget. Hát általában ez úgy szokott kinézni a színházi munkarend, az reggel 10-től van 2-ig, majd este 6-tól 10-ig. De általában ez a 2-től 6-ig lévő időpont, általában akkor szoktunk éneket gyakorolni, akkor 1-2-3 óra még pluszba bejön, amikor a dalainkat gyakoroljuk, vagy kisebb prózai jeleneteket nézünk össze.
1: Milyen típusú próbák vannak?
2: Vannak a táncpróbák, amikor táncolunk, a koreográfus vezet.

0: vezetésével, vagy koreográfus asszisztens vezetésével. Ezeken általában mindig meghalok. Akkor vannak az ének és korrepetíciós próbák. Ilyenkor leülünk egy zongorához, és a karmester, vagy a zenei vezető egyszerűen átnézi velünk a dalokat, illetve vannak a kisebb prózai próbák, amikor a rendező úrral nézzük át a prózai jeleneteket, és vannak az összpróbák, amikor egybe lemegy az előadás.
1: Mennyi idő alatt készülsz el egy előadás előtt?
0: Hát ez szerintem szerepfüggő, megváltozó. Vannak olyan szerepek, amikor általában azért kell egy másfél óra, míg megérkezem, kisminkelnek, megcsinálják a hajamat. Vannak olyan előadások, ahol rengeteg sminket tesznek ránk. Messze vannak a nézők, és akkor muszáj, hogy látszódjon az arcom. De vannak teljesen naturális előadások, amikor szinte smink nélkül megyek be a színpadra, és akkor sokkal egyszerűbb az életem, de azért kell egy másfél óra, mert beéneklünk, bemelegítünk, és ehhez azért fontos felkészülni.
1: Milyen rutinod van fellépés előtt?
0: Rutinom? Hát beszoktam énekelni, azt mindig, meg bebeszélni is szoktam, és igazából próbálok ráhangolódni az adott energiákra, a környezetre, vagy éppen amit csinálni fogok a színpadon.
1: Szoktál izgulni fellépések előtt?
0: Nagyon, nagyon. Addig izgulok, ameddig be nem megyek a színpadra. Amikor már bent vagyok, akkor nem én létezek, hanem a karakter.
1: Milyen érzés a közönség előtt állni?
0: Most ez nagyon hülyén fog hangzani, de észre sem veszem, hogy ott vannak. Tehát, hogy... egyrészt nem látom őket, másrészt pedig annyira tényleg... Ez egy olyan érzés, nem tudom, hogy már valaha szerepjátékoztatok, óvodába, vagy mikor eljátszátok a barátnőitekkel, hogy hercegnők vagytok, vagy kiskutya, vagy kismacska, vagy nem tudom. Tehát akkor teljesen átlényegülsz annak a másik karakternek a bőrébe, és én is ezt élem át estéről estére, hogy én nem az vagyok, aki most itt ül, hanem esetleg Carmen, vagy Hófehérke, vagy Mária, és akkor észre sem veszem, hogy ott vannak a közönség, csak is a partnereimmel, akikkel játszom, azokkal élek szimbiózisban a színpadon.
2: Táskarádió.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Winter Oliver és Kuruc Regina. 25 érdekes tény a nagyvilágból, ami még te sem gondolkodtál el. Az első, a Jupiteren és a Szaturnuszon gyémántessé hullik. A polipoknak 3 szíve van. Egy ember fején átlagosan 100 000 hajszál van, míg egy vidratestének minden egyes négyzetcentiméterén 160 000 szőrszál található. Az oroszlán üvöltését akár 8 kilométerrel is lehet hallani.
1: Kínában tilos használni a Facebookot, a Skype-ot és a Twittert. A Titanic volt az első hajó, ami az SOS-et használta. Az Uranuson 42 évig tart egy nyár. Shakirát kirúgták az iskolai kórusból, mert a tanár szerint úgy hangzott, mint egy kecske.
0: Mexikónak 68 hivatalos nyelve van. Leonardo DiCapriót azért hívják Leonardónak, mert édesanyja épp Leonardo da Vinci egy portréját nézegette, mikor fia először rúgott a pocakjába. Nagyobb esélyed van miniszterelnökké válni, mint megnyerni a lottót.
1: Az imádkozó sáskának csak egy füle van, az is a lábai között található meg. Észak-Korea és Kuba egyetlen ország a világon, ahol nem lehet Coca-Colát vásárolni. A világ összes állatkertjében lévő óriás pandát Kínából kölcsönözték. Ausztráliában több a kenguru, mint ember.
0: Etiópiában most 2014-ben már más naptárt használnak. A Plutó 1930-as felfedezése óta egy teljes kört sem tett még a nap körül. Ez idő alatt mégis elvesztette a bolygó titulusát. Az adonászok termelése 2 évig tart. Ha van 3000 forint a pénztárcádban és nincs adósságod, akkor gazdagabb vagy, mint az amerikai lakosság 25%-a.
1: A világ legsűrűbben lakott szigete akkora, mint 2 focipálya. A gyertyák lángja gravitáció nélkül kékszínű és kerek lenne. Az óceánnak több mint 80%-a még mindig feltáratlan. A Mickey Eggér a Walt Disney első animációja. Az animáció gyakran tűnik fel a Disney mesék elején.
0: 2015-ben több ember halt meg szálfüzésben, mint szápatámadásban. Az arab nők többsége válást kezdeményez, ha a férjük nem készít nekik kávét.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosómedvék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjessék a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetaskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetaskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Pintér Dominik.
1: Bárki lehet ma már DJ. Sokan mondják, hogy igen, de ez közel sem jelenti azt, hogy mindenkiből lehet jó DJ. Amikor egy nagy fesztiválon vagy buliban látjuk a lemezlovas dolgozni, könnyen gondolhatjuk, hogy milyen egyszerű az, amit csinálnak, és hogy ezt mi is simán tudnánk csinálni. Végül is csak utazgatni kell az országban vagy a világban, és bulikból bulikba menni.
0: Azonban abban sokan nem gondolnak bele, milyen fontos, hogy az illető mennyire tudja ezt szenvedéllyel csinálni. Magyarországon is sok DJ-től hallhatjuk, hogy nem csak abból áll a munkájuk, amit mi látunk. A bioritmusom teljesen felborult, mondja Metzger Viktória egyik posztjában. Ebből is látszik, hogy mennyire nem egyszerű az a szakma, és hogy mennyi kihívás is van benne. Ezért nem való mindenkinek.
1: Neked beleférne?

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 ezertől 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár negyedik éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről, és arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extra Liga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extra Liga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.7 Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Bali Villő, Szigetvári Máté, Szigöl Barnabás és Batta Levente. Nehéz meghatározni, melyik nyelvet a legnehezebb megtanulni, mivel az attól függ, melyik azok a nyelvek, amelyeket már ismerünk. Ezt szem előtt tartva próbáltunk összeállítani egy listát azokról a nyelvekről, amelyek elsajátítása rendkívül nehéz, persze csak abban az esetben, ha egyik rokon nyelvét sem beszéljük. Első, a mandarin. Egy egyértelmű választás. A világon legnagyobb számban beszélt nyelvét különös módon nehéz megtanulni. Ez egy tonális nyelv, melyben az írásrendszer mindegyik hangja négy módon is ejthető. A mandarin ráadásul tele van homofonokkal, idiomákkal és aforizmákkal. Ezekre egy külföldinek meglehetősen nehéz ráérezni, és ezt a szimbólumok ezrei sem könnyítik meg.
1: Második, arab. Az arab nyelven minden betűt négy különböző módon lehet leírni. A magánhangzókat írásban nem jelölik, ami rendkívül meg tudja nehezíteni egy arab szöveg fordítását. Az arab nyelven is sokféle nyelvjárás fordul elő, tehát az arab Egyiptomban egészen más, mint például Szaúd-Arábiában.
2: Koreai. A koreai a legelterjedtebb olyan nyelv, ami más nyelvekkel nem áll kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy maga a nyelv teljesen egyedi, és emiatt akár lista elejére is kerülhetett volna. Tele van olyan dolgokkal, amelyeket egy angolul beszélő furcsának találhat, például a mondatok gyakran végzőnek cselekvést kifejező igékkel.
3: Negyedik. Magyar. A magyarban felelhető rengeteg eset miatt a világ legnehezebb nyelvtanai közé sorolandó. A ragokat az igeidők és a birtokviszony jelölésére használják, nem pedig a szórend meghatározására. A magyarban található kulturális elemek is valódi kihívássá teszik a nyelv tanulását.
4: Ötödik. Japán. A japán nem annyira nehéz, ha beszédről van szó, legalábbis a mandarinhoz képest. Ami viszont nehéz, az az írás. Mielőtt még megtanulnánk leírni alapvető dolgokat, több ezer különböző karaktert kell megtanulnunk. Ráadásul három különböző írásrendszere is van. Hiragana, kanji és katakana.
0: Hatodik. Finn. A magyarhoz hasonlóan a finn nyelv is rendkívül bonyolult nyelvtannal rendelkezik. Sokféle személyragot használnak az igeragozás során, amit meglehetősen nehéz elsajátítani mondjuk egy angol anyanyelvűnek. Az igékre a fokváltozás is hatással van. A főnéveknek sokféle esete van, ami pokollá teszi a nyelvet azok számára, akik nem beszélik. Ráadásul tele van köznyelvi fordulatokkal, ami azt jelenti, hogy miután megtanultuk a nyelvet hivatalos módon használni, még mindig hosszú út áll előttünk.
1: Hetedik, a navahó. A navahó. A navahó egy olyan nyelv, amely az igékről szól. Még a leírások is igével történnek, ezért sok általunk használt melléknevet nem is lehet egyértelműen lefordítani erre a nyelvre. Ezen kívül a nyelv tele van olyan hangokkal, amelyeknek a legtöbb modern nyelvben nincs megfelelője.
2: Nyolcadik, izlandi. Noha az izlandi nem mondható nyelvi izolátumnak, mégis pusztán 400 ezeren beszélik egy távoli szigeten. Potenciálisan ezt a nyelvet a legnehezebb távolról megtanulni, mivel kevés az online elérhető anyag.
3: 9. Lengyel. Noha a lengyel nem annyira megrázó, mint a magyar, mégis 7 különféle esete van. Ezen kívül egy bonyolult és összetett nemi rendszerrel van összekötve, amely kulcsfontosságú a nyelv folyékony ismerete szempontjából.
4: 10. Baszk. A baszk nyelv írott és beszélt formái a koreaihoz hasonlóan minden más nyelvtől különböznek. 5 dialektussal is meg kell küzdenünk, tehát bár lehet, hogy kevésbé nehéz, mint a koreai, korán sem ugyanaz.
5: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Solymosi András, Kosztyák Ignác és László Vivien. Todd Standing kriptozoológus, nagylábkutató megjelent a British Columbia bíróságán az ügyében, hogy a kormányt arra kényszerítse, hogy hivatalosan elismerje nagylábot. Mivel a Brit Columbia kormányzóság ezt nem fogadta el, így beperelte őket, amiért nem hajlandóak elismerni a majomember létezését, és nem nyújtanak neki megfelelő védelmet.
1: A teremtmények világszerte történő védelmére tett erőfeszítései során szorgalmasan készít bizonyítékokat és dokumentációkat az esetük bizonyítására.
2: Todd több ezer napot töltött az észak-amerikai vadonba, veszélyeztetve biztonságát és hogy bebizonyítsa nagyláb létezését. Tapasztalatait, fényképeit és videóit a majomember fajokról világszerte bemutatták a médiában. Létrehoztak egy dokumentumfilmet is, a Discovering Bigfootot.
1: Todd egyetemi tanároknak, vadbiológusoknak és doktoroknak is megmutatta a majomember fajok valóságát. Azt állítja, kifogástalan bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy majomemberekből több is él a Földön. Úgy gondolja, mivel hivatalos szervek nem hajlandóak ezt megtekinteni, így le akarják járatni őt.
2: Egyáltalán nem veszik komolyan ezt, mondta Standing. Minden szinten próbálják ezt elutasítani.
0: Bár már sok bejelentés érkezett nagyláb észlelésére, és sok erre utaló lelet van, de a tudományos világ képviselői folyamatosan a szőnyeg alá söprik ezeket az eseteket. Lehet Standing és a hozzá hasonlók nem véletlen gyanítanak összeesküvés elméleteket. Nagyláb után pedig egy többszörös démoni megszállottsággal folytatjuk.
1: Kambodzsai ruhagyártó cégek alkalmazottjainak körülményei elszomorítóak. Átlagosan napi 14 órát dolgoznak, és bérük kevesebb, mint napi 1000 forint. Így nem csoda, hogy sok mindent megpróbálnak tenni annak érdekében, hogy ez változhasson.
0: Nemrégiben egy óriási botrány tört ki, egy úgynevezett többszörös démoni megszállottság miatt. A kanadai ipartelepen történt az incidens. Egy munkás elkezdett torka szakadtából üvöltözni, hogy beleköltözött egy túlvilági lény. Őt követte 34 társa, akik hasonlóan viselkedtek. Olyan komoly rángásokat és arckifejezéseket produkáltak, hogy végül a feletteseik ördögűzőket hívtak.
2: A ruhagyári dolgozók szakszervezete úgy gondolja, ez nem egy parajelenség volt, csupán így próbálták megakadályozni a munkát. Ráadásul, mivel fizetésük kevés, ha nem emelkednek a bérek, további ördögi megszállásokra lehet majd számítani. Kambodzsában az emberekben nagyon erős a hit az emberekbe beköltöző szellemekről, talán ezt használhatták ki.
3: 97.5.

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leo. Egy elképzelhetetlenül nagy felbontású képet készített a Földről az ESA, a European Space Agency, magyarul az Európai űrügynökség az űrből. A kép 80 billió pixelből áll, ami körülbelül 6 milliószor több, mint egy viszonylag jó telefonkamerájának képe. Ha egyszer egyes arányban kinyomtatnánk, több mint 10-szer nagyobb lenne, mint egy focipálya.
1: A kép több különálló fotóból készült, amiket a Sentinel-2 A és a Sentinel-2 B készített. Mind a két műhold 790 km magasságból készítette a fényképeket, amiket aztán az EOX, egy térképészettel foglalkozó cég illesztett össze.
0: Külön érdekesnének számít az is, hogy a képen nincsenek felhők. Ez jóval megnehezítette az ESA dolgát, mert csak akkor fotózhatta az adott térséget, amikor a fölött nem voltak felhők.
1: A maguknak felállított már-már lehetetlennek tűnő feltételek ellenére egy normál házat nem is lehet nagyon tisztán látni a felvételen. Felmerülhet a kérdés, hogy a Google-nek hogyan sikerült ilyen részletgazdag képeket lőni. Azt meg kell említeni, hogy a Google a térképeihez nem is mindig közvetlenül az űrből fotózza a tájat, hanem néha közelebbről is, például repülőgépekkel és drónokkal.
0: Ez a hatalmas felbontású kép természetesen nagy tárhelyet foglal, egész pontosan 250 terabájtot ahhoz képest, hogy egy átlag fotó 5 megabájtos. Egyébként le is lehet tölteni egy kiválasztott területről készült fotót. Persze az nem foglal annyi tárhelyet, mert az ingyenesen letöltött változat jóval gyengébb minőségi eredeti társához képest. A legrészletgazdagabb változat egyszeri vásárlással 10.000 euróba kerül.
1: Nem csoda, hisz a gigantikus kép elkészítéséhez több mint egy évre és rengeteg térképészeti munkára volt szükség.
0: És Laszkó, szerinted lehet ilyen nagy felbontású képeket készítő kamerát vásárolni a boltokban?
1: Hát szerintem erre elég egyszerű a válasz. Én azt mondanám erre, hogy nem, ugyanis egy űrteleszkóphoz, illetve egy ilyen műholdhoz azért elég komoly kamerákat használnak, és nem hiszem, hogy az az átlag ember számára is elérhető lenne, vagy hogyha esetleg valaki, nem tudom, barátokon keresztül, ismerősökön keresztül hozzá tud férni ilyen termékhez, akkor az így is írtó drága.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Gál Zsombor és Kovács Réka. Őszi hangulatú sorozatok. Igaz, még bőven dúl a nyári idő, az iskola már megkezdődött, úgyhogy itt van néhány sorozat, amivel őszi hangulatba kerülhetünk.
1: Az első a Szívek szállodája. Igaz, a címe kissé nyálas, de szerencsére maga a sorozat egyáltalán nem az. A történet egy szingli, fiatal anya, Lorelai és 16 éves lánya Rory életéről szól. A bonyodalmat az okozza, amikor Rory-t felveszik egy elegáns magániskolába, a Chiltonba, és Loreleinek a szüleihez kell fordulnia, hogy ki tudja fizetni a tandíjat.
0: Emily és Richard, a nagyszülők, csak ünnepekkor találkoztak a lányukkal és az unokájukkal egy régi konfliktus miatt Lorelájjal. Emily ezt szeretné orvosolni, amikor alkut ajánl. Kifizetik a tandíjat, de akkor minden pénteken náluk vacsoráznak.
1: Kérdés, hogy ezzel megoldja Emily az összes problémájukat, vagy csak újabbakat vet fel. Mindenkinek ajánlom a sorozatot, aki egy humoros, jó hangulatú sorozatot keres, amiben szinte állandóan ősz van.
0: Második, a korona. A korona az angol királyi család életét dolgozza fel. A történet második Erzsébet királynő életét kíséri végig. A sorozatban feltűnik az egész család az összes botránnyal és politikai tényezővel együtt. Igaz, azt a Netflix is megerősítette, hogy nem minden esemény 100%-ban valós.
1: Az első két évad Erzsébet fiatalkorát, a koronázást és az uralkodása első korszakait dolgozza fel, míg a későbbi évadok teljesen más szereplőgárdával már a későbbi időszakot jelenítik meg.
0: Egyébként az ötödik, záró évad nemrég jelent meg. A koronát ajánlom azoknak, akiket érdekel a brit királyi család háttere és a fontos szerepük az angol közéletben, vagy azoknak, akik szeretnek brit angolt hallgatni.
1: A harmadik, Downton Abbey. Egy szintén angol kosztümös sorozat, a Downton Abbey, ami egy angol arisztokrata család életét kíséri végig az első világháborún és a 20-as évek elején. A sorozat a család népes személyzetének történetével is foglalkozik, akik szintén nem kevés bonyodalommal szolgálnak. Maga Downton Abbey a család birtoka, aminek megtartásáért folyamatosan küzdeniük kell.
0: Különösen a történet elején, amikor az örökös halála miatt egy távoli, soha nem látott unokatestvér örökli a birtokot. A család nem fogadja szívesen, és ez sok konfliktushoz vezet. Ajánlom azoknak, akik szeretik a drámát, az angol tájakat és a szarkazmust.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a Siózsilippel szabályozzák, mely a Sió csatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A vízszíne alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A Sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Székesfehérváron, a városi Uszoda szomszédságában található lakosok egyik népszerű zarándok helye a Rózsaliget. A liget maga csodaszép, ám a zarándoklás fő oka nem a virágok vonzása, sokkal inkább az itt található Csitári kút és az abból folyó ásványvíz, vagy ahogy a helyiek hívják, savanyúvíz. A székesfehérvári savanyúvíz egyik híres és hagyományos magyar ital, amely elterjesztett és szénsavasított vízből készül. A savanyúvíz gyakran savanyú ízzel és enyhe szénsavassággal rendelkezik, ami kellemesen hűsítő lehet, különösen a melegebb időszakokban. A savanyúvíz különlegessége az, hogy hosszú múltra tekint vissza Magyarországon, és számos régi városban, például Székesfehérváron is hagyományos italként fogyasztják.
1: A savanyú víz fő összetevője a víz, amelyet cukor és élesztő hozzáadásával erjesztenek. Az élesztő a cukrot alkohollá és szénsavassá alakítja át, ami a savanyú víz jellegzetes buborékos jellemzőit eredményezi. Az ital ízét lehet továbbfokozni citrommal vagy más ízesítőkkel. A Székesfehérváron készült savanyú víz híres és kedvelt ital a környéken, és a város kulturális és gasztronómiai örökségének részét képezi. Sok helyi étterem és vendéglátóhely kínálja ezt az italt, és a turisták is gyakran keresztül.

0: Mélységben a város alatt savas vízre számított. Célkitűzése volt továbbá, hogy mintegy 600 méter mélységben remélt meleg vizet a fentebbi rétegekben lévővel keverve egyedülálló meleg színsavas vizet juttathat a városi úszodában és strandon fürdő közönségnek.
1: A több mint egy évig tartó fúrás eredményeként 1935-ben mintegy 850 méteres mélységig jutottak. A víz mennyisége azonban nem volt elégséges a fürdő céljaira. A mély fúrások beszüntetésével a 130 méter mélységből feltörő színsavas vizet elnevezték Csitári G. elméletkori polgármester után Csitári víznek.
0: Fürdéshez nem lett elég, így évtizedek óta iszta a lakosság a mélyről feltörő vizet. Savanyú vizes forrás mintegy 8 évtizede látja el a város lakóit egészséges káliumban, nátriumban, kalciumban, vasban, kloridban, moridban, jodidban, fluoridban és hidrogénkarbonátban gazdag vízzel. Akik fogyasztják, úgy tartják csodavíz.
1: Azt mondják, ha valaki rendszeresen iszik belőle, elkerüli a betegség. Kissé szénsavas, kénes ízét szokni kell, de egyáltalán nem kellemetlen, így nem is csoda, hogy évtizedek óta több százan viszik haza naponta palackokban a vizet. Te kóstoltad már a székesfehérvári savanyú vizet? Ha igen, akkor írd meg nekünk.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is belefér.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál szép laki Emma és Szigül Barnabás. Louis Hamilton 1985. január 7-én Stevenage-ban, Hertfordshire-ben született. Brit autóversenyző, 7-szeres Formula 1-es világbajnok, a Mercedes pilótája. Miután számos gokart bajnokságot megnyert, Hamilton 12 éves korában szerződést kötött a McLaren Mercedes-szel, hogy később a csapatnál fog autózni. Pályafutása során a brit Formula Renault-ban is versenyzett, ahol 2000-ben európai gokart bajnok lett.
1: 2007-ben a Formula 1-ben eltöltött első évében remekül teljesített, és a világbajnokság második helyét szerezte meg, mindössze egy ponttal lemaradva Kimi Räikkönen mögött. 2008-ban megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, majd 2014-től 2020-ig végig világbajnok tudott lenni. Ő tartja a legtöbb pole pozíció rekordját, és a futamgyőzelmek tekintetében is a legeredményesebb a Formula 1-ben.
0: A 2020-as török nagydíjon megszerezte 7. világbajnoki címét, és ezzel beérte Michael Schumacher rekordját, a brit birodalom rendjének kitüntetettje. Ő az első a sportág történetében, aki elérte a 100-as álomhatárt a pole pozíciók és futamgyőzelmek tekintetében. Több tekintélyes szaklap és a Formula 1 is élő legendának titulálta. 2021. december 15-én lovaggá ütötték. A Buckingham palota már egy évvel ezelőtt közölte, hogy Hamilton lovagi címet kap, a világjárvány miatt azonban eddig nem tudták megrendezni az ünnepséget.
1: 2018-tól vegán, vagyis húsmentes növényi étrendet követ. Sisakja. A sisakom külseje már a karrierem kezdetekor is hasonló volt. Édesapám mindig idegeskedett a pálya szélén, gokártos koromban, mert nehéz volt a 20 gyerek közül megkülönböztetni. Mindenki ugyanolyan színű sisakot viselt, így nem látta, hogy hol vagyok a pályán. Azt szerette volna, hogy hordjak valami jellegzetesebbet, úgyhogy megnéztünk egy színtáblát, és sárgát, pirosat, kéket, zöldet választottam. Fémesen csillogó véggel. Ez apám ötlete volt, hogy legyenek színek, amik mennek a sisak körül, mint egy szalag.
0: Nem engedhettük meg magunknak, hogy ott legyen valaki, aki fesse a sisakom, úgyhogy apám maga készítette el. A sárga Aitron Senna sisakjára emlékeztet. Ez nem igazán volt szándékos, de ő mindig a hősöm volt, úgyhogy ez nagyon király. A bemutatkozó évenben mindig csinálok néhány változtatást. Az eredeti fémes cseresznye pirosat felváltotta a csapat rakéta pirosra, ami igazán jól megy az autóval. Persze idővel felkerültek a szponzorok logói és a glória-szerű fehér csík. A sisakom olyan, amilyennek szeretném, idézte Hamilton.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Mert a sztárok legizgalmasabb dolgait innen tudom meg.
4: Az osztálytársaim is a Táskarádiót hallgatják még órák alatt is.
5: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Rékes, Fresli Zsófia. Hallottál már az újévi fogadalmak pszichológiájáról?
1: Miért éppen szilveszterkor teszünk fogadalmat, és miért adjuk fel hetek alatt? Az új év ígéretek mögött mindig valamilyen lélektani tényező áll, amely meglepően sokat mond az emberi működésről.
0: Az újévi fogadalom szokása évszázadokra nyúlik vissza. Az ókori rómaiak január elején Janus istennek tartották ezt az ünnepséget, aki az átmenetek és az új kezdetek istene volt. Ezért az emberek ezen a napon átgondolták az elmúlt évüket, és elhatározták, hogy megváltoztatnak valamit az életükben. Az újévi fogadalom modern formája azonban a kereszténységnek köszönhető, ugyanis az egyház január 1-ét az új esztendő kezdeteként ünnepelte, és a hívek ez alkalommal elhatározták, hogy jobb emberekké válnak.
1: Az évelei fogadalomtételek több ezer év után semmit sem veszítettek a népszerűségükből. Ma azonban az újévi fogadalmak az egészségre, az életmódra, a személyes fejlődésre vagy más pozitív változásokra irányulnak. Például sokan fogadkoznak, hogy egészségesebben étkeznek, többet mozognak, kevesebbet stresszelnek, jobban figyelnek a magánéletükre, vagy éppen új dolgokat tanulnak meg. Egy jó fogadalom egyenlő egy jó célkitűzéssel, amelyre remek alkalom egy szakasz lezárása. Ilyen lehet egy naptári év vége. A pszichológia ezt határhelyzetnek nevezi.
0: Miért adjuk fel hamar ezeket a terveink, céljaink? Egy jó újévi fogadalom pozitív változást hozhat. Éppen ezért kérdés, hogy miért adjuk fel néhány hét elteltével. Csupán a kitartáson múlik, hogy képesek vagyunk elérni a kitűzött célt. Egy pszichológus, Kovács Orsolya szakértő szerint ennek több oka is lehet. Például a rossz fogadalomtétel, amikor számunkra abban az adott helyzetben egy lehetetlen célt tudunk ki számunkra.
1: Az újévi ígéret nem csak egy évre szól. Meg lehet, hogy valaki képes néhány hétig betartani az újévi fogadalmat, de rövid időn belül könnyen visszatér a régi rossz szokásokhoz. Kovács Orsolya pszichológus szerint érdemes feltenni magunknak a kérdést, mégis miért nem tudjuk elég komolyan venni az önmagunk számára tett ígéreteket? Miért nem megy nekem az öngondoskodás, miért érek vissza az egészségtelen életmódhoz?
0: Klasszikus hiba, hogy valaki úgy akar változást, hogy közben más valakitől várja azt, például a környezetétől. De így eleve kudarcra van ítélve az átalakulásra irányuló szándék. Hiányosságaink, akadályaink és saját felelősségünk felismerése segíthet abban, hogy a kitűzött célokat elérjük, és az újévi fogadalom komoly ígéretté érjen bennünk, amelynek beteljesülése képessé tesz minket arra, hogy változzunk.
1: Te milyen újévi fogadalmat tettél?

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de Pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repüléstilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rozettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rozettei kőről, és arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: 7,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt él. Lehettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. Charlie XCX tovább pimaszkodik, és eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A mikrofonnál Winter Diana. Justin Bieber is fellép a VB döntőjének történelmi félidei showjában. A kanadai énekes a korábban már bejelentett fellépőkkel, Madonnával, Shakirával és a dél-koreai BTS-szel lép majd színpadra, jelentette be az Associated Press. A 11 perces produkcióra holnap kerül sor a New York közelében található stadionban, ahol a 2026-os világbajnokság döntőjét rendezik. A műsor kreatív vezetője Chris Martin, a Coldplay frontembere. A félidei showt a FIFA és a Global Citizen közösen szervezi. Az esemény célja, hogy adományokat gyűjtsön a FIFA Global Citizen Education Fund számára, amely 100 millió amerikai dollárt kíván összegyűjteni annak érdekében, hogy világszerte minél több gyermek számára biztosítsa az oktatáshoz és a labdarúgáshoz való hozzáférést. Charlie XCX tovább pimaszkodik. A 2024-ben popkulturális ikonná vált Charlie XCX hivatalosan is bejelentette 7. stúdióalbumát, amiről most újabb kislemez, a Wink Wink látott napvilágot. A fiatal előadó ígérete szerint egy teljesen új zenei irányzatot vonultat fel a hamarosan megjelenő lemezén. Ezzel pedig hivatalosan is lezárja a brat korszakát. A Wink Wink tovább folytatja azt a koncepcióváltást, aminek a korábban megjelent rock music már szépen megágyazott. A most megjelent dal egy könnyed, de pima az alternatív rockos hangszerelésű kiadvány. Szövegében Charlie hozza a rájellemző, ikonikus, beszélve éneklő stílust, amit provokatív sorokkal tarkít. Eddig 600-nál több drónt hatástalanítottak az amerikaiak a VB-n. A helyi hatóságok több mint 600 pilóta nélküli légi járművet foglaltak el az USA-ban sportlétesítmények közelében a június 11-e óta tartó labdarúgó világbajnokság alatt. Megjegyezték, hogy a bűnöldöző szervek 759 drón üzemeltetőt azonosítottak, 310 bírságot szabtak ki, és 13 letartóztatást hajtottak végre. Korábban az Egyesült Államok Polgári Légi Közlekedési Hivatala bejelentette, hogy repülés tilalmi zónák lépnek életbe 23 stadion és más világbajnoki mérkőzéseken, valamint egyéb eseményeknek otthont adó helyszín körül. A korlátozások megszegői 75 000-től 100 ezer dollárig terjedő bírsággal, valamint a drónok elkobozásával számolhatnak. Idén is lesz színház a múzeum udvarán. Júliusban és augusztusban a Szent István Király Múzeum újra műsorra tűzi a Régész Színház keretében a Schliemann, Trója és a Hieroglifák titka című zenés darabokat. Az immár 4. éve nagy sikerrel futó előadásoknak idén is a Főutcai Rendház épület díszudvara ad otthont. A rosettei kő ezt kellett megfejtenie a világnak, hogy ne pusztuljon el az egyiptomi kultúra, meséli Matusz János a rosettei kőről. És arról, milyen módon járult hozzá a sötét gránit a hieroglifák megfejtéséhez. A Hieroglifák titka című előadásból további érdekességek is kiderülnek majd a kőről Szent István Király Múzeum díszudvarán.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: 7,5 év után távozik a MÁV előrétől Omar Pelillo. Amikor megérkezett Székesfehérvárra, egyértelmű célokkal kezdte meg a munkát, és irányítás alatt a MÁV előre Foxconn történelmi sikereket ért el. A Magyar Kupa győzelem, Extraliga bajnoki cím, Mezza Kupa ezüstérem, Magyar Kupa ezüstérem és Extraliga ezüstérem. A MÁV előre közösségi oldalán mondott köszönetet az elhivatottságáért, a szenvedélyért, a kemény munkáért és azokért a felejthetetlen pillanatokért, amelyeket együtt élhettünk át Székesfehérváron. Az elmúlt 2,5 év sikerei örökre a MÁV előre történetének meghatározó részét képezik.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap záporokra kell számítani, napközben magas lesz az UV-sugárzás, a hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Szomorú mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek, felnőtteknek ajánlott az Odüsszeia, és nagykorú lett az alkalmazás, amely forradalmasította a zenefelismerést. A mikrofonnál Winter Diana. Szomorú mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek, itt az alternatív indie zene csillaga, Summer új My Body Isn't Ready című slágere. A nyers milyen személyes és hétköznapi problémákat Szomorú tökéletesen mutatja be. A dalban a Grammy jelölt előadó eddigi legbátrabb arcát mutatja meg úgy, hogy közben egy generációt érintő problémáról is nyíltan beszél. Ezt a dalt a testképemmel kapcsolatos problémákról írtam, amivel egész életemben küzdöttem, nyilatkozta. Úgy éreztem, mikor felnőttem, máshogy néztem ki, mint a többi gyerek az iskolában, és mindig is vágytam egy olyan dalra, ami erről beszél. Szóval megírtam. Elsősorban azért, hogy kifejezzem magam, de azért is, hogy legyen egy támasz azoknak, akik hasonló gondokkal néznek szembe. Akarom, hogy tudják, nincsenek egyedül. Én magam is nagyon szeretem ezt az üzenetet, árult el Szomorú Jimmy Fallon műsorában. A My Body Isn't Ready élőben még nagyobbat üt majd, a rajongók biztosan hallhatják idén nyáron a Sziget Fesztiválon, hiszen Szomorú lesz a keddi nap fő attrakciója, augusztus 11-én. Christopher Nolan legújabb filmje, a homéroszi eposz nyomán készült Odüsszeia felnőtteknek ajánlott besorolást kapott az Amerikai Mozgókép Bizottságtól. Az Oppenheimer produkció a felnőtt besorolás ellenére közel 1 milliárd dolláros összbevételt ért el. Ez a produkció elképesztő 250 millió dolláros gyártási költségvetéssel készült, tehát igen nagy a kockázat. Az Odüsszeiának meg kell közelíteni az Oppenheimer rekordját, hogy nyereséges legyen a vállalkozás. Nagykorú lett az alkalmazás, amely forradalmasította a zenefelismerést. A Shazam ingyenes okostelefonos alkalmazása elsőként tette lehetővé, hogy a telefon mikrofonjának segítségével felismerje a nyilvános helyeken felcsendülő zeneszámokat. Legyen szó egy étteremről, egy baráti összejövetelről, vagy akár egy televíziós műsorról. És ami a legfontosabb, valóban működött. A Shazam nem csak a hallgatók zenehallgatási szokásait változtatta meg, hanem a zeneipar működésére is komoly hatást gyakorolt. A vállalat valós időben látja, hogy a felhasználók mely dalokat próbálják azonosítani, így képes előrejelezni, mely felvételek válhatnak slágerré. Sokszor még azelőtt, hogy azok egyáltalán rádiós játszásba kerülnének. A székesfehérvári királyi napok idején a Barátság mozi kert mozija idén is felállítja vetítővásznát a belvárosban, a Városháza díszudvarán augusztus 16-a és 19-e között. Többek között olyan filmeket láthatunk, mint a Top Gun, Odüsszeia, a Csak egy éjszaka és a Vibráló szerelem. A nézőteret 8 órakor nyitják ki, a nézők számára korlátozott számban párnát és plédet is tudnak biztosítani, de a szervezők azt kérik, amennyiben erre igényük van, lehetőség szerint hozzanak magukkal.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A röplabda extra ligában bajnoki ezüstérmes Mávelőre Foxman férfi csapata a nyár folyamán jelentős átalakuláson esik át. Több meghatározó játékos másik klubban folytatja pályafutását. Távozik a Gárdától Kecskeméti Bálint, Alexander Lijavtov, Ivan Zvicer, Szabó Vilmos, valamint Pesti Marcell. Szabó Vilmos a 2022-23-as idénytől erősítette a kék-fehéreket, ám a válogatott feladó az olasz szuperligában szereplő, az előző szezonban 10. Cisterna Folle együtteséhez igazol, és ezzel a világ egyik legerősebb bajnokságában folytathatja karrierjét. Pesti Marcell Szabóhoz hasonlóan szintén 2022-ben érkezett Fehérvárra a ciprusi Nea Salamina Famagusta csapatától, és a Luki vezérévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma záporokra kell számítani napközben. Magas lesz az UV-sugárzás, a hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan fiatal előadóról beszélünk, aki pár év alatt a magyar popzene egyik legnagyobb sztárja lett. Ő nem más, mint Marics Peti. 29 éves, kétszeres fonogramdíjas énekes, dalszerző, a Valmar együttes egyik frontembere, aki egyszerre zenész, média személyiség és igazi közönség kedvenc.
1: 1996. októberásain született Budapesten harmadik gyermekként. Édesanyja az Operett Színház énekkarának tagja, édesapja jazz tanszakon végzett tanár, így a zene már fiatalabb korában is fontos szerepet töltött be az életében.
0: Gyerekként aktívan sportolt, labdarúgóként a Budapest Honvéd ifjúsági csapatait erősítette. 2016-ban felhagyott a futballal. A gimnáziumban emelt szinten érettségizett spanyolból és testnevelésből, majd a testnevelési egyetem sportszervező szakára nyert felvételt, azonban a zenei karrier miatt tanulmányait nem fejezte be.
1: 2018-ban gyerekkori barátjával Valkusz Milánnal megalapította a Valmar Duót. Az első komolyabb sikert a Visszavérnem című zeneszámuk hozta, majd az Úristen című daluk országos ismertséget szerzett. Az évek során a Valmar a magyar popzene egyik meghatározó előadója lett, több sikeres lágerrel és teltházas koncertekkel. Idén december 28-án pedig másodszorra töltik majd meg a Papp László Budapest Sportarénát.
0: A zene mellett Marics Peti a színészetben is kipróbálta magát. Legutóbb 2024-ben a Hogyan tudnék élni nélküled című nagy sikerű magyar filmben Gábor szerepét alakította. A filmben Demjén Ferenc El kell, hogy engedj című dala az ő feldolgozásában hangzott el. Emellett fontos megemlíteni, hogy a film azóta már átlépte az 1 milliós nézettséget, a rendszerváltás utáni legnézettebb magyar film lett, és már a második része is készülőben van.
1: Marics Petit ma már nem csak a zenéiből ismerjük, az utóbbi években az egyik legtöbbet szereplő fiatal sztár lett a magyar televíziókban is. A televíziós karrierje 2022-ben indult be igazán, amikor a Sztárban Sztár című TV2-es műsorban feltűnt versenyzőként. A zsűri és a nézők hamar megszerették lesz a stílusát, humorát és improvizációs képességét. Olyannyira, hogy a műsor után Marics Peti neve már nem csak a Valmar rajongóknak volt ismerős, hanem az egész ország megjegyezte.
0: Később Valkusz Milánnal szerepelt a TV2 Ázsia Express című műsorának harmadik évadában. 2023-ban szerepelt a Dancing with the Stars negyedik évadában, 2024-ben pedig a TV2 Zsákba Macska című vetélkedőjének egyik műsorvezetője lett. 2024-ben Marics Peti a visszatérő Megasztár tehetségkutató műsor zsűri tagjaként is bemutatkozott.
1: Marics Peti rajongói bázisa az utóbbi években óriásira nőtt, és ma már az egyik legnagyobb közönségkedvenc a hazai popvilágban. Instagramon és TikTokon is több százezres követőtáborra rendelkezik, videói több milliós megtekintéseket érnek el.
0: Összességében Marics Peti ma a magyar popzene egyik legmeghatározóbb barakja. Tehetséges, energikus és közvetlen előadó, aki zenéjével és személyiségével tömegeket tud megszólítani. A Valmar sikerei, televíziós szereplései és hatalmas rajongótábora révén igazi modern sztárrá vált, aki új lendületet hozott a hazai könnyűzenei életbe. 97.5 Táska

ugyan mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontott eltanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakobinus puttony.

0: ahhoz érzelkez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak.
2: Gondolom, sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
3: Luke, én vagyok az apád.
2: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
3: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
1: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
3: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
2: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot.
1: Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
3: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
2: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
3: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
2: Bárki, aki fölöttünk áll.
3: Isten?
2: Akár.
3: De azt mondta, hogy nem Isten.
2: Én nem gondolnám, hogy egy programozó, én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
4: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
3: Ilyen kis dagadt ember, aki ülőszámítógépet.
2: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
3: Sims.
2: De az csak egy játék.
3: Hát programozás.
2: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
4: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
2: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Bóza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as Fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katócsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárulat fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid idők tartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Szántó Boglárka és Halász Maja Mána. Retro cuccok új fényben. A közösségi médiában, valamint a való életben is észre lehet venni, hogy a tinik egy része visszafele halad a korban, míg a másik fele előrébb megy. A mai stílusok nagyon hajaznak a 90-es évekbeliekre, emellett a régi zenék visszakerültek a playlistekre.
1: A tinédzserek a szobájukat magnókkal, lemezekkel és kazettákkal dekorálják. Egyre több fejen látni régebbi kiadású fejhallgatókat, mint az újabb és kisebb fülbe rejthető AirPods-okat.
0: Az Apple új telefonjaira sincs akkora kereslet, és sok felhasználó választ inkább Androidot, mondván, hogy az Apple túl gyorsan halad a korral, és ők a jelenben szeretnének élni. Talán már inkább vissza is szeretnének menni kicsit.
1: A bő kargónadrágok, a csípő farmerek és a tabadós trikók is visszatértek a tini világba. Újra menő lett az orr és a köldök piercing, valamint a hosszú, természetes körmök. A lányok a hosszú hajukat fokozatosra vágják, ezt wolfcutnak hívják, míg a fiúk fülig érő kócos hajjal járnak. Képregényeket is többet látunk a gyerekek kezében, és az őskori filmeket megint vetítik a moziban, mint például a Titanicot vagy a Grinchet.
0: Új stílusok nincsenek, inkább a régiek térnek vissza. A szülők nagy része örülhet, hogy a tinédzserkori ruhájukat továbbadhatják gyerekeiknek.
1: Bizony, újra divatba jön a földig érő nadrág és szoknya, de ezzel egyidejűleg a rövidebbnél is rövidebb, mininél is minibb szoknyák is hódítanak majd. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki stílusos lesz, aki felveszi, hiszen a minivel érdemes óvatosan bánni, csak keveseknek áll igazán jól.
0: A nagyon hosszú szárú, szinte földet söprő nadrágokhoz pedig stílusosan túlméretezett kiegészítők lesznek menők, leginkább az oversized sálak és az oversized táskák. A földig érő darabok nyújtják a sziluettet, de a túlméretezett darabokkal érdemes óvatosabban bánni, hiszen kilókat is pakolhatnak ránk.
1: A minták és a szabások terén is több régi ismerős köszön vissza, ráadásul a farmerok között is hódítanak majd a 90-es éveket idéző változatok. Egyes trendek már tavaly megjelentek újra, de idén még inkább kiteljesednek, míg másokkal csak nyáron találkozhatsz majd a kirakatokban.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
1: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
0: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
1: Jelenlegi közkedvelt téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia a befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
0: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
1: Mennyit szoktál TikTokozni?
2: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabad időmet
1: által. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
2: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
1: És milyen videókat szoktál feltölteni?
2: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósokat.
1: És milyen hamar lett nézettséged?
2: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
1: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
2: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
1: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
0: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
1: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
0: Rúszol az árral.
1: Igen, olyasmi.
0: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése.

0: Az a panagram. Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
1: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonimájaként használták, nemtől függetlenül.
0: Az angol rendelkezik olyan ötbetű szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó négy betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
1: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden hatodik ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
0: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 ezer szóból áll. A regény neve Gatsby.
1: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
0: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
1: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonímát gyűjtött össze a drang szóra angolul. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Ribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen ellenni, és a többi építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne, és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani, igazából nagyon úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
0: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diákmunkára?
1: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán ha menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan deríts ki, mit akarsz az élettől.
1: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz? Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
0: Az első tippünk, hogy kérdezz meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem, vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet élj.
1: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád, és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
0: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Esti, te hogy látod magad 5 év múlva?
1: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
0: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
1: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
0: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapcsolódni. Ha egyszer már ráeszmélsz a téged boldoggá tevő dolgokra, a későbbiekben biztosabban fogod látni, hogy miért kell még küzdened az életedben.
1: Persze ez egyébként szerintem minden tinédzsernél nagyon változik, főleg ilyen korban, mert még egyikében ez tetszik, másikében pedig már tök más dolog iránt rajongok, úgyhogy szerintem ezt így nehéz így behatárolni, hogy ki mit akar az életétől ennyi idősen.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bebojztom már.

0: Вторник, Блядькар. І що це за ніч?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Mindeneste, hot or dizzy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Szomr mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek, felnőtteknek ajánlott az Odüsszeia, és nagykorú lett az alkalmazás, amely forradalmasította a zenefelismerést. A mikrofonnál Winter Diana. Szomr mankót nyújt a testképzavarral küzdőknek, itt az alternatív indie zene csillaga, Szomr új My Body Isn't Ready című slágere. A nyers milyen személyes és hétköznapi problémákat Szomr tökéletesen mutatja be. A dalban a Grammy jelölt előadó eddigi legbátrabb arcát mutatja meg úgy, hogy közben egy generációt érintő problémáról is nyíltan beszél. Ezt a dalt a testképemmel kapcsolatos problémákról írtam, amivel egész életemben küzdöttem, nyilatkozta. Úgy éreztem, mikor felnőttem, máshogy néztem ki, mint a többi gyerek az iskolában, és mindig is vágytam egy olyan dalra, ami erről beszél. Szóval megírtam. Elsősorban azért, hogy kifejezzem magam, de azért is, hogy legyen egy támasz azoknak, akik hasonló gondokkal néznek szembe. Akarom, hogy tudják, nincsenek egyedül. Én magam is nagyon szeretem ezt az üzenetet, árulta el Szomr Jimmy Fallon műsorában. A My Body Isn't Ready élőben még nagyobbat üt majd. A rajongók biztosan hallhatják idén nyáron a Sziget Fesztiválon, hiszen Szomr lesz a keddi nap fő attrakciója, augusztus 11-én. Christopher Nolan legújabb filmje a homéroszi eposz nyomán készült Odüsszeia felnőtteknek ajánlott besorolást kapott az Amerikai Mozgókép Bizottságtól. Az Oppenheimer produkció a felnőtt besorolás ellenére közel 1 milliárd dolláros összbevételt ért el. Ez a produkció elképesztő 250 millió dolláros gyártási költségvetéssel készült, tehát igen nagy a kockázat. Az Odüsszeiának meg kell közelíteni az Oppenheimer rekordját, hogy nyereséges legyen a vállalkozás. Nagykorú lett az alkalmazás, amely forradalmasította a zenefelismerést. A Shazam ingyenes okostelefonos alkalmazása elsőként tette lehetővé, hogy a telefon mikrofonjának segítségével felismerje a nyilvános helyeken felcsendülő zeneszámokat. Legyen szó egy étteremről, egy baráti összejövetelről, vagy akár egy televíziós műsorról. És ami a legfontosabb, valóban működött. A Shazam nem csak a hallgatók zenehallgatási szokásait változtatta meg, hanem a zeneipar működésére is komoly hatást gyakorolt. A vállalat valós időben látja, hogy a felhasználók mely dalokat próbálják azonosítani, így képes előrejelezni, mely felvételek válhatnak slágerré. Sokszor még azelőtt, hogy azok egyáltalán rádiós játszásba kerülnének. A székesfehérvári királyi napok idején a Barátság mozi kert mozia idén is felállítja vetítővásznát a belvárosban, a Városháza díszudvarán augusztus 16-a és 19-e között. Többek között olyan filmeket láthatunk, mint a Top Gun, Odüsszeia, a Csak egy éjszaka és a Vibráló szerelem. A nézőteret 8 órakor nyitják ki, a nézők számára korlátozott számban párnát és plédet is tudnak biztosítani, de a szervezők azt kérik, amennyiben erre igényük van, lehetőség szerint hozzanak magukkal.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A röplabda extraligában bajnoki ezüstérmes Mávelőre Foxconn férfi csapata a nyár folyamán jelentős átalakuláson esik át. Több meghatározó játékos másik klubban folytatja pályafutását. Távozik a Gárdától Kecskeméti Bálint, Alexander Lijavtov, Ivan Zvicer, Szabó Vilmos, valamint Pesti Marcell. Szabó Vilmos a 2022-23-as idénytől erősítette a kék-fehéreket, ám a válogatott feladó az olasz szuperligában szereplő, az előző szezonban 10. Cisterna Folle együtteséhez igazol, és ezzel a világ egyik legerősebb bajnokságában folytathatja karrierjét. Pesti Marcell Szabóhoz hasonlóan szintén 2022-ben érkezett Fehérvárra a ciprusi Nea Salamina Famagusta csapatától, és a Luki vezérévé nőtte ki magát.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma záporokra kell számítani napközben. Magas lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet csúcsértéke 32 fok lesz.
0: Sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makula degeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A szemészeti klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UVA-t és az UVB-t. Az UVB általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UVA-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV-hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szemszaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a szemészeti klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb, hiszen ma már minden optikai termékben rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alap viselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos. 9, 9, 9.

0: 90 ott Társ Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került. Amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-szet pakolt egymásra. Elsőnök azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek-apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartászavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is, enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célravezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célravezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoport dinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.
2: 97 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Anna és Nerebecki Máté. A mai adásban különböző rekordokat megdöntő filmeket járunk körbe. Sokaknak meglepő lehet, hogy a valaha készült legdrágább film nem más, mint a Karib-tenger kalózai filmek negyedik része, az Ismeretlen vizeken. A 2011-es film, bár a Karib-tenger filmek legrosszabb darabja, mégis rengeteg pénzt hozott a kasszára, amire szükség is volt, mivel a film összköltségvetése 379 millió dollár volt. Az alkotók szerencséjére több mint 1 milliárd dollárra rúgott a bevétel, így pénzügyileg egyáltalán nem volt bukás a film. A rengeteg egzotikus és korhű díszlet, illetve a sztárok fizetése rengeteg pénzt vitt el, csak Johnny Depp 35 millió dollárt kapott, de egyesek szerint 55 millió volt a fizetése.
1: A legtöbb statisztát mozgató film az 1982-es Gandhi volt. A Sir Ben Kingsley főszereplésével készült Gandhi temetési jelenetében szürreálisan óriási emberáradatot láthatunk. Ennél hitelesebben nem is lehetett volna ezt megmutatni a filmben, hiszen az igazi Gandhit több mint egy millióan kísérték végső nyughelyére. A filmben mintegy 3000-en vannak csak a menetelő katonák, és az egész tömeg mintegy 350-400 ezret számlálhat. Ez abszolút rekord. Mivel ma már a CGI technológia segítségével csinálnak tömegeket, ezt a rekordot senki sem fogja megdönteni, és a Gandhi jól megérdemelten meg is kapta a legjobb látványtervért, jelmezért, rendezésért és főszerepért járó Oscart.
0: Voltak idők, amikor még a 90 perc volt az ideális filmhossz, ma már viszont egyre gyakoribbak az ennél jóval hosszabb filmek áradata, hiszen 2022 végén és 2023 első pár hónapjában a legtöbb közönségfilm és művészfilm 2,5 órás, 3 órás játékidővel bírt. Ezeket mind lepipálja a Logistics című svéd alkotás, a maga 35 nap és 17 órás vetítési idejével. A film egy lépésszámláló útját követi visszafelé, vagyis a boltból jutunk el a hajóúton át, egészen a kínai gyárig. Erika Magnusson és Daniel Anderson rendezők valós időben majdnem 5 héten át forgatták a filmet, amely percben mérve még többnek hangzik. 51.420 perc hosszú.
1: Ha arra gondolunk, hogy vajon melyik filmben lehetett a legtöbb elhalálozás, eszünkbe juthatnak a pörgős akciófilmek és természetesen a horrorfilmek. Ennek ellenére mégis a létező legviccesebb képregényfilmben haltak meg a legtöbben. A Galaxis őrzői tartja nem kevesebb, mint 83.871 a képernyőn látható halállal a rekordot, és itt most fontos, hogy ezek láthatóak, hiszen a bosszúállók végtelen háborúban Thanos csettintése miatt milliárdok pusztulnak el, de azt nem látjuk, csak tudjuk. A filmben csak 80 ezer űrhajó pilótája leli halálát, és mindez csupán a fináléban történik.
0: A valaha volt legtöbb káromkodással a Wall Street farkasa büszkélkedett. A káromkodások összesített száma 868, ami rengeteg egy hollywoodi produkciónál, de rengeteg egy Martin Scorsese filmhez képest is. Természetesen van a filmnek kihívója, a Swearnet The Movie című, senki által nem látott 2014-es kanadai vígjáték, amiben állítólag 935 F betűs szó és más káromkodás szerepel.
1: Az akciófilmek elengedhetetlen részei a hatalmas robbanások. Hollywood legnagyobb robbantgatójaként Michael Bay-re, a Transformers filmek rendezőire szoktak gondolni, mégis Sam Mendes James Bond filmjében a Spectre-ben volt a létező legnagyobb, nem digitálisan megalkotott robbanás. A robbanást a marokkói sivatagban csinálták, a robbanóerő 68,47 tonnányi TNT-nek felállt meg, ezt 8418 liter kerozinnal érték el, plusz mindezt 33 kg lőporral robbantották be. 97.5 Táskor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikítos mink vagy mint a mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-es évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Dayglo, Twinkabins és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-es évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a jobbőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja, ilyen oroszlánosra is be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retro smink ehhez képest milyen őrült volt.
1: Miért az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, már mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkál, és hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 94 45 135-ös Viber számon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter. A mai Hellóban arról lesz szó, hogy szereted vagy utálod a K-popot. Az embereknek a K-popról alkotott véleménye igencsak megoszlik, de vajon kik vannak többen? Azok, akik szeretik, vagy azok, akik a falra másznak tőle?
1: A K-pop, vagyis koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, rock és az elektronikus zene műfajait bővíti ki. A K-popot többször érte kritika túlzottan amerikai hangzásvilága miatt. Egyes kritikusok egyenesen úgy vélik, hogy a K-pop nem tesz mást, mint a nyugati mintákat majmolja. Néhányan úgy gondolják, hogy a dalszövegek felszínesek és élettelenek, valamint érthetetlen szlenggel és angol szöveggel vannak tarkítva. A K-pop igen fontos eleme a vizuális élmény, vagyis jól megkoreografált táncok, divatos és stílusos ruhák és valamilyen szinten egységesség jellemzi. Nagyon sok híres K-pop együttes van. Többségében fiúbandák, de akadnak vegyes, illetve lány együttesek is. A leghíresebb K-pop formációk talán a Super Junior, a Big Bang, a Girls' Generation, az EXO és a BTS.